Yeah.

Szevasztok, ez itt a Tilos Rádió, ami szól nektek. Majdnem pontosan 3 óra van az élő adásban, ahol most ér véget az Optimál. Ez szól egészen éjfél óta nektek. És hamarosan megérkezik az Orion űrhajó is. Szól nektek a Tilos Rádió. Aztán jók legyetek, szevasztok!

Na, hello mindenkinek! Ez itt az Orion Gal Club. Én Toge vagyok egészen 5 óráig. Múlt heti old school-t folytatjuk. Nem vagyok ám egyedül, itt vannak Reviék is, Szücsi, Breki, mindenki. Csavatjuk, hajrá!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Habár Magyarországon természetes módon csupán az Alpok hajnál fordul elő, a kerttulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucvanyőket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehettünk fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atomvak Kutató Intézet, Atomki, kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták, hogyan változott a faj elterjedési területe a leülések, illetve felmelegítések idején. Kérdévet küldtek ki a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Az adatokat térképen ábrázolták, és a mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, az éves csapadék mennyiség csökkenése. A tartósan szomjazó fa pedig kevesebb sebgyógyító és fertőzésgátló gyantát tud termelni, csökken a gombákkal és kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Súlyosbodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírül a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzeten. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
3: Újra nyitnák a Szombathelyt és környékét aszbeszt-krízis belökő burgenlandi kőfejtőket, írta meg a 444. A négy burgenlandi kőfejtőt súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok, a határértékeket jócskán meghaladó aszbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták. A kőfejtő üzemeltetői azonban élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó aszbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent, a burgenlandi kőfejtőből ide szállított olcsó kőzuzalékból.
0: Ezek voltak a hírek.

Jó reggelt mindenkinek, Tilos Rádió, FM 90.3, ez itt a Vákuum Csongor, helyi levegő. Kraftwerk nektek mindent, ami belefér, EBM Industrial. Aztán szerintem lesz Live Disco is. Ne felejtjétek, fontos program, szombaton.

Chapter 6,000 and climbing.

További jó reggelt mindenkinek, Tilos Rádió, FM 93. Lassan véget ér Vákum Csongott Hegyi Levgő, innen a Tilos Rádió 6-os stúdiójából. 2026. Május 15. Ne feljétek, fontos program holnap. Szélderek Rainbow Warrior Peace Force. Aki nem ismeri, azért nézzen utána. Felgeteges egy brigád. Az is.

0: A mediterrán eredetű agár sisakoskos bor Közép-Európa egyik legkorábban virágzó, bolondos küllemű orchideája. Sisakjának csíkozott, tompa csúcsú lepellevelei alapján különíthető el a rokonfajoktól. Az agármonynak, leánygumónak is nevezett növény természetvédelmi értéke 10.000 forint. Általában 8-12 cm magasra nő meg. Az idei száraz tavaszon kevesebb virágzó példánya akad, ezek kisebbek a megszokottnál. A virágzat színe általában sötétlilától a halvány rózsaszínig változik. A kisvátyonyi mocsár rekonstrukció szomszédságában a kissáréti részterület áprilisi bejárásakor fehér és lila színben pompázó töveket találtak. Számolt be a Körösmaros Nemzeti Park közösségi oldala nyomán a sokszínű vidék. A Haneda repülőtérre Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével. Írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk felveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez. Az Atemboronculus tau egy Chilében honos parazitadarázs, mindössze 3,5 milliméteresre nő meg. Petéit főként más ízelt lábúak testébe rakja, akik elő lárvák életciklusuk kezdetén a gazda állatból táplálkoznak. David Attenborough sorozata az Élet a Földön ismertette meg velem a rendszertant, miatta határoztam el, hogy egyszer taxonómus leszek. Nyilatkozta Dr. Gavin Broad, rovartudós. Az ő vezetésével készült tanulmány egy a londoni Természettudományi Múzeumban őrzött példány alapján írja le az élősködő darazsat. Ezáltal nem csak új faj rendszertani nevét vezeti be, hanem új nemzetségét is, hiszen a most 100 éves természetfilmes tiszteletére adott Attenboronculus ezt jelöli. Írta meg a 24.hu.
1: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Halló!
1: Jó.
0: Na, most elvileg jó.
1: Jó reggelt kívánunk!
0: Jó reggelt. Elvileg jó reggelt kívánunk!
1: Elvileg jó reggelt kívánunk!
0: Ez itt a közeli állatok.
1: Malkovicsa.
0: És Konstival. De tudod, mi lepődtem meg? Az, hogy a pulton is piros szalag van, ahogy így fölnéztem.
1: Ja.
0: És akkor egy pillanatra azért így elgondolkodtam, de...
1: Egyforma színünk van, elaranyos.
0: Igen.
1: Megnyitottam a drive-ot, ami kell... elengedhetetlenül szükséges az adásunkhoz, úgyhogy...
0: Témát hoztunk, ugye szoktuk, még pedig a...
1: Vasmarékkal.
0: Azzal majd elemezgetni, ja. vagy gyűrögetni, gyurmázgatni fogja.
1: Ha a múltra egy pillanatra kitérünk, akkor csak azt szeretnénk mondani, hogy hát mondtad meg, hogy elnézést kérünk, de egyébként tényleg elnézést kérek, bár nem a saját hibánk volt. Ugye vicces volt, mert legalább 3 hete beharangoztuk, ugye, hogy múlt héten, vagy hogy miért 8-án, 8-a vagy 8-a, igen.
0: Igen.
1: Tehát legalább 3 héttel előtte beharangoztuk, hogy jaj, de jó, majd jön egy nagyon érdekes, izgalmas adás, aztán utána nem sokára megtudtátok, hogy lesz egy tematikus nap, pontosabban 2 is egymás után, a rendszerváltás tematikus napok, és akkor már is árulhattuk, hogy új, de jó, akkor már jövünk izével, már benne is voltunk a programban, hogy mondják ezt ilyen fúziós adással, a hajnalias adással, igen. És új, de nagyon szuper minden, és ennek örömére tavaly, miért mondok mindig ilyeneket? Szóval múlt héten...
0: Ezeket a regisztereket én is mindig keverem.
1: Szóval, hogy múlt héten csütörtökön egymást, azt nem tudom, hogy teljesen függetlenül, mert találkoztunk, voltam nálunk, tehát nem biztos, hogy egymást teljesen függetlenül, de minden esetre megbetegedtünk mind a ketten, tehát le voltunk munkalma nagyon, és akkor így őrült tempóba hívtuk egyébként a Petyát a hajnali hasadásból, hogy fú, muszáj egyedül megcsinálhatok, ne haragudj, mert ezért, és akkor mondta, hogy ja, az tök jó, mert hogy neki meg azt hiszem, hogy volt egy családjába beteg, ezért, hogy ő se tudott lenni, ezért volt múlt héten ismétlés egyébként. És ugye a rendszerváltásról volt szó, elgondolkodtunk az elmúlt 14 évünkben, mi volt, ami hasonló jellegű volt. Nekem az jutott eszembe, hogy ez ilyen forradalmakról, meg forradalmi változások, meg hasonlókról beszélgetünk egyszer, meg diktátorokról is, ugye? De alapvetően forradalom, hogy benne volt Háner Péterrel, úgyhogy hát ez lett a vége. Úgyhogy, de ezért azért elnézést kérünk, mert hibánkon kívül, tehát hogy mind a ketten lebetegedtünk, és akkor azt gondoltuk, hogy se baj, hát hiszen tök jó, hogy most vállalja valaki az adást, de nem tudta ő sem, mert ott is betegség volt, úgyhogy sajnálatos módon azért lett ez a múlt heti.
0: Majd lehet, hogy lesz olyan, amit most behozunk esetleg, igen, még, mert ott azért eléggé szertágazó gondolataink voltak ugye a rendszerváltás, meg a talán egy újféle irányvonal elővételében. Most kicsit belültetted a bogarat a fülembe azzal, hogy mondtad, hogy ha meg tudjuk hívni szokásunkhoz híven Pálinkás Szűcs Robit a maratoni adásunkra, akkor majd vele kellene esetleg ilyen rendszerváltásról is beszélgetni, de...
1: Rendszerváltásokról,
0: de hogy hát meglátjuk, hogy addig elhúzzuk ezt. Lehet, ha most esetleg kapcsolódik, akkor azért majd bele fonogatjuk az ötleteket.
1: Ezzel már elárultuk, az bocsánat, hogy a tilos maraton alatt majd, mert terve van véve, tehát szervezés alatt van, még nem ígérhetünk semmit, mert még nem tudjuk, hogy hány szabad műsorhely van még, illetve azt se tudjuk persze, hogy Robi mikor ér rá, meg ráér egyáltalán akkor, de nagy valószínűséggel, vagy igyekezetünk alapján szeretnénk. Tehát most ezt nem hallja az úgyse az éterbe, mert éppen egy másik műsort keverget, kavargat, ha csak éppen egy hírszünetben nem hallja, de majd megpróbáljuk, tehát nem sokára Robi keresünk ezt, hogyha valaki hallja, adja át Robinak, hogy nem sokára meg lesz keresve. Tudjon róla, tudod, hogy ezért ilyen bandák szoktak üzengetni, én a tilosban üzenjük a Klubrádióban, hogy meg lesz keresve, haver. Keleti oldal, nyugati oldal.
0: Próbálok ilyen tilosos kézjelet kitalálni, de lehet, hogy van. Na várjál,
1: csinálj a Robi.
0: Halló.
2: Szerusztok, Katus, és bocsánat, kezdetek, kihangosítóval vagyok, ez ápolónak is szól, nagyon rígy leszek, mert még belekezdtek, ha még nem kezdtetek bele a saját témátokba.
0: Nem.
2: Nagyon röviden csak annyit szeretnék mondani, kérdezni, felvetni, hogy 5000, és nekem csak annyi a, hát nem csak annyi, de nagyon röviden annyi csak a problémám, hogy egy év alatt ez ügyben nem sikerült megoldani azt, hogy különböző karkötők legyenek a koncertre, és különböző karkötők legyenek a maratonra. Igazából ennyit szerettem volna, csak folytassátok a sajátotokkal, hogyha gondoljátok. Ez elég sokunknak gondot, problémát okoz. Na, csokollak be.
0: Kiterjünk erre mindenképpen akkor most. Köszi, hogy mondtad. Köszi, köszi.
1: Köszi a bizalmat.
0: Igen.
1: Hát ez egy... A nép hangja. Hát ez fontos.
0: Abszolút,
1: fontos
0: persze. Úgyhogy, úgyhogy mindenképpen egy kicsit beszéljünk erről. Hát ugye erről megoszlanak kicsit. Pont ide fel a kocsiban is felmerült köztünk ez a beszélgetés
1: közben. Olyannyira megoszlottak a vélemények, hogy kettőnk között is, de nem úgy, hogy egy pro-kontra, hanem mind a ketten tudunk pro-kontrát.
0: Igen,
1: tehát
0: igen,
1: egymásra
0: igen.
1: Prosztunk és kontrasztunk rá, vagy hogy mondják. És akkor így, nagyon érdekes, hogyha így elkezdünk beszélgetni, akkor azt veszem észre, hogy mindjárt elmegyünk hallgatónak, és miről van szó, aki nem tudja esetleg. Szóval, hogy arról van szó, ugye, hogy te, én elkezdek mondani egy pro-érvet, te lehet, hogy mondasz rá egy kontrát, amit én egyetértek veled, de aztán utána akkor te mondod inkább a prót, mert az is van, és akkor viszont én kezdem el a kontrát mondani, hogy ezzel szemben viszont, hogy tehát nagyon érdekes vita van, mert hogy egyszerre, de a vita legnemesebb értelmében, tehát érvelő vitázunk egymással, meg utána magunkkal is. Tehát.
0: Nem meri verni a fejemet, én vezetek, az valami velem történik.
1: Ne, azért tényleg, de hát azért is kulturált a vita, mert semmi, mert hogy nincsen köztünk, hogy miért. Nem köztünk van az ellentét, hanem a két érv között.
0: És mind a kettő, világ dolgairól beszélgetünk.
1: És mind a kettő mellett és ellen is tudok szólni, tehát hogy nincs az, hogy az egyik oldalra, a másik a másikra, úgyhogy nem tudom, hogy most a bányúr érül-e vagy nem, mert hogy ugye az a jó, amikor összeveszünk, vagy vitatkozunk, vagy vitázunk valami, mert akkor műsor dinamikája van, de itt most nem egymással, hanem úgy általában.
0: Ez is egyfajta dinamika.
1: Bár felvehetjük egyiket a gondolat most az egyik a másikizét. Ugye amiről szó van, és amiről Gyuri emlékezett, és nyilvánvalóan sokan tudjátok.
0: Szíven ütött egyébként.
1: Valaki, és engem is, és annak elé van pró meg kontra érvem, abszolút szíven ütött. És nyilván, hogyha most valaki tök idegenként hallgatja a Tilost, azért aki elmondjuk, ugye, hogy lesz majd a Tilos maraton, ez nem programjáló, csak úgy, mint tényt mondjuk, június elején, ez az adománygyűjtő maratonunk, ami sokaknak fájóan nagy összegbe kerül.
0: Most már.
1: Most már, igen. Tehát idén immáron az 5000-es belépő zavar embereket. Nyilván programi állót mondtunk, ezért még ott mondhatjuk azért a pénzösszeget, és van pró meg kontraérv, igen, ezt tudom, rengetegszer lejátszották, és hát Gyuri éppen arra utalt az előbb, neki a fájdalma, vagy a problémája, ami egyébként egy teljesen jós felvetés, hogy mi lenne, hogyha, mert tudjuk, ez nagy része a zenekarok, meg a nagy jó line-up, meg programok miatt van, de hogy mi lenne olyan, hogyha valaki tilos rádiózni akar, tehát nem bulizni, hanem tilos rádiózni, leülni, beszélgetni, akár műsorvezetőt simogatni, vagy ha csak, hát nagyon örülünk annak, de ha csak találkozni, akkor találkozni, a főzés mellett ott bekapcsolódni, beszélgetni velük, dumálni a kertbe, annak lenne egyfajta karszalagja, egy valamivel olcsóbb, vagy jelképes összeg, ha úgy tetszik, aki pedig nagy, komoly, tényleg nagyon-nagyon jó zenekarok is lesznek, most világsztár is, az meg megveszi azt külön, és akkor utána bemegy a, nem tudom, 6-8 koncertre is akár, ami viszont onnantól megéri. Tehát az
0: persze,
1: egy
0: jó. Hát pont ezt mondtad, hogy a prónak, ugye annak idején, hogy azért 5000 forint a Tilos maratonért, ami egy ilyen, úgymond, van, nagyon sokan jönnek ki, úgy én is inkább úgy, hogy nem a koncertekért, hanem a közösségi élményért, azért sok. Viszont ha belegondolsz, hogy mondjuk amilyen előadók ott vannak, ráadásul egy este több is, azért meg marhára nem sok. Tehát így attól függ, hogy milyen irányból nézed a dolgokat, vagy mi a célod azzal, hogy kimenj. Ilyen szempontból a gordiuszi karszalag egész jó átvágása lenne ez a...
1: Igen, tehát hogy van a beszélgetős jegy, vagy nem tudom, tehát a tilos jegy, vagy itt a közösségi jegy, vagy nem tudom, és akkor, de ugye, mert ugye a Dürerkertben jól elválasztható, ugye, tehát hogy valaki nem tudna, a Dürerkertben van az esemény, hogy jól elválasztható, tehát a kertben, oké, ott is hallasz koncertet, tehát azt sem, hogy tegyük fel, az se ingyenes, de hogy hallaszod és koncertet, meg a DJ-k kellemes zenéjét, és azzal tök jól el vagy, meg a beszélgetéssel, de az igazán egy koncertek meg jól elkülöníthető helyen vannak belépővel, bejárattal, tehát akkor meg ott megvennéd, meg ott figyelnék a karszalagodat, és bemennél, és az meg a drágább, mondjuk 5000-es jeggyel, meg ott a koncertekre külön mennél. Ami, hogyha tényleg be tudsz jutni mondjuk 3 koncertre is, mert nagyon jó fellépőink vannak, 3 nagyon jó fellépőre, mert nem is olyan rossz, de akár még 4-je is bemész, akkor különösen nem rossz egyébként.
0: Igazából a konszenzus pont ez volt köztünk az autóban is, ugye a pro és kontra érvek mellett, hogy valószínűleg a kaktusznak ez a két karszalagos ötlete, ami a legjobb megoldás lenne.
1: Kettős karszalag, kettős könyvelés, kétcédulás karszagolás. Jaj, de nehezen állnak össze.
0: Mert így meg, tehát egy kis parfümöt kapsz, nem
1: igen,
0: papír.
1: Igen, és kutyák fognak beengedni, és aki nincs, az megharapják.
0: Dörrölgeted a kezedet szalonnával.
1: Fú, kicsit nehezen állnak össze a fonémák, morfémákkal, elnézést kérek, meg lexémákkal egy reggeli adásban, de már igyekszem. Bár ezek a szavakkal már egész jól így.
0: Jó, de hát ezt sokáig, sokszor használtuk.
1: Igen,
0: sokszor,
1: igen, igen. Viszont még egy dolgot hadd mondjak el, mert ez nagyon fontos elmondani, mert ugye kicsit olyannak tűnik most az adás, hogy mi nem állunk egyik oldal mellé se. Ennek azért van, két oka van, az egyik, amit elmondtam, hogy kettős az érzésem, tehát megértem ezt az oldalt meg azt is, a másik pedig az, hogy a bokros teendőink meg egy tényleg rengeteg dolgunk volt idén, és nem nagyon tudtunk részt venni, nagyon sok, tehát ugye azt tudnotok kell, hogy mi úgy működünk a Tilos Rádióban, hogy rengeteg ilyen megbeszélésünk van, vagy pár személyes, vagy a nagyobb közgyűlések többen, vagy mit tudom, akár online, stb. Nem tudtunk ezekbe bekapcsolódni. Tehát elképzelhető, hogyha január óta verjük az asztalt a kettős karszalag ügyében, meg mit tudom én, pro-kontra érvelünk, akkor most nagyon tudnék valamelyik mellett érvelni. Azt nem tudom, ugye, hogy amikor ez kialakult, és tényleg nem tudom, mert nem voltam ott ezeken, nem tudtam sajnos ott lenni, ennyi nem tudtam részt venni a közösség életében, ami szomorú, de meg elítélendő is lehet akár, de ez van, hogy nem tudom, hogy mennyi ideig tartott ezt kialakítani, mekkora ellenkezés volt, milyen vitákat, mert olyan viszont nem szeretek lenni, mert valamikor meg, amikor benne tudtam ilyenekbe lenni, akkor tudom, hogy vannak a közösségnek olyan tagjai, nem ítélem el őket se, csak mondom, hogy léteznek ilyenek mindenféle közösségben, hogy mondjuk egy 400 fős közösségről beszélünk nálunk. És van mondjuk abból, hát bocsánat, de 60 nagyon aktív tag, többiek meg úgy akár be is fizetik a tagdíjat, nem tudom, de hogy el vannak, tehát nem mindig ének rá mindenre, csomó bokros teendőiknél, stb. Van a 60 aktív tag, abból mondjuk egy vitában, egy adott kérdésvitában részt vesznek 25-30-an, aki igazán döntéseket hoz benne, az 15, aki ezt vállalja, stb. Stb. Tehát hogy ez egyre csökken a szám, és akkor ennek a pár embernek kell valamilyen döntést hoznia. Ők meghozzák ezt, megvitatják, tehát vállalják ezeket a dolgokat, hogy megvitatják, megcsinálják, stb. És most nem is mondom, nem feltétlenül csak a Tilosról, nagyon sok helyen van ilyen. Utána meghirdetjük egy közös fórumokon, akkor még egy pár ember hozzászól, meg akkor még morog minden, de nagy nehezen az a 50-60, maximum 50-60, de lehet, hogy 30-40 ember hoz valamilyen döntést, és amikor ez kiderül, akkor nem egyszer van, hogy viszont utána, amikor bejelentjük, hogy akkor fekete vagy fehér bú, vagy bár, nem tudom, elmondjuk, akkor rögtön 30-40 is érkezik, hogy lehet ilyet csinálni, ez borzasztó, ez ökörség, ez baromság, és akkor kezdődik újra.
0: Ez egy baromság.
1: Kezdeni kell elmagyarázni, kettő hónapon keresztül rágtuk a gittet rajta, beszélgetni, meghívtunk mindenkit, nem sikerült elérni mindenkit, senki nem jött el a megbeszélésekre, mit tudom én, és utána persze mindenkinek problémát okoz, hogy most nem tudom, a kékre festettük a falat, vagy fejen álltunk, vagy éppen 5000 forintos jegyünk. Tehát mondom, még egyszer, miért nem, ezért nem veszünk részt egyik vagy másik oldalnak a hangos, nem tudom milyen érvelésében, mert ne lenne véleményünk, hanem azért, mert
0: és ezért nem is.
1: Nem, is, nem vettünk eléggé részt a döntéshoz.
0: És ezért sem, hogy mondjam, kalimpálunk nagyon amiatt, hogy miért nem lett megoldva ez a két, ha ismert volt, akkor miért nem lett megoldva ez a kettős karszalag. Igazából annyit tudok csak mondani, vagy szerintem tudunk mondani, hogy ezt egy jó ötletnek találjuk amúgy. Igen, tehát ezt megfontolásra mindenképpen.
1: Nem tudom, hogy volt-e arról szó, hogy megvalósítható, de ha igen, akkor ez egy barom jó ötlet lenne, és hogyha már idén nem is, a jövőre érdemes lenne fontolni. Jó reggelt! Ez is egy vélemény, még igen. Hozzá nem is rossz. Igen. Ezt felírjuk a megfontolandók közé. Még nem tudom, hogy ez pró vagy kontra ér, de kérlek, hogy próbálj meg újra telefonálni, és akkor ezért megbeszik.
0: Morze kódot várjál.
1: Picit még lehet, hogy várunk ezzel, nem tudom, hogy megvárjuk-e, hogy újra telefonáljon, akkor megpróbáljuk, és utána témázgatunk. Hello!
0: Hali!
2: Szervusztok, Kóra Kaktusz, most már kezdem be a telefon, annyi pofázom még bele, hogy két dolog. Az egyik az, hogy az esetleges két szallagos rendszerről én már tavaly próbáltam egyeztető tárgyalásokat folytatni, majd hogy nem legfelsőbb szinten. Ott megvoltak a magyarázatok, de volt már akkor a maligán fog mindannyiunkba, hogy ezt inkább elengedtük akkor. Tehát ezzel csak annyit szeretnék mondani, hogy ez nem új ötlet, és belsőleg is, tehát belső a rádión belül, az irodán belül is voltak hangok, emberek, akik már mondták, hogy mi lenne, ha lenne ez az egyik, a másik. A másik pedig az, hogy egy picit emocionális, hogy nem véletlenül vesztettük el gyakorlatilag, tehát kézzelfoghatóan a tételieket a maratonról, nem véletlenül vesztettünk el egy pár embert. Éppen az ez és ilyen is ez van hasonló okok miatt. Oké, hagylak is benneteket,
1: hogy szerettem volna. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
1: Abszolút ez van. Hello.
0: Szia.
1: És abszolút ez az egyik serpenyőbb, ez kétségtelen, tehát ezt tudom.
0: Hát igen, egyrészt ugye a közösségi élménye a maratonnak. Nekem a maratonnak mindig ez volt a fontosabbik része, tehát az, hogy oké, hogy szólt zene a háttérben, az nem rossz, meg jó koncertek, jó zenék, de hogy azért ilyen, hogy mondjam, hallgató és műsorkészítő és közösségsimogató rendezvény, ez nekem mindig nagyon fontos volt, és ilyen szempontból hogy mondjam, az szinte pótolhatatlan, amikor ilyen alapemberek, mint a Péceli Group, meg ezek kiesnek. Más kérdés, hogy ha kegyetlenül és hidegen, és úgy nézzük a pénzügyi számokat, akkor meg lehet, hogy az van, hogy behívása számos fiataloknak, az ilyen, mondjuk, akik ugye a tilost lehet, hogy nem is ismerik. Mert
1: számos millió van, igen.
0: Igen, azért nem tudom, ezt mondtam egyébként erről, amikor Kaktusszal beszélgettünk korábban erről, hogy én azért nem tudok erre többek között az irányra mit mondani, jót vagy rosszat, mert hogy egyszerűen annyira nem is, hát most ez ilyen nagyon boomeresnek hangzik már, de nem tudom, hogy mit tesznek a fiatalok. Tehát, lehet, hogy a Tilos Rádió, lehet, hogy erre vannak felméréseink, lehet, hogy kiderült, hogy a Tilos Rádiót őt magát annyira nem ismerik, és lehet, hogy a Tilos közösségében nem a Tilosra hívó szó, hogy behívjuk őket, hanem egy jó koncert, ami rájön, és így megismeri a rádiót.
1: És így megismeri, igen, mert egyébként nem rossz, tehát aki fogékony azokra a koncertekre, vagy ugye nem, tehát bizonyos
0: előadók jönnek,
1: arra a zenei világra, bizonyos előadók jönnek, akitől nem áll messze a mi közösségi élményünk, hogy egyébként meg egy, mit tudom én, bográcsból kajál, már nem feltett a bográcsból, bogrács ételt, kajász, dumág, azt nem tudom, és akkor így be lehet húzni őket, nem tudom, aztán később kik lesznek persze, akik majd még pénzügyileg is támogatnak minket, meg mörcsöket vesznek, nem tudom, de azért ott az szokott fogyni, tehát láttam már olyat, aki nem ismerte annyira a Tilos, vagy nem tudom, de büszkén mutatta utána, hogy vett azért pólót is, most már van tilosos pólója, mert azért menőnek tűnik. Mondok megint egy érvet, vagy ellenérvet, teljesen mindegy, tehát nekem is egy kicsit most már nehéz azt mondani, volt olyan még, amikor az előző munkahelyemen dolgoztam, hogy oda szerveztem egy ilyen találkozót, mi általában azért egy havonta összeültünk egy ilyen sörözés beszélgetős izére, és például oda szerveztük. Ez már akkor volt, amikor 1 vagy 2 000 forint, nem tudom, mennyi volt a jegy, de hogy ezt úgy mondtam, hogy hát beugrós ugyan, de hogyha eljöttök, akkor kaptok nektek ezzel kicsit félteszek akár a kajából, kóstolót, mit tudom én, tehát, és akkor ott nem tudom, nem is tudom, de sok. Tehát egy 6-8-an biztos, hogy összejöttek a 8-10 is akár a szerkesztőségben, ott dolgoztam, és ott volt a megbeszélésünk. Most már idén ezt nem dolgozom ott, de nekik nyugodtan mondhatnám, összeülnek még, meg én is össze szoktam velük, tehát nyugodtan mondhatnám, hogy idén is gyertek el, de az már egész más, egy baráti társakat úgy összerántani, azt mondta, hogy ja, amúgy mondjuk egy 5-öst a beugró, tehát hogy azért, hogy beszélgessünk egymással, egy 5000-et kell fizetni, akkor lehet, hogy inkább elmegyünk egy kocsmába, és akkor beszélgetünk ott ingyen, vagy hát a két sör
0: ráért.
1: Mert itt is ugye, hogy ki kell fizetni két sört is, tehát hogy is benne. Szóval, hogy már nem tudsz olyan nagy, hogy mindjárt nagy lelkesedés és nagy elállna behívni barátokat,
0: zéket. Én se hívom most már az ismerősöket.
1: Tehát én hívom, de megmondom nekik, és akkor valaki azt mondja, hogy figyelj, simán, tehát hogy azért nektek azért szívesen kifizetem az őt rúgót. Rúgó az?
0: Rúgó,
1: igen, mert most hirtelen voltam otthon az ilyen fiatalos lengekben, mondjuk ez ilyen
0: nem
1: 70 évvel ezelőtt, ezt akartam mondani, a fiatalos leng, tehát még a nem tudom, 1953-as lengszótárban volt, szóval az öt rúgót, azt így mondom, és akkor valaki nagyon úgy van vele, meg tavaly volt, aki basszus, így bejött, nem tudom, hány pólót vásárolt, tehát több tízezret itt hagyott, amikor csak egy haveri beszélgetésre jött, tehát semmi gond. Hű, ez csak egy jegyzőkönyv kedvére, egy ilyen nagyon technikai, hogy ha elfelejtem, ne felejtsd már szólni, a Lelónak akarok szerezni pólót, vagy venni.
0: Jó,
1: ezt csak zárójelmek ért egyet, úgyhogy jó. Nem szerezni, ezt szívesen megfizetem neki, mert nagyon sok minden segített már nekünk ő is, meg tök jó vendégünk is volt. Na mindegy. Igen.
0: Hát bocs, a fecske kompániájához tartozó.
1: Zárja bezár, bocsánat. Szóval amit akartam mondani, hogy igen, tehát ez is egy kicsit nehéz, tudod, a haveri társakat összerántani oda, hogyha mondjuk ugye eljönnek, akkor mindenki egy ötöst így perkáljol azért, hogy velem találkozhasson. Tehát én megcsinálnám a helyükbe, de...
0: Jó.
1: Na, viszont ha már itt vagyunk, azért nagyon-nagyon gyorsan, mondjuk már be egy gyors programajánlót, azért, hogyha valaki csak erre várna az egész évben, akkor tudja róla. Majd ezt természetesen későbbiekben még reklámozzuk. Most van ugye 15-e, hát már nincs egy hónap, addig, hogy június 10-én szerdán, ezt annyira erősen mondom, és meg kell néznem, hogy jól mondom, hogy a 10-e a szerda. Tudja, hogy szerdán leszünk, de hogy igen, június 10-én szerdán mindenkit szeretettel várunk, mert hogy akkor lesz a szokásos mi bográcsolásunk, ez kivételesen most nem regi nap, marad a szerda, mint ami általában szokott lenni.
0: Alternap,
1: alternap lesz, így van. Jó koncerttel nem mondom, de most ebben nem menjünk bele, igen, tehát este lesz például Európa kiadó, de hagyjuk, szóval, hogy de akkor leszünk mi a bográcsal. A bográcsban meg a szokásos négy húsos káposztás kondér. Úgyhogy aki szereti a húst, szereti a káposztát.
0: Vagy minket.
1: Azt tud jönni, és ebből leszeketni. Ráadásul ne felejtsük el, hogy a Tibor a évek óta séfünk.
0: Így van.
1: Nem, hogy segítünk, de séfúr, néha már mi vagyunk az ő segítői. Ő egyébként erősen be fog segíteni.
0: Igen. Hát sőt, mostanában tényleg kuktálkodunk le inkább.
1: Igen, úgyhogy idén már megpróbálunk, azért tavaly például adást csináltunk közben, idén azért ezt megpróbáljuk kiküszöbölni, tehát nem csak úgy ilyen politikus módjára, csak egy-egy kavarásra, és egy fotó erejéig egy kavarásra állunk oda. Tehát jobban benne leszünk, de az ő hogy mondják, kéznyoma is garancia arra, hogy jó lesz, de hát remélem, hogy azért a tizenvalahány év alatt már megszoktátok, hogy mi se főzünk, hogy alapból rossz az éket, úgyhogy.
0: Szerintem mi vagyunk, ugye, nem tudom, nem, mert még talán ami visszatérő ilyen az ugye a jambalaya a szobakutyáiktól, de hogy ugye viszonylag próbálunk egy ilyen állandóságot nyújtani a.
1: Igen, mert állandó főzők vannak, csak ők azért szoktak váltogatni. Igen. Tehát azt hiszem, a Csonka Magyarország is mindig főz, de nem mindig ugyanazt, hát nyilvánvalóan a helyettes reggel is, de ők össze kifejezetten változatosan, mi azért megpróbáljuk ezt hozni, hogyha valaki tényleg ezt jelzik. És hát örömmel látjuk egyébként, és sokszor már jönnek vissza emberek, hogy a káposztás, azt tavaly nagyon jó volt, akkor idén is eszünk, és még olyan nem volt, hogy jó, de jövőre már nem fogok. Ez az idei utolsó. Na jó, úgyhogy ez programjáló volt, gyertek a maratonra, aztán egyetek, de mindenki másiból is, de a miénkből június 10-én tudtok majd enni. Na! No. Várjál, hogy mondják, előlegezjétek meg a bizalmat, hogy jó lesz.
0: És nem véletlenül tekerte erre a mondatot a Malkovics. Ugyanis, ugye szoktunk olyat csinálni, hogy szavakat elemzünk, hozunk egy szót, körbejárjuk, megrákcsáljuk, hogy mit mond róla a szótár, mit mondunk róla mi.
1: Van,
0: és akkor egy kicsit ilyen, tényleg ilyen kocsmai filozófálgatás módjára beszélgetünk róla veletek közösen. Ugyanez lesz, vagy ugyanezt terveztük a mai napra is. Azt nézem, hogy még jócskán van rá időnk, mert igazából alig lógtuk túl, mint ahogy egyébként el szoktunk kezdeni.
1: Igen. Kezdődjön a műsor így, 20 perc után 25.
0: De nem, ez abszolút közérdekű volt, amiről beszéltünk, igen. Tehát erről muszáj volt. A szó, amit meghoztunk, az nem más, az a te ötleted volt nagyon jó, a bizalom.
1: Tiéd volt, de egyébként semmi baj. Tehát,
0: enyém?
1: Igen. Ja. Mert hoztál egy csomó ötletet, és mondtuk, hogy ez már jó lesz már, nem tudom én, és akkor te mondtad, hogy volt-e már a bizalom. És ami meglepett, hogy nem volt még egyébként, nekem az rémlet, mint hogy lett volna, de sok B betűs szó volt már. Már nem az, hanem a. Egyébként volt már egyszer, nem tudom, emlékszel, hát a B betűs szavak között csak áromkodást gondoljuk, akkor volt már. Mert hogy volt egyszer az a nagyon szűk időszak, amikor ugye nem voltunk. Hogy hívják ezt éterben,
0: igen.
1: Csak online, és akkor egy kicsit szabadabb, és akkor abban az évben behoztuk a káromkodásokat, meg stb. Tehát így, ha esetleg kicsúszna egy olyan szó, akkor ne legyen érte csúnya nem hádorgálás. De és a más B betűs szavak is voltak, a bizalom nem volt még. Úgyhogy a bizalomról beszélünk egy kicsit, nyilvánvalóan nem teljesen
0: függetlenül.
1: Gyanánt, hogy nem feltétlenül teljesen függetlenül a mindennapi eseményektől gondolom, tehát biztos az is a fejedbe járt, amikor.
0: Mint megelőlegezett bizalom és
1: hasonló. Hát például, igen. Hát vagy nem, igen.
0: Vagy hogy lehet elveszteni a bizalmat
1: például. Igen, azt igen. Reméljük, hogy nem most fog azonnal megtörténni, de...
0: Vagy hogy egyáltalán megtörténni, tehát nem reméljük, hogy akár talán meg se fog történni, hogyha egy közéleti tekintetben nézzük, de hát rákcsáljuk ezt egy picit.
1: Hát mindig azzal kezdjük, ugye, és ez egy érdekes dolog, mert hogy vagy vitázunk, vagy nagyon egyetértünk az értelmező szótárnak a definíciójával. Igen. És próbálom egy kicsit, egyszerre másoltam ki, és benne vannak már hogy a mondatba foglalások is, de nézzük, mi a bizalom. A értelmező szótár szerint ez roppant fontos. Annak a személynek a jövő felé irányoló érzése, érzelme, a jövőbe vezet hite, reménye, aki bízik, hisz az események, mármint, hogy nem hisz, hanem hiszen, hanem hisz, az események körülmények kedvező alakulásában. Kettős, vagy mi ez pontos vesző? Hit. Ez nagyon érdekes, hogy hitnek a bizalom az ugyanaz-e, ezt majd ki kell fejtenünk, de itt azt írja, hogy hit abban, hogy a jövő fel irányolva, tehát van egy reménye, hite abban, hogy jobban fognak, mit tudom én, alakulni a dolgok. Tehát kedvezően alakulnak a dolgok. A jövőbe vetett bizalom. Ez már hülyeség, ugye, mert ez már magyarázat, mert a bizalmat nem magyarázhatjuk a bizalommal tautológiaként, de igen, tehát annak a személynek a jövő felé irányuló érzése, érzelme, a jövőbe vetett hite, reménye, aki bízik, hisz az események, körülmények kedvező alakulásában. Koszti.
0: Itt már rákcsálnám
1: egy. Itt elvesztett, ugye?
0: Itt már rákcsálnám egy kicsit, de nem tudom, mennél még tovább ezen, vagy mondanád, meg idéznél tovább?
1: Idézék vannak, csak idézetek vannak.
0: Mert pont ezt hoztam ide egy kicsit, hogy A bizalom, volt egy ilyen gondolatom, amit felírtam ide magamnak, erre majd ki is térek konkrétan, hogy a bizalom nem feltétlenül szeretet is, és ugye itt az van, hogy a bízik, az itt beletette az értelmező szótár azt, hogy pozitív alakulásában a dolgoknak, de most azon gondolkodtam, hogy mindenképpen pozitív alakulást jelente, vagy például, hogy mindenképpen van egy a bizalomnak egy pozitív értelme, vagy pedig csak a maga a kiszámíthatóság már mint jelentésben elégségesen...
1: Szerintem nem, ez van pozitív benne. Van? Hát igen, mert hogy most próbáld meg fordítani negatívra. Tehát abba bízol, hogy mit tudom én... Hogyha negatív dologba bízol, tehát hogy nem tudom, én bíztam a Fidesz bukásába, tehát bíztam, hogy rongyál verik őket, nekem az nekik negatív, de hogy ez nekem pozitív, tehát hogy nekem az továbbra is pozitív. Tehát nekem az azért volt, mert én örültem annak, hogyha mondjuk a Fidesz nagyon kikap, és bíztam benne is, és meg is történt. Tehát, hogy mondjam.
0: Tehát ez tulajdonképpen, mert én a bizalmat kicsit ilyen nyakatekert módon, ugye onnan próbáltam meg megközelíteni, hogy ugye van egy tulajdonképpeni a bizalomnak a jelentése az, hogy valaminek a megbízhatóan megérkezése, tehát hogy megbízhatóan igen, megtörténik, igen. De hogy ez nem feltétlenül, vagy nem tudom, hogy nem, hogy ez mindenképpen pozitívhoz.
1: Igen, de hogyha mondjuk a megbízhatóan meg fog történni az a negatív esemény, és arra viszont szerintem nem mond be, az is egy olyan dolog, ami igen. Megjön, meg megbízhatóan mindig elromlik, meg nem tudom, igen. Ha lehet ilyen hülyén fogalmazni, de akkor abban nem bízol. Arra más szót használsz, nem? Tehát, hogy...
0: Hát a kiszámítható, vagy igen. Nem, tehát akkor mindenképpen van ennek egy pozitív
1: jelentése. De szerintem is, mert viszont tényleg az van, hogy már az életed annyira hozzászokott ahhoz, hogy ennek vagy annak a negatív dolognak meg kell történni, hogy már szinte bizalmad van, tehát a bizalom van abban, hogy talán most is megtörténik, de még abban is van valami pozitivitás, érted? Ha nem történik attól, nem történik a negatív dolog, akkor már, mint hogyha egy kicsit negatívabban éreznéd magad attól, hogy nem történt meg, érted? És akkor már megint csak pozitív a bizalom. Na minden, ez már nagyon bonyolult, de hogy szerintem a bizalomnak mindenképpen van. Tehát, hogy az nem csak vársz valamit, hanem bízol benne, hogy megtörténik, és pozitív, és hogy mondják itt a körülmények kedvező alakulásában hiszel, vagy nem tudom. Itt ugye a hit egy érdekes kérdés, az ugyanaz, mert azt mondja, hogy ebben való hit a bizalom. Tehát, hogy hiszel ebben. Uh-huh. Hogy ez csak hite, azt nem tudom, de az értelmező szótár szerint ez egy hit. Ez egyfajta hit.
0: Megmondom, hogy nekem ott ment félre, ugye valószínűleg ott értelmeztem félre, hogy ugye a bizalmat és a megbízhatóságot, vagy tulajdonképpen valamennyire összekavartam így gondolkodásban, mert az jutott eszembe, hogy például ezzel kapcsolatban, hogy a bizalom az valamennyire kényel. És ez mondjuk igaz, mert hogy a bizalomra azt mondtam, hogy az tulajdonképpen kényelem. Kicsit olyan jellegű szellemi kényelem, mint az előítélet. Mert hogy az előítélet ugye az egy, az embernek az agya takarékosan, vagy a, nem tudom, a gondolkodásmódja takarékosan működik, ha sokszor megtörtént veled valami, akkor tulajdonképpen hogy ne kelljen megint elemezni a helyzetet, ezért most nem feltétlenül negatív egy ilyen, de az embernek az agya előítéletekkel dolgozik nagyon sokszor.
1: Igen.
0: Vagy hát ezek ugye a tapasztalatokból kijött prekoncepciók. És hogy valószínűleg a bizalom is kicsit hasonló, hogy ne kelljen minden egyes, mondjuk ha valaki a bizalmi körödbe tartozik, hogy ne kelljen minden egyes cselekvését külön-külön elemezned, tulajdonképpen a lélektanilag ez is egyfajta ilyen kényelmi eszköz.
1: Minden egyes másodperc vagy újra
0: kéne, igen, igen,
1: mert egy ember újra kéne alkotnod azért. Sőt, hát igen, és az emberbe is, de nem tudom, abba is megbízok, hogy nem tudom, eltettem ezt a kulacsot, hogy nem fog szivárogni a táskámba, mert hogy és akkor, ha minden nap újra kéne építenem ezt, akkor nagyon nehéz lenne.
0: Tehát, igen, minden nap mindent ellenőrizni, igen. Akkor a kulacsomat minden reggel, a nem
1: az
0: tudom,
1: autódat, a nem tudom, és ennek kell bíznod benne, hogy elvisz a...
0: Igen. Tehát, hogy igazából ez is, nekem ez volt az egyik esti gondolatom, amit így hozzá akartam tenni mindenképpen, hogy szerintem a bizalom az egy ilyenfajta gondolkodásbeli kényelem. Kényelmi shortcut, ha lehet.
1: Igen. De ilyen kényszerű kényelem, vagy mondjam, tehát, hogy ami működik így az emberrel kapcsolatban. Akár a előítélet, negatív, pozitív, stb. Tehát, hogy nem lehet mindent minden másodperc megkérdelezni, és átgondolni, akkor nem tudsz élni. Tehát akkor így akkor szétesik az életed. Tehát hittelek képtelenek lennénk úgy élni, hogyha nincsenek ilyen automatizmusaink. Vagy
0: hát tudom, meg akivel szemben mondjuk van bizalmi automatizmusod, akkor nem kell állandóan tényleg gondolkodni és újraértelmezni, ha csinál valamit, mert tudod azt, hogy hosszú távon jót akar.
1: És ha már itt tartunk, ugye ez a második mert ez a körülményekben való bizalom volt az előbb, és az a második jelentése már az értelmező szótárban. Valakinek az olyan személyre irányuló érzése, akinek becsületességéről, helytállására, jóképességéről, szándékainak helyességéről, segítőkészségéről meg van győződve. Mm-hmm. És akiben bízik. Hát vagy róla az azt jelenti, hogy bízok benne, hogy ezekben mondjuk a szakértelmedben, mondjuk a barátságodban, mondjuk a jó szándékodban, a segítőkészségedben, stb. Én hiszek, és elfogad, vagy biztos vagyok benne, hogy ez megtörténik. Ezért például ugye szoktunk föltenni kérdést a hallgatóknak, az egyik az mindenképpen az lesz, ezeket majd meg is ismételjük, hogy az érdekelne, hogy különböző hallgatók mint mondanak, hogy egyrészt kettős a kérdés, kikben bíztok feltétlenül? Tehát ki az, akire azt mondjátok, hogy benne mindenképpen megbízok. Egyébként az is érdekel, hogy miért? Csak úgy simán, mert az apám, anyám, gyerekem, nem tudom, vagy azért, mert már nem rokonom, nem ismerő, nem tudom, de hogy rászolgált, mert még az életben, nem tudom, 40 éves, és egyetlen egyszer nem volt olyan, hogy lehet volna ott segíteni. Vagy egyetlen egyszer nem volt olyan, hogy hazudott volna nekem, vagy hát, tudva levőleg, vagy nem tudom. Tehát ki az, aki... Vagy, ami még érdekelne, hogy ki volt az utolsó olyan ember az életetekben, mert a legutóbbi bocsánat, akire azt mondtátok, hogy na, elnyerte a bizalmamat. Tehát, hogy benne nagyon megbízok. Például én gondolkoztam most is. Nehéz, mert lehet, hogy túl jó ember vagyok, túl sok, de hogy tulajdonképpen nekem a héten több is volt már, akire azt mondom. Jó, nem a feltétel nélkül meg örökké, de csinált olyat, amire azt mondom, hogy majd legközelebb is megbízok benne. De volt egy orvos is egyébként, tehát egy rokonomnak a kezelőorvos, aki azt mondtam, hogy ez tök jó, tehát nagyon örülök neki, hogy ő az, és nagyon-nagyon megbízhatónak tűnik, és egyelőre még nem játszott el, vagy hogy mondjam, tehát meg volt például egy szerelő a héten. Tehát ilyenekről van szó, ezek nagyon magas.

0: vagy hogyan, és mit tudom én, de rajta nem látom azt nagyon, hogy elszúrnás. Egyébként meg a másféle a bizalom, mert hogy amúgy, hogy miért őt hívtam, mert volt egy csoport, Facebook csoportok, volt egy csapat ember, akikben szintén megbízom idézőjelben, hiszen ők ajánlották, mert az nem mindegy ilyen random kip, de mondta ott már, vagy 5-6 ember, hogy én őt hívnám, vagy így rákerestem, hogy ott ajánlottak-e már a villanyszerelőt, őt ajánlották, és egy 5-6 egyébként kvázi tök idegen ember azt mondta, hogy mégis akkor én megbízok bennük, akkor én is meg, akkor én is bizalmat szavazok itten a Péternek, de egyébként nagyon sokszor az, hogyha belegondolsz mondjuk egy Google értékelésnél, vagy nem tudom, tehát egy 1647 reviewból mondjuk 4,8-as a hely, akkor úgy megbízol benne. Pedig az 1460 emberben nem ismer senkit. De azt mondod, hogy nem bízom az emberekbe, vagy nem tudom, és akkor, akkor én is betérek ebbe az étterembe.
1: Mondjuk ugye ebben az a cink, főleg, hogyha mondjuk ilyen távol-keleti oldalakról rendelget az ember, hogy ott azért nagyon sok a kitalált karakter.
0: Oké, ez is igaz, de mondjuk tényleg mondjuk legyen budapesti bráncsoló, vagy nem tudom, és ha megnézem, tehát nem a rengeteg vietnámi megizé, tehát letekerek sokáig, ott mindenféle látszólag magyar nevű emberek vannak profilképpen, nem tudom, akkor azt mondom, de én látod, a helybe is megbízok, hogy nem fogja föltölteni kamu profilokkal, tehát már van ilyen bizalom is, meg mondjuk egy olyan, hogyha ezek tényleg valódi emberek, akkor ők jó ízlésük van, és jól lőnek. De ezek általában nem is nagyon lőnek mellé. Vagy egy Uberbe. Tehát most például taxisztam, vagy Ubereztem. 4,96-nál a csávó 1800 visszajelzésből, azt mondom, akkor megbízható. Tehát megbízom. Pedig mondom, senkit nem ismerek abban az 1800-ból feltehetőleg. Tehát hogy ez egy érdekes, hogy működik az ember. Na mindegy. Ugye itt a személyi bizalom az ez.
1: Hogy egyrészt akkor nagy kő esik le a szívemről, hogy akkor végre valaki megnézte a lámpát, és nem miattam fogtok.
0: Nem, te is megnézted. De hát téged hívtalak először, mert benned megbízok.
1: Csak úgy mondom, hogy én ugye, mert ugye mondtad, hogy olyan gyanús volt neked a lámpa, és ugye szétszedtem a kapcsolót, és mondtam, hogy hát én nem látok problémát, de ha gondolod, akkor majd át kell alakítani. Viszont most
0: átalakítottuk.
1: Át is alakítottátok, most viszont nem történt meg az, hogy mit tudom, hogy mégis lett valami probléma, és akkor az élelkemen szárad, hogy nektek valami bajotok
0: lesz. Hát ha túléltük volna, és még nem halunk ott meg rögtön kigyulladt a lakásba, akkor lehet, hogy a bizalmam megrendült volna. Erről beszélünk, de megrendül a bizalmam. De egyébként nem volt nagy baj, tehát nem az volt, hogy azt mondtad, hogy hát nagyon minden rendben, és amúgy azeket hívni, mert közben égett a lakás, hanem hogy ezt mondtad is, hogy van valami, nem tudom, volt is egy kis problémája, meg egyébként a rendszert, amit ki kellett cserélni egy kicsit, hogy logikusabbra, és mondom, tehát mondom, ilyenek, hogy egy taxisba a szerelődben, és nem tudom, egy, mit mondtam, orvosba. Jó, az már egy kicsit más, mert ott azért valamennyire az életedről van szó, vagy akár szeretted életéről, de az is egy megbízhatósági kérdés.
1: És ismét lazán kapcsolódik, Ribényi Gergő most írt nekem, hogy neki megér 5 rugót a mi társaságunk.
0: Hát ezt nagyon szépen köszönjük. Nem mondtam, hogy nincsenek ilyenek.
1: És a káposztás kondér.
0: Hát pláne. Úgyhogy mondtam, hogy az még plusz azért. Hát ez egyben az 5000-es, azért tudjon róla, bár neki.
1: Ez egy, hogy mondjam neki? Ez egy bizalom, ami tényleg ez a kérdemet bizalom, hogy most már nem tudom hányadszorra főzzük a káposztás kondért, és van egy olyan kör, aki szívesen jön, úgyhogy
0: jönnek, úgyhogy... és bár időnként minimálisan változik, mert valaki így segít benne, valaki egy kis apró tippet ad, nem tudom, de hogy egyébként maga a minőség az 12. ilyen főzők, de abból 1-2 kimaradt. Kb. Most lesz szerintem egyébként a jubileum. Valahol most van, hogy a 2 maradt ki, akkor elvileg most lesz a 10. káposztás kondér. Tehát most már talán főztünk annyit, de ez is érdekes, hogy alakul ki a bizalom. Ugye itt nálunk a nagyszámok törvény alapján, tehát, hogy mit tudom én, a 10. után csak nem rongy, vagy a 9. után csak nem rongyjuk el pont a 10. És ezért így, vágtál egy ilyen fejet, nincs kizárva, ezt mondom, mindenki tudja, meg lehet, hogy rajtuk kívülálló okok is lehetnek benne, tehát nem tudom, csak egy része volt.
1: Csak az már egy márka névvé vált, hogy ugye, hogyha mondjuk, hogy főzze, akkor nagyjából tudja az ember, mire számít.
0: És nálunk ez így alakult ki, tehát mitől alakulhat még ki bizalom? Mert az egyik az ez, hogy meg tapasztalati úton. Tehát 9-re jót főztek, 10-re is elmegyek szívesen, vagy mondjuk lehet, hogy még valaki csak 7-et tesz ide 6-szor, megkóstoltam, már nagyon jó volt, hát egyszer is megkóstolom, már biztos tök jó lesz. Tehát, hogy...
1: Most azon gondolkodom, hogy ugye a bizalom, hogy...
0: De, bocs, csak egy nagyon gyors példa, hát, ha már ugye állandóan közéletről beszélünk, de azt még nem tudtuk egyébként, ugye, hogy, vagy nem tudtak 3,5 millió ember, hogy a Magyar Péter jól csinálja a dolgot. By the way, most se tudja még pontosan, lát valami irányt, de azt mégis megbíztak benne. Tehát, hogy ott meg egy kicsit az ellentét működött. Tehát, hogy azok, akik most vannak biztos, hogy nem, tehát akkor már inkább megbízok a másikban, mert az csak jobban csinálhatja, vagy nem tudom. Ugye nem a tapasztalati út volt. Nem volt az, hogy már 6-szor megválasztottuk Magyar Pétert, akkor másik oldalon ez lett volna. Akkor biztos, hogy egyszer is jó lesz.
1: Valaki,
0: hanem valami tök szerintem... újjegy. Belehelyezted a bizalmadat tulajdonképpen, ugye ez a kifejezés.
1: lehet.
0: Na érted, de van ilyen kifejezés, tehát belehelyezték 3,5 millió ember a bizalmát, és nem azért, mert a

0: tapasztalati úton. Tehát jó, csinált valamit az elmúlt két évben, ami alapján azt lehet, hogy na, talán az ő tényleg, de hogy ezt nem tudjuk még, mert kormány ez nem kormányzott még. Tehát
1: ja, persze.
0: Május 9-e óta tudjuk meg, hogy milyen lesz majd is. Mégis bízunk benne, tehát, hogy vagy bíz. Ki jobban, ki kevésbé, de valamennyire megbíztak benne.
1: Hát abban még azért, akik, mert még van oka a bizalomra. Tehát, hogy
0: még nem játszott el, megint a igen. Kifejezés. Tehát nem játszott el a bizalmunkat, igen.
1: Igen, meg nem csak ő, hanem a helyzet. Tehát az, hogy most ez a teljesen új konstelláció azért most tőle függetlenül is valamennyire bizalomra ad okot arra, hogy jó felemelhetnek a dolgok, hiszen egy olyan monolit struktúra repett meg most már több mint évtizedes távlatban, amit előtte nem láttunk, hogy lehetett volna.
0: Hát és az a helyzet, hogy magamat felhangosítottam, üvöltöttem a fülembe, szóval az a helyzet, hogy a másik, amiben megbíztunk, ugye nem csak benne, hanem ebben a formátumban, mert ugye eddig az előző választásokon mindig azt csináltuk, hogy olyanokba bíztunk, akik már így vagy úgy részei voltak eddig. Hát nem mindenki bizott bennük, mert valaki pont azért nem szavazott, mert nem bizott meg. Mondjuk a Gyurcsányban, aki mindig a listán volt, vagy még lehetne neveket mondani, azokban nem bíztak meg. És nézd meg, hogy a most 100, ha jól emlékszem, 41 képviselőből 141 újonc. Tehát, hogy tök új emberekbe bízunk meg. Abban bíztunk, hogy az új emberek azok majd új szeleket hoznak, és a régi szelek nagyon büdös szellentések voltak már inkább így a magyar politikai életben, és itt meg talán új szelek, és friss szelek, és tavaszi szelek fújnak, igen.
1: Tom szelek.
0: És megbíztunk abba, hogy jó lesz majd az, hogy 141 vadi új ember ül be, tehát több mint a kétharmada az embereknek, de persze akkor nem tudtuk, hogy ezért, de hogy retteltes mennyiségű vadi új ember lesz, és azok majd jobb változást, vagy változást, és jó irányba való változást hoznak majd. Hát ez a belehelyezett bizalom, tehát egyébként ez a megelőlegezett bizalom, ez meg a másik kifejezés.
1: Meg ami tapasztalat nélkül van, az is, de az is tapasztalat, csak van olyan, amikor, ez ilyen kicsit meta lesz, de hogy úgy tapasztalati alapú a bizalom, viszont nem az adott személy iránti tapasztalatot, hanem valamilyen szintű, itt jönnek vissza az előítéletek egy kicsit, hogy mondjuk, ha bejön hozzád egy valaki, hogy én vagyok a, nem tudom, ennek a hatóságnak, én vagyok a gázóra leolvasó, vagy én vagyok a nem tudom milyen rendőr, vagy én vagyok a nem tudom micsoda, akkor sokkal jobban megbízol benne, mintha mondjuk bejön egy teljesen szakadt, nem egyenruhás, nem tudom valamilyen arc, vagy bejön egy, frissen vasalt, ropogós ruhában, vagy tudod, akár az átverős telefonhívásoknál, vagy akár a sima telefonhívásoknál is, de hogy ugye, hogy milyen a fellépése, milyen a hanglejtése. Itt tulajdonképpen, itt is elsőre szavazol a bizalmat, de ha belegondolsz, mégsem teljesen, hiszen azért az, hogy a nem tudom, X-nek vagy Y-nak jobban adsz-e...
0: Figyelek ám, csak közben kihúztam valami, véletlenül, hogy kinyújtottam a lábam, kihúztam valamit, és most visszapróbálódni.
1: Mondjad, ha hallanak minket még a hallgatók?
0: Hát remélem, még adásban vagyunk, így lekapcsoltuk Magyarország áramellátását. Mondjad közben, mert figyelek.
1: Szóval, hogy igazából, amikor így nem, tehát amikor a semmire előlegezed meg a bizalmat, az nagyon sokszor azért látszólag semmire, vagy látszólag előzmény nélkül, az nagyon sok azért előzményekre épül, csak nem konkrétan ahhoz a személyhez, vagy ahhoz a helyzethez köthető. Tehát például, ha megelőlegezed a bizalmat annak, hogy mondjuk szakértők vannak egy kormányban, és akkor ez emiatt úgymond annak ellenére, hogy nem tudsz róluk sokat feltétlenül, tehát oké, hogy utána olvasol, és mondjuk megnézed a szakmájában, hol tartott, de ha maga az a gondolat, hogy neked szimpatikus, mert azt tudtad, hogy a szakértők azok szakértői a saját témáiknak, akkor amikor azt látod, hogy valahova szakértőket ültetnek be, akkor az bizalmat fog benned.
0: Igen, de ezt csak megígérte, tehát akkor még messze nem mondta el az embereknek a nagy részét, hogy kik lesznek majd.
1: Most nem konkrétumra, csak hogy általánosságban.
0: De hogy azt hiszem, hogy ennél a kormánynál meg úgy általánosságban véve, hogyha egy jó kormány, nem, tehát egy pártba megbízol, ki még nem kormányzott és jön, akkor szerintem ott is olyan bizalom is működik, és valószínűleg itt ez is volt, hogy amikor járkálta az országot, és beszélt mondjuk például a vezetője, Magyar Péter, akkor arról beszélt olyan problémákról, amikről mindenki fölkapta a fejét, hogy igen, zavar, hogy leszakad a plafon a kórházba, igen, zavar, hogy nem tudom, 3,5 évre előle van mi a bejegyzésem, zavar, hogy nincs a gyerekemnek tanára, zavar, hogy nem tudok egyszerűen 10-ből 9-szer úgy menni, odaérek pontosan vonattal, stb. Szemét van, piszok van, izéva, rohadrága, elveszik a nem tudom, vállalkozásomat, stb. Tehát egy csupa olyan dolgot mondott, hogy bízok benne, hogyha ennyire érti a problémát, akkor valószínűleg meg is tudja oldani. Mm-hmm. Ugye ez sem biztos még, de és egy ilyen megelőlegezett bizalom, de már nem csak teljesen megelőlegezett, mert nem csak az volt, hogy szavazatokra, igen, én vagyok, nem tudom, hanem hogy egyfolytában az én problémáimról beszélt. Tehát, hogy tökre igaza van. És ezt azért ügyesen is csináltam, mert egy 670 lelkes kisfaluba, hova elment, egész másról beszélt, mint Debrecenben, nem tudom, 30 ezer embernek a főtéren, szóval, hogy meg persze Budapesten, a nem tudom, Kossuth téren nagy zébe. Úgyhogy tök sok ember meg tudta szólítani, tudom, hogy mi a problémád. És elmondta, és mondta, hogy tényleg ez a probléma, ezt tényleg tudja, akkor valószínűleg bízhatok benne, hogy meg is oldja.
1: Az is, egyébként az jutott még erről eszembe, hogy a bizalomnak, pont itt a szakértőket, amikor mondtam, vannak tulajdonképpen, mert nagyon sok olyan helyzet van, amit most így boncolgattunk, hogy nem ismered, és úgy kell bizalmat szavaznod, hogy nem ismered, hogy miről van szó, hogy ennek vannak az előítéletek mellett, vannak olyan intézményesített keretei, ez szerintem érdekes, meg fölött futni egy kört, amiknek köszönhetően te úgymond ismeretlen és bizalmat szavazhatsz annak az embernek. Például egy orvos, most az orvosokat említetted, ugye az, hogy neki megvan az orvosi diplomája, meg az, hogy tagja nem tudom milyen satöbbinek.
0: Kamarának,
1: stb. Vagy az, hogy mondjuk egy tanár, hogy ugye őket is állandóan ellenőrzik, ugye, hogy tanít, stb. Tehát, hogy vannak egy pilótának ugye rendszeres felvizsgálatai, vannak stb. Hogy a rendszerben vannak beépítve olyan garantáló tényezők, aminek köszönhetően úgyis bizalmat tudsz szavazni egy személynek, egy valamilyen szolgáltatást nyújtó, vagy valamilyen professziót tűző személynek, hogy egyébként őt magát nem ismered. Mondjuk erre mondta azt a haverom, csak így zárul elvérzett, hogy kettessel is lehet műteni. Tehát
0: igen. De tudod, az érdekes, hogy nem csak őt nem ismerem, hanem nem ismerek, annyira megbízok, hogy azt a hatóságot sem ismerem, aki kiadta most a pilótára, aki pilóta engedélyt. Mert most megkérdezett tőlem, hogy most utazok például a jövő héten, meg te is azt hiszem, de megkérdezik tőlünk, hogy tudjuk-e, hogy ki adja ki a pilóta engedélyt, meg hogy vizsgálják, meg nem tudom pontosan megmondani. Azt mégis megbízok benne, hogy aki bennül abban, ezért nem ismerem az úriembert, aki bennül a pilóta fülkébe, de abban is megbízok, aki adta neki ezt a papírt, hogy vezethet, meg nem tudom, érte, lehet, hogy jó, megszivat, mert el sem végezte, nem tudom mit, vagy lefizette, de minden megbízok benne, az így nem így működik, de ugyanez, ha leveszek kiveszek a hűtőből egy joghurtot, érted? Tehát biztos nem lesznek lenne mérgező anyagok, mert ezt ellenőrzik. Nem tudom hirtelen jó a NÉBIK, de hogy az hogyan, meg mint a nem tudom pontosan, hogy mi a procedúra, nem tudom pontosan, melyik hatóság a NÉBIK-nek, melyik nem tudom, mit csinálja, de biztos, hogy ez a bolt nem fog olyat eladni, és ez a joghurtgyártó se gyártó, amiben rossz, nekem nagyon, nagyon káros anyag van, hiszen akkor nem engednék a boltba.
1: Igen.
0: Nem tudom, ők a valakik, nem tudom kicsodák, de valakik, nem, tudom, hogy van olyan, aki nem engedi be oda, és akkor nekem ezzel így megbajok. Ez is érdekes, mert nem baj, hogyha tudatos vagy, és ezeket tudod, de azért azt nem lehet, hogy az egész életedet tudja. Tehát felszállsz a buszra, tudod azt, hogy melyik hatóság hogyan adta ki a buszvezetőnek azt az engedélyt, hogyan van megcsinálva a busz, milyen izéken, engedélyeken kell átmennie, milyen napi szintű
1: vizsgálatok.
0: Milyen napi vizsgálatoknak kell átmenni, aztán leszállsz, vagy bemész a boltba, nem tudod, hogy ezt a boltot kiellenőrzi, hogy nem tudom, éppen kinyithat, nem tudom, tudod, hogy ellenőrizték, nem tudod, csak hogy valahol a hátsó ajatban megvan, hogy bemész, mert biztos, hogy... És akkor tudod azt, hogy mit tudom én, amit leveszel a polcról, azt is ellenőrizték a hatóságok, nem lehet lejárni, de, stb. Tehát, hogy ebbe bízol egyébként. Tehát, hogy egész, és aztán kijössz, jabot csak asszánál, igen, tehát amit visszaadnak, mondjuk tegyük föl készpénzzel fizet, megbízol abban, hogy oda csipentetted, ezért annyit szednek le. Nyilván megnézed a blokkot, ha gyarakul, de megbízom benne, hogy annyit csipantottak le. Megbízol benne, hogy mit tudom én, hogyha 3424 forint, akkor a bankod nem fog 8624-et leszedni, vagy ők, mert hogy annyi volt, és annyi. Nem nézem meg mindig utána, hogy tényleg annyit ünt el a számlámról, majd kijövök, mit tudom, és a többi. Tehát, hogy érted, ezek mind olyan bizalmak a napodban, amiket nem gondolsz át, folyamatosan megbízol valakikben, akiket nem is ismersz, de hogy...
1: Most eszembe jutott, hogy a bank mennyit kereshetne azért abból, ha mondjuk csak mindig egy-két forintot hozzá csippen.
0: Igen.
1: És akkor így...
0: Hát nem csak egy nap nem tudom hány ember vásárol az adott banknak.
1: És nem figyel, nyilván nem nézegetett, hogy most 24 vagy 25 forint volt a kiflés.
0: Hát illetve, hogyha figyelget is valaki, akkor azt mondja, hogy ő figyelgette, és akkor nála pont volt, hogy jaj, de ő nem fogja azt mondani, hogy mától akkor az összes, mind a mai 824 ezer kifizetést akkor vizsgáljuk felül, nem fogja azt mondani, hogy az egy ember, tehát akkor jó, egynél vesztettünk, visszaadjuk neki, elnézést kérünk, és akkor mindig nyertünk rajta, nem tudom, 1 millió forintot csak délelőtt. Na mindegy, de hogy valóban is mondjuk, mit tudom én, a bolt is tudna ezzel trükközni, nem tudom, néha fölhívják én a figyelmet, nem tudom, egy-egy ilyen izénél hibáztak, vagy kerekítéssel ügyeskedtek, nem tudom, de egy általánosságban azért megbízom. És bocsánat, hogyha viszont ilyen kiderül, akkor ugye, amit beszéltünk, a bizalomvesztés. Egy nagyon nagy botrány kiderül, hogy az X láncnál, nem tudom, folyamatosan is hogy folytatólagosan elkövették azt, de van, akkor többet nem bízom benne, és nem tudom, visszaesik a forgalom 40%-a, és akkor szívás. És ezért is bízom egy kicsit abban, hogy bízok abban, hogy nem éri meg nekik azt a trükközés, azt az
1: érzést,
0: ez kiderül, ha ez kiderül, akkor onnantól kezdve vége mindenek. Tehát bízok abban, hogyha más ér nem is, de hogy kicsit tartanak attól, ugye, hogy óriási baj lehet belőle, hogyha ha máshogy csinálják, és ezért nem úgy fogják csinálni. Na mindegy, ez egy kicsit bonyolultabb. Viszont hadd hozzak ide még valamit. Tehát a ChatGPT-t, tehát ez most már egy ilyen metódus sok elmenni, hogy a ChatGPT-t megkérdeznek, és arra gondoltam, hogy ha mond rá valamit, ugye hogy hívják az értelmező szót, megkezdem a ChatGPT-t is, hogy hát idézőben mit gondol róla, most gondol a ChatGPT, vagy nem, azt hagyjuk, de hogy mit mond róla. És tök érdekes volt, mert rögtön vitázott, úgymond, az értelmező szótár állításával. Tehát az előbb azt mondtuk, hogy az értelmező szótárnak van egy erős olyanja, hogy a hit valami. Igen. Itt pedig rögtön közni a ChatGPT, a bizalom nem ugyanaz, mint a szeretet, a remény, vagy a hit. Tehát rögtön mondja, hogy nem ugyanaz, mint a hit. A ChatGPT azt mondja, inkább ilyesmi, vállalom a kockázatot, hogy kiszolgáltatottá válok neked, mert feltételezem, hogy nem élsz vissza vele. Ez legyen ember, vagy legyen akár egy hatóság, egy joghurtgyártó, stb. Igen. Tehát vállalom azt, hogy nem élsz vissza az én bizalmammal. Ezért bízok benned. Szerintem ez is korrekt megfogalmazás. Bár nem tudom, hogy ezt miért írja, ez nem hit, mert ez is egyfajta hit. Tehát, hogy hiszek abban, vagy hiszek benned, vagy nem.
1: Igen. Most pont ezen azért gondolkodom.
0: Azon benned az mindegy, hogy konszti, mint barátom, vagy a Citroen gyár, akinek az autóját megvettem, vagy mit tudom én, a mobil szolgáltatom, vagy a joghurt, vagy a...
1: Na jó, de hát ez is olyan dolog, hogy például itt is az előzmények muszáj, hogy igen, szerepet játszanak, mert például, ha valakinek nincs bizalma a mondjuk a saját kapcsolatában, mondjuk a partnerében, ha hallunk ilyeneket, tehát hogy ellenőrizgeti, stb. Az valószínűleg annak valami oka.
0: Valami oka, de nem feltétlenül biztos, hogy tapasztalat. Tehát lehet, hogy személyiségbeli. Tehát, hogy
1: mondjuk ez igaz.
0: Igen, tehát nem feltétlenül. Egyébként lehet, hogy és a tapasztalat is lehet kétféle, tehát hogy nekem az előző 6 kapcsolatom az mind olyan volt, hogy az iment tönkre megcsalt, és akkor természetesen a 7-ke bizalmatlan vagyok. És nem azt mondom, hogy ez jó ötlet, de hogy például az egyik, hogy akkor elolvasgatom az SMS-ait, vagy az már nincs, tehát Messenger, nem tudom, üzeneteit. A másik, hogy ő már nem tudom hányszor. Most tegyük fel, hogy még vele vagyok, de ő már nem tovább szó megcsalt, de hogy ettől függetlenül vele vagyok, mégis olvasgatom, és akkor, de ezek mind logikusak, de van olyan is, ugye, van a másik, amikor valami miatt, biztos lehet, hogy gyerekkorra visszamenő, nem tudom, tehát ez nem tudni, hogy miért vagy egyszerűen a személyisége, semmi okot nem ad rá. És mindenki tudja róla, hogy talpig becsületes, és tegyük, hogy tényleg az mondjuk, és semmi eszébe nem jutna mással lenni, vagy mással flörtölni, nem tudom, de mégis állandóan ellenőrzöm, mert nem bízok annyira magamban, vagy nem tudom, hogy ő engem akarja, és akkor állandó tartok, hogy én nem vagyok neki elég, vagy nem vagyok jó, vagy biztos nem elég jó a kapcsolat, stb. Stb.
1: Igen, de ez mondjuk érdekes, hogy a ChatGPT is eljutott arra a következtetés, hogy a bizalom az nem feltétlenül szeretet. Tehát az,
0: igen.
1: Valakiben úgymond megbízol, attól még nem biztos, hogy szereted őt, vagy nem biztos, hogy pozitívak a gondolataid, az érzelmeid felé, csak tudod azt, hogy igen?
0: Nem mondja csak.
1: Tudod azt, hogy megbízhatóan végre fog valamit hajtani.
0: Én nem akarok állandóan visszatérni a magyar politikai helyzetre, bár kétségtelen, hogy volt benne.
1: Most eléggé pesgő, tehát most ezek tizenvalányi után...
0: De hogy nem rengeteg ember azt mondja egyébként a környezetünkben, hogy azt nem mondja mi is, hogy így attól függetlenül, de nem szeretem ezt az embert, vagy nem tudom, csak hát, hogy megbízok benne, érted? Nem kell, szeressem. Erre egyébként Ottavi Árpád mondott szerintem nagyon jót, mint ahogy oly sok mindenre is egyébként, hogy nem tudom pontosan, ahogy volt, de mondták, hogy ilyen a párkapcsolatban, de hogy érted, én nem a pasi akarok lenni, vagy a szerelme, vagy nem tudom, azt akarom, hogy a miniszterelnököm legyen, és oldja meg a problémáimat.
1: Persze.
0: Tehát engem nem érdekel, hogy jó, persze, hogyha nagyon durva dolgok tényleg kiderülnek, az más egy picit talán, de hogy így attól félni, hogy kiállhatatlan ember, vagy nem tudom, hogy nem összejönni akarok vele, nem kavarni akarok vele, hanem azt akarom, hogy a miniszterelnököm legyen egyfajta ilyen, nem tudom,
1: hát, ilyen munkavállaló. A Dr. House, tudod,
0: igen.
1: Egy alapvetően egy ilyen kukifej ember, de hogy...
0: Nem simogat meg nem szeretget, meg innen, megoldja a problémát, tehát most na, kibírom addig a stílusát, csak oldja meg a helyzét, érted? Igen. Viszont egy nagyszerű szakember, elmúlik a vakbél problémám, vagy daganatom, vagy akármilyen borzasztó, és én akkor jó, hát most nem volt kedves. Majd akkor nem ülök leveles előzgetni, meg nem hívogatom, mondtam magán ügyekbe.
1: Ja.
0: Tehát, hogy ez a szeretet, az nem feltétlenül kell, hogy szeres valakit, ahhoz megbíz benne. Amúgy nem baj. Tehát amúgy én szeretem is tökre, bízok is benne, szeretem is, az persze nem baj, de attól függetlenül nem kell szeretned, hogy bíz benne.
1: Érdekes, Péter 19 írja a cseten, hogy a biztonságos, tehát hogy neki a bizalomról a biztonság szó jut elsősorban eszébe. Hogy Most nem csak próbálom kitalálni, hogy hogy képződött az egyikből a másik, de hogy nem tudom, ezt itt leírták ki esetleg a szótári részben, de...
0: Az jó kérdés, hogy biz...
1: biztonság.
0: Ugye a bízalom és a biztonság az egy
1: biztos, hogy van, mert
0: bíztől alatt, ez elég valószínű, igen, de igen. Ó, ezt most nem néztem meg, ennyire most, na, bevallom, pedig imádom a nyelvtörit, azt tudják nem sokan, de ezt most pont nem néztem meg, hogy ez a tő az egye. Meg én azon is, én meg azon kezdtem gondolkozni, hogy hogy érti, mert ezt többféleképpen is lehet érteni szerintem. Ugye, bizonyom, ez egyik az, amit te mondtál, tehát, hogy ez biztonságos, mert akkor így sok mindenki megbízok, meg megbízok a rendszerben, nem tudom, akkor így tudom élni az életet, nekem mindent állandóan megkérdéleznem. Ez az egyik, a másik meg, de egyébként a mindennapi életben is, tehát a bizalom a barátommal, a párommal, nem tudom, tehát akkor nem kell állandóan fölülvizsgálni, hanem tök jó. Tehát, hogy így,
1: és azért érdekes, amit mondtál, hogy, és most egy kicsit kapcsolódik ide, azért érdekes, amit mondtál arról, hogy valamilyen szinten ez jellembeli kérdés is, mert hogy vannak szerintem azok az emberek, akiknek akár jellembeli jellemzők miatt nem nincs meg a bizalom, nagyjából semmi iránt, nagyon sokszor, és ugye, ha bízol a rendszerben valamennyire legalább, akkor nem kell mindent ellenőrizned, mert hogy elfogadod azt, hogy tulajdonképpen valószínűleg a rendszer működik, valószínűleg nem akar feltétlenül rosszat, és nem kell mindent. Tehát, hogyha minden, nem is tudnám mindent ellenőrizni, az életed minden aspektusát tényleg pontosan és megbízhatóan ellenőrizni szeretnéd, akkor iszonyat sok tudásra lenne szükséged.
0: Igen.
1: Tehát most akkor, hogy ha ne, úgy érzed, hogy magamnak kell ellenőrizni azt, hogy most összeroskad alattam ez a szék, akkor értenem kéne az asztalossághoz, hogy felszállok a buszra, akkor autószereléshez kéne értenem.
0: Bekapom ezt a gyógyszert, mert fáj a fejem, egy kicsit meg kell nézni.
1: A biokémikus
0: meg a gyógyszer ellenőrző hatóságot kell ismernem, stb. Igen,
1: tehát, hogy most az a szín az a gyógyszernél az jó-e, rendben van, vagy nem. Igen.
0: És tudod, mi van, hogy ez a most megint politika, tehát ez volt egy szörnyű bűne egyébként az előző rendszernek, milyen jó kimondani, most már erre is kimondani az előző rendszer, hogy ezt a közbizalmat lerombolta, érted? Igen. Tehát én nem bízhatok még igazából abba, hogy ezt így ellenőrizték, nem bízhatok meg abba, hogy jó helyre megy ott a pénzem, az adózás, nem bízhatok meg abba, hogy ez jó, ez az orvosi rendszer.
1: Seattle ellenőrizte az oltásokat.
0: Igen. Tehát, hogy ki ellenőrizte az oltásokat, ki ellenőrizte a nem tudom milyen zéket, mindegy. Tehát, hogy ezekben a termékben nem bízhatok meg feltétlenül, mert hogy ismerem már ezeket, hogy milyenek.
1: Jó.
0: Ezek azért sokszor is buktak dolgokkal, tehát nem azért, mert eleve abovótálom őket, hanem már ennél, annál kiderült, hogy nem csinálják jól, akkor miért pont ezt csinálták volna jól. Úgyhogy ez például nagyon fontos lenne, hogy ne romboljon le mondjuk az első hetekben, hónapokban ezt a következően, hanem kicsit visszatérnek a bizalmak így.
1: Kicsit ide kapcsolódik, de amerre ki akartam, mondjuk itt ugye jogos volt a bizalom hiánya, hiszen itt a rendszer igazolta a bizalomra való alkalmatlanságot, de hogy ami nekem eszembe jutott meg erről, hogy ugye lelkialkati kérdés, mert aki gyanakvó, vagy mondjuk egy kicsit üldözési mániája van, azok közül nagyon sok olyan van, aki ugye nem bízik ebben a rendszerben, meg a világ dolgaiban, ami maga körötte van, és ugye ezekből jönnek az ilyen chemtrail hívők, meg gyógyszerel, meg oltásellenesek, stb. Hasonló emberek, mert ugye ők abból indulnak ki, csak ugye nekik pont az, amit mondom, hogy nincs meg az a tudásuk. Tehát, hogy félnek a dologtól, nem bíznak meg a rendszerben, hogy az mondjuk jót fog neki, egy jó terméket, vagy egy jó, valamit ad neki, viszont nincs is meg hozzá a tudása, hogy biokémikusként végig gondolja azt, hogy most akkor ezzel mi fog történni. Tehát, hogy...
0: És hogyha a bizalmat mégis elmagyarázza, vagy hogy milyen megmutatja nekik valaki, hogy nézd, ez így működik, ez van, ez a receptor oda, és akkor így működik, és ettől te ezért leszel jobban, ezt nyugodtan vedd be, vagy nyugodtan adasd be magadnak, mert ez így és így működik, és mindegy. Akkor nincs az, hogy azt mondja, hogy ja jó, akkor most megbízok benne, mert nem tudom, aki ebbe ez a fajta bizalom van, inkább az összeesküvés elmélet hívja meg, nem tudom, akkor meg, vagy bizalmatlanság, bocsánat, az nem fog megváltozni attól, hogy elmagyarázod neki logikusan. Tehát itt azért mélyebbről jön az ő bizalmatlansága, érted? Mm. Vagy azt mondod, hogy nézd, semmi gond, igazad van egyébként, mindig legyél szkeptikus, de ez a hatóság ellenőrizte, ezt a hatóságot az ellenőrizte, ez átment ezen az ellenőrzési folyamaton, hogy átment a nem tudom, 100 000-ből egy nem működött csak, vagy nem tudom, tehát nyugodtan, akkor azt mondja, hogy na jó, de nézd meg azt a hatóságot, ki irányítja, abban a hatóságban se bízok. Na de azt a hatóságot ellenőrzi, ha nem tudom, én abban se bízok, érted, hogy eljutunk a WHO-ig most például egészségügyi, és abban meg ez a főleg nem bízik, tehát egy egészen elképesztő.
1: Trumpról beszélünk.
0: Vagy hát a Kennedyről. Na tehát egy elképesztő, tehát hogy semmiben nem bízik egyik szárnyába se, akkor mit tudsz neki mondani, érted? Tehát neki mélyebbről meg hogy mondja, és van amikor a bizalomnak is, és van amikor a bizalmatlanságnak is egy ilyen irreális, vagy irracionális forrása van. Akár a bizalmatlanságnak is. Mert ilyen mondod, hogy itt bele vannak téve ezek a láncolatba, ezek a nem tudom, bizalmi ilyen csomópontok, tök mindegy, egyikbe se hisz, akkor mit tudsz neki mondani, érted?
1: És ugyanez fordítva, ha meg nagyon bízol, tudod, ezeken az alapon működnek. Ezek a telefonos átverések, vagy a Fidesz kormány, ami eddig volt, tehát hogy...
0: Az nem telefonos, de
1: nem, nem telefonos, igen, országos, de hogy mondjam, ott volt a Jósva, egykor Jósvádájú Árgyilus királyfi, ugye, akinek a rajongó tábora tulajdonképpen megbízott abba, hogy ő jót akar az országnak, ő a, nem tudom, felkent vezetőnk, és akkor igazából, ha olyat se, jó, hát lopikál, de igazából...
0: De csak ő lopikál, mert lopikálnak, de hát aki fönn van, abban meg megbízok. Tehát azért maga a Fidesz az garancia arra, hogy azért lopikálások csak ilyen apróságok, mondhatom. De maga, ha nem a Fidesz, akkor viszont maga a Orbán Viktor garancia arra, és benne bízok azért annyira, hogyha tudja, akkor ezek le fognak állni. És, és nem hiszed el azt, hogy ő irányítja, érted?
1: Tehát ez mindkét irányban működik.
0: Igen, a bizalom is ilyen. Tehát nem csak a bizalmatlanság, a bizalom is olyan, hogy van lehet irracionális bizalom, vagy bizalmatlanság van ebben. Be tudunk-e tenni nagyon gyorsan egy zenét?
1: És azt, amit küldtél?
0: Igen.
1: Egy pillanat, mindjárt.
0: Szuper zene, én nagyon szeretem egyébként, és arról szól, amiről beszélünk.
1: Igen.
0: És mindjárt folytatjuk utána.
1: Azt néztem,
0: ez még nem a zene, csak valaki azt hinni, hogy erre mondom, hogy jó
1: zene. Azt néztem be egyébként benne, hogy ez nagy kedvence lenne a Szili atyának, ugye?
0: Ez a Szili atyának amúgy nagy kedvence, jól tudom, Giovanotti.
1: Azért mondta, azt mondta, hogy Giovanottira jutott eszembe, hogy...
0: Szereti, én is szeretem. És bízok benne, hogy nektek is tetszeni fog, maradjunk ennyibe.
1: Szóljon a
0: muzsika. Muzsika, mindjárt jövünk vissza.
1: Így.

0: Ez volt Szerelem hullámhossza reggel a Tilos Rádióban. Jó reggelt kívánok! Folytatjuk ezt Giovanotti és a Mi Fidodi Te, ami ugye azt jelenti, hogy én bízok benned, igen, című dala, és folytatódik a Közeli Állatok Malkovicsal és Konstival.
1: És egy érdekes tényt mondtál nekem erről a számról, amikor...
0: Ja, hogy a körülbelül 20 éve, talán közel 20 éve, talán pont 20 éve Magyarországon, Budapesten forgatták a klipjét egyébként, ha valakit érdekel, ami Fidodi Te, és egy klipet akar megnézni, akkor metróba járkál, azt hiszem, hogy ott a K-hídnál, vagy melyiknél, talán a Hajógyári szigetnél, a körúton vették föl, ott a nyüzsgő körúton, úgyhogy ja, talán még lehet, hogy még a körúton ganz villamost is föl lehet fedezni, vagy lehet, hogy már pont kombinó, nem tudom, na mindegy.
1: Hát de hogy egy azért mostanában is föl lehet néha fedezni.
0: Úgyhogy folyamatosan még az járt. Hogy, na mindegy, tehát hogy az, hogy meg jó kombinók se úgy jöttök, hogy egyszer leváltották, tehát azt hiszem, talán van ganz villamos átérő. Én ez a legfontosabb a klipbe, tehát hogy egy érdekes trópofa klipje is van, és bízom benned, énekli Giovanotti, és mi is megbízunk bennetek.
1: Hogy visszajöttetek
0: az adásolat, vagy el sem mentetek, vagy egyáltalán itt voltatok. Tehát, és egy nagyon fontos dolog, ugye még az elején Virág Gyuri javaslatára, vagy betelefonálására egy ennél durát 20 percet beszélgettünk a maratóról, meg a egyesek által drágának talált belépőről, vagy hát sokak által, vagy nem tudom, és például ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy azért reagált az adásunkra, és Gyuri közben így magám a privátban megírta, hogy ezt az irántunkra, ez a Tilos irántért még egyelőre meglévő bizalom miatt írja. Hát, hogy bízik benne, hogy ami így, hogy mondják így, az éterben elhangzik, az valahol táptalajra hullik, és nem teljesen az éterben marad, vagy repül el, és talán meggondolják a következő évben legalább a kettős karszalag ötletét. Na mindegy, tehát bízzunk benne, hogy valamit elindított, mi adásunk, pont a mi adásunk reformálta meg a maratonokat.
1: Marika írja a csete, hogy dolgozott a klipben.
0: Tényleg? Aha. Na, akkor jó, de akkor nem mondtam ilyeséget, akkor ezt forgatták Budapesten, tehát az izgalmas lehetett. Beléhelyezték a bizalmukat, hogy ő megfelelő szakember arra, hogy dolgozzon. Tehát több helyen is forgatkoztatom Budapesten. Na jó, folytatva a bizalmat, egy nagyon érdekes dolog szokott lenni, mert ugye beszéltünk most az államba vetett bizalmunkról, a magasabb szintű dolgokba vetett bizalmunkról.
1: A rendszerbe
0: vetett bizalmunkról, így erről van szó.
1: Tágasabban mondva.
0: És akkor mi a rendszer? Tehát a rendszert nagyon sok minden alkotja, és például egy érdekes dolog szokott lenni az, amikor kijönnek ezek a vizsgálatok azzal kapcsolatban, hogy miben bízunk a leginkább, vagy kikben, vagy melyik szakmában, melyik rendszerben, melyik hivatalban, stb. És azt hiszem a legutóbbiban az jött ki, mennyire próbálom megkeresni, hogy még mindig az MTA, meg a tudományosság az, amiben leginkább bízunk. Bocsánat, hogy a nagy rendszerek közül, vagy a nagy intézmények közül, még az MTA. Nem azt mondom, hogy őrületesen, de még mindig abban a legjobban talán. Úgyhogy ez mondjuk nekem viszont jó hír, hogy hiába az ilyen tudomány ellenes 16 év, meg az ilyen, nem tudom, tudomány erodálását, meg szétrugását az élő 16 év, meg nem tudom, mindenféle iszereskes emélet hívő miniszterek és korifeusok 16 éve, de még azért mindig abban a legjobban. De ez inkább az volt, hogy a többi hozzá az élődött, tehát egy erodálódott addig, de még mindig ebben van talán legjobb bizodalom.
1: És mi a többi, ami még így...
0: Mindjárt próbálom megkeresni most.
1: Ne csak, hogy azért kellene szemezgetnünk ebbe egy kicsit, mert hogy érdekes azt meggondolni, hogy mik azok az intézmények. Oké, most józan gondolkodással azt mondod, hogy egy tudományos, tehát nem kutatásra foglalkozó intézmény, oké, hogy benne van a bizalmi körben. Tehát az szinte borítékolható. Szinte megbízhatóan be. De hogy mik azok
0: ez
1: még?
0: Ez utolsó, szerintem a izét is tud, de egyébként a túlsó végét is tudni fog.
1: A legkevésbé megbízható.
0: Kikbe bíznak a legkevésbé szerinted?
1: Nem tudom.
0: Hát nyilván a politikusok, tehát hogy az idei, nyilván az jött ki. Aha. Most nyilván az még a, hogy mondjam, tehát, hogy ismerjük a gondolkodásunkat, meg nem tudom, véleményeinket, nem csak a sajátokat, de általában a közvéleményt, úgyhogy igen, tehát még mindig a politikusok voltak, és gondolom, hogy azért ez az elmúlt két hétben, vagy egy hétben, vagy egy hónapban, miután az valószínűleg sokat még nem változott. Milyen érdekes lesz, ez marha érdekes, mert nem most kezdődött, tehát ez bocsánat, nem az elmúlt 16 év, tehát ez már azért erősen a Gyurcsány korszakban, én nem esküszöm meg, hogy Medgyessy vagy, még akár az előző Orbán korszak, tehát az folyamatosan erodálódott a politikus. Egyébként volt soha magasan, tehát nem azt mondom, hogy a rendszerváltáskori kiugróan nagyon bíztak a politikusokban, de ez folyamatosan a hogy mondjam, gyenge kezdés után erős visszaesés esete.
1: Valamikor akkor azért talán volt most akkoriban...
0: Volt, csak nem a legmagasabb volt akkor se. Tehát.
1: Meg nem foglalkoztam akkoriban politikával, nyilván fiatalok voltunk, de hogy ha visszahallgatok mondjuk olyan, mondjuk Hofit vagy hasonló dolgokat, hogy akkoriban talán, mintha lett volna, tehát lett volna, ő is sokszor érzem azt, hogy például amikor megdorgál egy-egy politikust, az pont abból teszi, mert hogy a politikusokkal szemben van valami elvárás, valamiféle, hogy valamiféle bizalmat sugárzó embereknek kéne lenniük, Tehát a bizalom lehetőségének az elvárása megvan az irányukban, aztán ezt egyre kevésbé szolgálják meg, és nyilván ez, hogy mondjam, ez akkor az kritikát von elő. De hogy ami nekem még így ezekkel kapcsolatban eszembe jutott, hogy például ugye itt szó volt arról, hogy a bizalom az hit-e vagy nem hit-e, hogy például ezen a listán rajta vannak az egyházak például.
0: Keresem, de az a baj, hogy most a cikket találtam meg, ami hivatkozik, aha, és abban meg annyi van, hogy a tudósokban bízunk, a legjobb politikusokban legkevésbé, és ennyi.
1: Bízom, tehát, hogy a tudósok jönnek maratonra is.
0: Igen.
1: Dr. Máriás örülhet.
0: Azért nem tudom egyébként így megmondani, mert az a baj, hogy ez kifejezetten erre ment rá, hogy a tudósokban, illetve a tudományban, illetve az MTA-ban mennyire bízunk meg. Na, itt van MTA, MMA. Nem a ketrecharcosok, hanem hát,
1: inkább bíznék a ketrecharcosok.
0: Én is egyébként nem is értem, de lehet, hogy azért már nézőpont csinálta a felmérés.
1: Ja.
0: De nem, ez nem tudom, hogy a nézőpont ilyen, mert többen csináltak. Nem, Medián, bocsánat.
1: Hát akkor Endre bácsi, akkor csak most.
0: Az bebizonyosodott most a Medián nem szokta el.
1: De várjál, de most az MMA-ban az a vicc, hogy igazából nekem nem azért nem jutna eszembe, mert hogy nem feltétlenül megbiztosítottam.
0: Azt vannak. Tehát igen, nincs tehát a mentális térképen, mert
1: igen, igen.
0: Hát lehet, hogy azt kérdezték, hogy ugye a Magyar Művészeti Akadémiába bízol, és akkor így gondolkozott, hogy ott oda van írva a Magyar Művészeti Akadémia. Nem sokat izélsz. A fiam, már odaértem, hogy tudományos akadémia, művészetibe is bízok. Jó napot kívánok.
1: Ja,
0: nyilván nem bízol benne annyira, hiszen tudod, hogy kihez van bekötve, vagy kik a testülettagja, pont egyiket a napokban, vagy tegnap előtt volt bele probléma, ugye, hogy Tarz Zoltán például bízik bennük egy kicsit, és ezért már ugye megindult a felháborodás, és bizonyos komment szekciókban, hogy azért hogy lehet az MMA-ba bízni. De lehet, hogy egyébként azt, hogy az emberek nagy része, hogy akadémia, művészet, nem rossz, megy. Jó,
1: Nézhető művészet.
0: Na jó, ne, nem hiszem, mert viszont várja. Medián. Azt mondja, a NAV-ba. Az a harmadik a NAV.
1: Hát igazából a NAV-ban azért bízol meg.
0: Félsz nem megbízni. Nem. De azt írja, hogy nem bízol, de akkor hol
1: azért bízol meg a NAV-ban, mert hogy ő igazából ő nem bíz. Tehát, hogy mondjam, itt a bizalmi irány, az ellenté, az másik irány van. Tehát ő nem bízik meg benned. Neked így nincs
0: okod bizalmi. Mi nem kérdezik meg az intézményeket, hogy mennyire bízik meg benned. Azt hiszem, a NAV-nál legalacsonyabbak lennénk.
1: Igen.
0: De nem lehet, hogy fordítva van ez egyébként? Nem. 1-5-ös skála. Egyáltalán nem bízik meg 5-ös teljes mértékben, az MTA vezet 3,9-el, hogyha a skálát nézzük. 5-ös skála 3,9, ez nem is rossz egyébként, tehát ez egy jó, hogy ez a 4-es a jó érdemjegy. A nem már is 3,6, hanem 3,1. Na de érted, a harmadik helyzet az már csak 3,1, tehát hogy alapvetően is bizalmunk szerintem. Nagyon érdekes lenne, nyilván nem néztem utána, de érdekes lenne megnézni, hogy egy amit szoktak, hogy nagyon jól működnek skandináv államok, vagy egy ázsiai államban, mennyire bíznak meg egyébként a tudományos meg a hatóhivatal, nem tudom, tehát ott is, hogyha 5-ös skálán nézik, ott is csak 3,9 a legjobb, és 3,1-en már a dobogó lehet lenni, vagy ott mondjuk azért, mit tudom én, még 4 fölött vannak, ja, nem tudom, az első 5 is.
1: De mondom nekem, annyira ez nem
0: úri alkotmánybíróság, de ezek nem annak, amikor nem tudjuk, hogy mit csinálnak, már bocsánat, nem akarom, hogy ezért nem, én most nagyjából
1: ugyanezt jutott eszem a NAV-ról is, hogy most egy átlagembernek a sok dolga nincs a NAV-val. Igazából minden évben megkapja az adóbevallási valamiért, ezt megnézi, jó vagy. És hogy itt a bizalmi, egyrészt ugye mondtam, hogy a bizalmi vektor, vagy alapvetően, ahogy vizsgálják a bizalmat, általában az a másik irányból van, de hogy, igen, hogy igazából az a neked átlagemberként, de még akár kis, hogy mondjam, még akár kis vállalkozóként, vagy egyéni vállalkozóként, vagy kis cégnél, nem is feltétlenül van a NAV iránt, tehát más a relációd, nem a bizalom itt vele kapcsolatban a kérdés, hanem hogy most találnak-e valamit, vagy nem találnak, vagy megfelelünk-e nekik, stb. Az össztársadalomban lehet egy olyan, hogy például a NAV iránti bizalom, hogy mennyire használják bunkósbotnak például ugye a NAV-ot, de az meg talán túlmutat ezen feltétlenül.
0: Viszont bocsánat, foglalkozások szerint, tehát az is egy érdekes, mert az MTA vezet 3,9-el, a tudósok 4,2-vel. Hágy, persze, megint belevehetjük a Máriást, üdvözöljük innen is, igen, nagyon bízok benne is egyébként, de hogy, tehát, hogy a tudósokban bíznak 4,2-es szinten, ami egyébként a tudósokban, a tudomány emberében jobban bíznak, mint magában az akadémiában, tehát az intézményes tudástárban. Nem lényegesen,
1: de azért értem,
0: én is megtudom egyébként. Alapvetően szerintem jobban bízol emberekbe, mint az intézményrendszerben.
1: Egyrészt, másrészt meg a tudomány az egy ilyen megfoghatatlan ízé. Tehát azt nem fogod azt mondani, hogy általában nem bízom a tudományban, mert akkor így hülye vagy. De,
0: igen. De ha... az összes kövesemlétek hívők is hisznek a tudományban, a másik tudomány.
1: A sajátjukban, igen. Pont ők mondják azt egyébként, hogy ugye az intézményesített tudomány az, ami a gonosz.
0: Most kérdezzenek, hogy 4,2-ből hányan gondolják a tudósnak, mert nem akarom bántani, mert idén hunyt el, ugye, de Drábik Jánost, meg Bogár Lászlót, meg hogy hívják a nagy szakállod, Gödény Györgyöt, tehát amikor beletezik, hogy tudósok, akkor lehet, hogy egy 4,2-ből mondjuk maradjuk egy 0,3-0,5 legalább a Gödény Györgyöt és a Drábik János gondolja a tudósnak. Tehát orvosok egyébként 3,8. Oké. Okay. Hát ez is egy olyan, hogy jó, így van. Hát jó, igen, tehát most meg tudsz csinálni. Igen, mert... Jó, hát nem bízom benned, akkor... És kérdezted az előbb, ez fontos, hogy igen, kérdezted a egyházakat.
1: Igen.
0: Itt a foglalkozásnál van a bíránk 3,1, és a papok lelkészek 3, a negyedik. És az van, hogy nem tudom, mert szerintem sorrend, igen, tehát nem csak az, de 2,9 attól függetlenül. Tehát negyedik helyen van, de 2,9 egyébként csak a bizalom az 5 pontból. Tehát a papok lelkészek, igen.
1: Aha.
0: Nem esküszöm meg, hogy az ideje, nem esküszöm meg, hogy nem az utóbbi években csúszott, ez még lejjebb egyébként.
1: Ez szerintem kortól is függ.
0: Igen.
1: Tehát, hogy a korfa ugye halad, nyilván egyre kevesebb lesz ez, mert régebben azért egy faluban például a plébános, az tulajdonképpen amellett, hogy része volt annak az értelmiségi körnek, ugye, hogy a plébános jegyző, és a többi, tehát emberes, a doktor, ugye ezek a néhány emberes. A
0: tanító.
1: Igen. Amellett meg ugye egyfajta bizalmi ember volt, már csak azért is, mert ugye tulajdonképpen a pszichológiai szolgáltatást.
0: Ott szerintem ötös környéke lett volna. Ha igen, tudnak igen. Számolni, akkor igen. Éppen az adott fel, akkor
1: ha tudnak számolni, ötig, akkor addig lett volna. De hogy...
0: Ha tudnának számolni, nagyon megbíznának benne, mindent lefordítva. De igen, tehát szerintem, hogyha megnézték, hogy 4,7-8 körül lett volna egy.
1: Ja.
0: És valószínűleg az a haragosa lett volna az a maradék 3%, aki amúgy ellenérzések vannak benne személyesen. Na, jó, bocsánat, csak politikusok 2,3, tehát azért azt nem mondja, egyáltalán nem bíztunk meg bennük. Engem nagyon érdekelne, és nagyon kíváncsi lennék majd, hogy tegyük föl, hogy ez a hurrá optimizmus, ami most van a nagyon sok emberben, szerintem mindenkiben, de nagyon sok emberben, hogy azért ez jó miniszter, meg hogy most összerakták azért a minisztériumokat, meg hogy most azért a még egy államtitkári szinten is jelennek meg olyanok, hogy hoppá, na az jó, hogy ő bekerült. Ezt ugye mesélte pont neked, hogy annyira jó fej, annyira korrekt civil emberek kerülnek be a kormányba, hogy igazából nekem ez azért baj, mert egyre kevesebb embert hívhatunk meg a tilosba. Annyi ember vállal a politikai szerepet, hogy nagyon jó egy társadalomba. A tilosra nekem egy kicsit szibiszopi, mert hogy szerintem csak azok, akik most államtitkári szinten voltak, én megmennék esküdni az elmúlt egy évben, de az elmúlt háromban biztos egy csomóan Gyurkó Szilvias társak. Tudja, hogy voltak egy csomóan a tilosban, és ők most egy ideig nem lehetnek a iratlan szabályaink szerint, a politikus nem jött, úgyhogy kicsit megnehezítették a dolgunkat Magyar Péterék, akiket hívhatunk, de hát mindegy, hogyha ők a kormányba képviselnek minket, a tilos rádió szellemiségét.
1: Remélem, jó akkor... emlékekkel mentek el innen,
0: igen,
1: és
0: igen,
1: akkor
0: igen,
1: talán
0: viszik nekik is. Talán a boldog emlékeket tőlünk. Mi van még a bizalommal, amit nem beszéltünk még ki? Kikben bízunk, hogyan? Nem szeretett a bizalom, vagy nem feltétlenül,
1: azonban
0: lehet szeretetet, de hát a média, ugye, a közbizalomról beszéltünk, ez is egy érdekes kérdés. Nyilvánvalóan, hogyha meghívnánk mondjuk a Herman Veronikát, akkor itt lehetne egy másfél órát beszélni arról, hogy a mi újság a médiába vetett bizalommal, hogy játszották el, tehát, hogy hogyan erodálták, hogyan erodálták.
1: Még nem kapott most semmilyen szerepet.
0: Nem, ő még nem, ugye gyorsan addig, amíg nincs valami. Mondjuk volt már nálunk, hogy a másikben egy kicsit a kereskedelmi tévézésről beszélt. Bocsánat, tehát, hogy föntről idézél be, tehát a politika irányából, hogy erodálták a bizalmat a média felé. Hogyan erodálta maga a média egyébként ezt a bizalmat, amit egyébként valaha belé helyeztek, ez magasabb volt sokkal, tehát ez lényegesen sokat esett egyébként a rendszer.
1: Ennek van egy aspektus, amit akarok neked mondani, hogy igazából azt leszem észre, most ez nem tudom mennyire boomerkedés és mennyire nem, de valamiért van a így a múlt újságíróinak, most próbálom összegerebézni azt, amit így fórumokon ugye ilyen impresszióként megszerzek, kerekmondatokra, hogy a múlt újságíróival szemben van valami egy ilyen furcsa pátosszerű, ez, hogy azok még úgy utána jártak a dolgoknak, meg ezt olyan hivatásszerűen üzték, meg stb. És hogy ezzel szemben veszik elő a mostani digitális újságírói nemzedéket, aminek ugye te is tagja voltál, tehát ilyen szempontból tudsz belülről mondani, és talán tudod is azt mondani, hogy mi az az alapvető különbség, vagy mi miatt van ilyen alapvető különbség, de ugye, hogy amit így a bizalom amiatt is sokak szerint amiatt is recsent meg egy kicsit így a, hogy már nem járnak annyira utána a dolgoknak, hogy kényelmesek, hogy miket hallok még, hogy a...
0: Hát, hogy ott az irodában, belpesti irodában, vagy a home office-ba ücsörögnek, és mennek utána ügyeknek, ezt...
1: Hát, vagy nem mennek, pontosan.
0: Vagy nem mennek, bocsánat, nem mennek, pontosan, igen, tehát nem tudnak utána menni. Most már az AI világában, igen, tehát összedobta a tudnivalókat a ezével, a ChatGPT-vel, az benyomta az ezébe, benyomta oda.
1: Jó, tegyük hozzá, nélkül. Tegnap én is boomerkedtem egy ilyet, amikor a Szili kirakott egy képet arról, hogy most már ugye nem külgazdasági és külügyminisztérium, csak külügyminisztérium, és a négy megállóra lévő ezéhez nem mentek el lefotózni az eseményt, hanem Paint-tel kiradírozott. Jó, oké, értem a poén, de azért mégis, tehát azért ebben van egy kis beleszarrás is elég vastagon.
0: Belvárosban vannak már amúgy, nem itt.
1: Tudom, azért, onnan ugye, négy megálló, tehát azt kiszámoltak.
0: Hát figyelj, Paint-tel radíroztak ki ezért.
1: Körülbelül, tehát
0: ez nem tudom, hogy vicc volt a részéről, mert igen, nehéz nála tudni, hogy
1: ezért vagyok egy kicsit megengedő. Ezért vagyok egy kicsit megengedő, hogy ez nyilván vicc volt, de hogy...
0: Mondjuk, hogyha úgy, hogy Paint-tel, akkor bélem benne hagytotta volna az ezéket. De nem hagyta benne azt, hogy a Paint-nek az ezéit, nem a... Hát a túljárt, vagy hogy a eszköz
1: ja, nem.
0: Akkor viccesebb lett volna.
1: Hát vagy azt meg lehetett volna, hogy mondjuk bele, vagy mondjuk ez a fejléc, ez a Paint-es valami, és azért egy fotót is közölnek
0: igen,
1: az eseményről.
0: Igen, tehát, igen, de... Na jó, de tudod, szóval ilyenkor meg úgy vagyok vele, hogy véges az erőforrásod, természetesen dolgoznak a 444-nél, de most, hogy ezt megírd, ahhoz most elmenjél oda, és akkor lefotózd, de ezért valaki megcsinálta persze, de hogy most azért küldjél, lehet, hogy nincs annyi ízeljük, tehát nem akarok megengedni, nem vagyok az ügyvédjük, ja. És elmehetett volna, meg kiküldhetik a ízét, de most lehet, hogy máshol volt érdekesebbet fotózni. Tehát most rengeteg minden történik a kormányon. Van 2-3 fotósod, az fotózza a sajtótájékoztatót, a kormánytagjait, a nem tudom mit, ahogy bejárják, megint benn van a Karmelitában, megint parádézik valahol Magyar Péter. Most az, hogy leszednek pár betűt, meg nem tudom, az olyan.
1: Nem lehet egyébként, hogy azért más egy kicsit most a bizalom jellege a sajtó irányába, mert hogy egy intézményből tulajdonképpen egy profitorientált vállalkozással vált a sajtó.
0: Igen. És egyébként nagyon jó kérdés, de most már nagyon közeledünk az adás végéhez, de megkérdezném tőled, persze neked meg kéne kérdezni a fórum társadalmat, hogy ki az, akiket ennyire istenítenek? Nem bajom, csak hogy melyik korszakot, tehát még a nem tudom, még a 80-as évek nagy újságírói, vagy a 90-es évek, vagy a Baló György, aki még mondjuk a 19-es haláláig az utolsó pillanatokig szinte dolgozott, nyilván van a Baló, az mindenkinek egyetalon, de hogy még kik? Tehát melyik korszaknak a nagy újságírót szeretjük? Akik még a Népszabadságban megírták azokat a jó tárcákat 90-es években, vagy micsodát, melyiket? Mert hogy, vagy még esetleg azt is, hogy hát még azért a természetesen a korai Origó, meg az Index is nagyon jó volt.
1: Szerintem a korai,
0: 98-9-ben még akkor azért, meg 2003-ban még azért nem tudom, kicsoda írta jó cikkeket az Origóra.
1: Konkrét tehát... dolgot nem nagyon tudok így mondani, mert hogy nem írnak ők se, tehát, de most úgy, ha nagyjából így próbálom leszűrni, így analóg lecúpantani a lelkembe, hogy mire is gondolhatnak, hogy nagyjából még így a nyomtatott sajtó vége, és az internetes újságírás eleje.
0: Én azt mondanám egyébként én nekem, de ez nem az újságírói vivoltomból adódik, ez teljesen az újságolvasóiból. Szóval arra kérek mindenkit, hogy kezelje helyén a sajtót, de még a 444-nek a különböző híreit is. Tehát hogy kezelje azt, hogy melyik az, amelyik, ahol megengedett az, hogy Paint-tel kiradírozom és röhögök egyet rajta, és akkor az olyan is az a hír, tehát beszámolok, és melyik az, ahol tényleg utána mennek, adott esetben P-hol mögött is, utána nek szépen összefoglalják, nagyon-nagyon összefoglalólag, és nem tudom, korrektül, vagy akár véleményciket írnak, stb. Tehát ezt a szerintként kezelni, melyik az, amelyik ilyen, nem tudom, csúnyán akartam mondani, bár most nem tudom, az NMHZ-en dolgozik, de ilyen pitty-pötty hírek így összerakosgatva, érted nézébe, vagy melyik az, amelyik mögött munka van. De nem az a baj, az a sincs szerintem baj, azon átszaladsz, megnézed, mosolyogta rajta, továbbmész, és abban ne hibázzanak, és abban ne írjanak hülyeségeket, ami tényleg akár
1: egy fontos,
0: fontos, talán P-vol mögé is teszik, mit tudom én, de abban oknyomozás van, abban meló van, abban nem tudom micsoda.
1: De egyébként szerintem ezt valamennyire helyén kezelik, mert például amikor a négy is kijött nagyon sokszor nagyon érdekes oknyomozási eredményekkel, igen. És azt akkor elhívja, azzal nem
0: hát volt. Majd napig a Kaufmann Balázs szerintem, hogyha tudja valaki kicsoda, azért őt el lehet helyezni a legjobbak közé, vagy nem tudom, aki utána járt, aki a kegyelmi ügybe is nagyon észrevetette magát, meg aztán később ugye az oroszok a házban ügyében is, a Szijjártó ezért nem tudom, tehát egy nagyon sok mindent fölfejtett, és nem csak úgy, hogy aztán utána, hogy lesz valami, hanem utána járt, interjúzott benne, stb. Szóval, de mondhatnék még ilyeneket, bocsánat, most őt mondtam, de nagyon sokan vannak még olyanok, akik tényleg nagyon kemény munkát raknak bele.
1: Nagyon a végére jutottunk ide, de egyébként a bizalom, a hírforrások, vagy az információ források iránti bizalom, szerintem egy marha fontos kérdés, és egyébként szerintem abban, ami valahogy kitüntetett szerep, most a belegondolva, most a könyvtárak jutottak ezen, hogy az a nyomtatott, az valahogy mindig a nyomtatott,
0: igen.
1: Vagy erősebb, mint az online.
0: Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, kívánok!
2: Jó reggelt, sziasztok! Nem akarok azért fogadatlan provokátorra lenni az újságíróknak, de azért azt ne felejtsük el, hogy a 90-es években, meg a 2000-es években körülbelül nominálisan annyit kerestek az újságírók, mint most. Sokkal alulfizetettebb a szerkesztőségekben, sokkal kevesebb dolgozó van. Én is elnézést, majdnem csúnyát mondtam, én is fölhúzom magam, amikor olyan szintű pontatlanságok, meg nyelvhelyességi, meg mit tudom én, de nincs annyi olvasószerkesztő. És azt se felejtsük el, hogy most ugye percenként mennek ki a cikkek, még régen volt a lapzárta, aztán a lezárták, át tudta nézni az olvasószerkesztő, mindenki, úgy mentek ki az újságok. Most sokkal nehezebb dolguk van szerintem az újságíróknak. Egyébként ez az értelmetlen hírverseny, hogy tényleg mindig mindent, tehát ott kell lenni, és mindenkinek mindent meg kell írni. Szerintem hát ezt valahol maguknak is generálják, de másrészt meg ugye a kattint, hát nem tudom, nagyon nehéz, de tök átalakult az egész dolog.
0: Igen, de köszi, tök jókat mondtál, tehát aki belülről láttam, ugyanezeket mondanám, úgyhogy köszi szépen.
2: Na, hello,
0: nem akarunk, bocsi, hello. Szia, nem akartuk a hallgatót indulatlan kirúgni, csak vége az adásnak. Tehát. Igen.
1: Nem, egyébként az utat eszembe, hogy én most csak mint ilyen tiszteletbeli, egyébként muosztakként mondom, hogy én is megnyilvánulhatok, hogy kvázi kívülről is ez látszik azért, tehát, hogy amit így mondatok, ez...
0: De most előtetted a borrat fülem, mert nem lenne hülyeség a Veronikát meghívni és beszélgetni a sajtóval kapcsolatos bizalomvesztés, vagy egy bizalom visszatérés, vagy átalakuló sajtóvilág. Na, ez érdekes.
1: Ez egy érdekes téma. Meg még van egy jó téma köröm, de azt majd elmondom neked külön. Okay. Szerintem el is felejtettem. Na, mindegy.
0: Ezért mondom, hogy írjuk, ezért nem megy lemondom, hogy írjuk föl.
1: Na mindegy, azt mondja, hogy gyorsan akkor szolgálti közleményeink így a végére. Azt mondja, hogy születésnaposaink, először is most volt a héten Iványi Marcsinak születésnapja. Nagy szeretettel köszöntjük innen, ő nagyon sok jóval látja el rendszeresen a Rókoles Alapítványt. Nagyon sokat segít gyógyszerek és egyéb tápszerek esetében, vagy kapcsán, úgyhogy nagyon köszönjük neki a munkáját. Aztán a születésnaposaink vannak most a hétvégén, lesz a születésnapja, ha jól tudom, vasárnap Dávid Jánosnak, ugye nagyon kedves barátom, akik ugye a Ludas Sörök kapcsán szoktam mindig emlegetni, és egyszer a sörfőzésről is akarunk műsort csinálni, csak valamikor majd kellene velük beszélgetni is. Valamint a hétvégén lesz, ha jól láttam, Hely Pistának is a születésnapja, őt is nagy szeretettel öleljük. Mind a háromnak nézem, ugye mindig ezzel szoktuk rögni, igen, hogy 3 és 8 közötti tetszőleges számú ismerősünk van belőle, mert hogy ugye régebbi profiljaival is. Aztán most hétvégén lesz Budai Palacsinta piknik, ez ott szokott lenni, ha jól tudom, ott a fehérvári vásárcsarnok mellett. Most nem tudom, hogy ott is ott van-e, de majd nézzétek meg az eseménynél, palacsintákat lehet eszegetni, aminél kevés jobb dolog van. Aztán a hétvégén lesz ugye a római parti piac is, amit mindig szoktunk mondani, valamint holnap egy nagyon érdekes, minden évben szoktuk emlegetni, volt is róla talán egyszer beszélgetés, vagy lett volna, de mindig emlegetjük, ugye a finnek mindig jönnek hozzánk a Finn Kulturális Intézetből nagyon kedves barátaink, és holnap 12 órakor Taste Finland lesz idén is, ugye Kelenhegyi út 16/A, érdemes menni, finnomságokat kóstolni, finnomságokat kóstolgatni, aztán vasárnap tavaszi kerámia házikó, nagyon aranyos kis ilyen kis pici manóházakat lehet majd az Artkuckóban készíteni. Aztán, hát most hirtelen ennyi. Jó van, legyetek.
0: Sajnos én tudok programon hát mondani, mert egy lett volna a hétvégén, mindenképp hívtam az embereket, de a szombati rossz időjárás miatt elmarad. Nem elmarad, bocsánat, hanem odébb tevődik, tehát majd mondom, amikor lesz.
1: Jó, legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszer ünnep a világon, békét Ukrajnának.
0: Jövő héten nem vagyunk, úgyhogy ezt megoldjuk majd, ezt most előre mondjuk. Nekem van egy ötletem, hazafelé előterjesztem Konstinak, úgyhogy jövő héten nem vagyunk.
1: Várjál, én azon gondolkodom, hogy én jövő héten lehet, hogy vagyok akkor még, de...
0: Stornó, jövő héten nem leszek, az
1: én biztos. Én meg utána héten nem leszek.
0: Utána, akkor... de akkor, meg, akkor viszont egyikünk se, úgyhogy
1: na, akkor, arra kell, akkor arra lesz, kell. Igen, adni, jövő héten
0: bocsánat,
1: meg igen, akkor...
0: Jövő héten, de vagy mi, oké, akkor bocsánat. De én most két hét inkább nem leszek, hiányom, pótolhatatlan, de hát ez van meg.
1: Na, a szobakutyának tetszik is a sörzős téma, úgyhogy mindenképpen akkor Ludas Petiékkel összehozunk.
0: De ez viszont, mert fel is van írva szeretnél.
1: Jó van, na, köszi. Akkor sziasztok, most sziasztok, pedig...
0: jó étvégét.
1: Cica, muzsika, várjál?
0: Ja, lehúztam. Macska zene, úgy mondják
1: ezt. Hát ez a nyugtató, cica nyugtató muzsika. Szóljatok a macskáknak.

0: A Tilos Rádió hírei következnek. Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát. Olvasható Pertő Zsolt abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólya pár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájára lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a sokszínű vidék. A Haneda repülőtérre, Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével. Írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez. A kriminológusok Crime BB adatbázis a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WarmGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódú korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews.
1: Ezek voltak a hírek.

see what I got. Tiros Radio.

és azért, mert jönni fognak Budapestre. És egy olyan típusú zenekar a szeremik dolga, amit jó hallgatni bármilyen felületről, de élőbe 200%-ot tolnak életem legjobb koncertjeit. Tudhatom magaménak, amin ők játszottak. Szeramik dog, egy kis rálazulás, előfeszítés. Szeramik dog, Mark Rigbo, haza és adás. Jó reggelt kívánunk, igyatok kávét!

0: Igen. Igen, igen, igen.
1: Ez mi volt ez a szép zene, Gyuri?
0: Ceramic Dog, Mark Ribó.
1: Igen? És régi?
0: Hát nem van nagyon régi, de lesz a június 30-án az A38-on. Azért gondoltam, hogy egy kis előfelé.
1: És a Ribó vagy a, ez a...
0: Ribó.
1: De szólóban vagy a...
0: Nem, ez a Ceramic Dog.
1: Egyszer voltunk a Pálossal Győrben egy Ceramic Dogon.
0: És jó volt?
1: Nem.
0: Miért?
1: Csak ilyen torz,
0: ja, igen,
1: cserepeket
0: tényleg
1: játszottak.
0: De az más, az most már onnan
1: az iszonyat
0: más
1: volt.
0: Hát én azt is szerettem,
1: egy kicsit, de... akkor tudom, hogy te szeretted, de...
0: Igen, neked ez a nagyon, tehát ilyen nagyon harmonikus, nem, nem világod volt.
1: Nem.
0: Szereted a rendet. A Grand Green finoman gitározik. A-dur, D-dur, C-dur. Van hangnem, van izé,
1: jó, hát
0: négy negyed.
1: Tehát az konkrétan a izé bontásán voltak ilyen zajok. A körszálló bontásán, amit azt játszották.
0: Jó, de a John Cage után tudjuk, hogy minden lehet zene.
1: Well.
0: Na, tehát ez a Haza és Haladás. A
1: Mága Zoltán is?
0: Mága Zoltán, az nem. Hű, az.
1: De az is lehet zene.
0: Hát, képzeld el, mondjuk lekötnénk, és 3 órán keresztül két nagy hangfalon a fejedbe tolnánk az összes, Mága összest. Na, szóval, hogyha van sok érdekes...
1: Te összeszámoltad már, hogy mondjuk, tehát vegyük a hírciklust, hogy 8-kor kinyitod, és becsukod mondjuk este 9-kor. És hogy hányszor mondod azt, hogy a büdös kurva anyátokat.
0: Hát,
1: bocsánat, ezt töröljük a jegyzőkönyvből. És kétszer ugyanarra nem ér mondani.
0: Tényleg, szerintem
1: van olyan is, amit nem is értesz.
0: Tehát, hogy és semmit sem értek. A Mágát értem, a Mágát...
1: Vagy, mindent értesz.
0: De vagy az, nem, hogy vagy a keret megállapodást kötött a, nem tudom ki, a 4 igével, hogy a, nem tudom, 1 milliárd 300...
1: Billiárd
0: van olyan? Van olyan, a billiárd meg a snooker, igen. Tehát, hogy az sok. Tehát, hogy meg hogy minek? Meg hogy miért most? Meg, hát azt mondom, igen, én azt is értem. Haló?
2: Szervusztok! Én már 8 óra előtt mondtam, hogy büdös kurva anyátokat, amikor 7:03 elolvastam a 1 billió 300 milliárdról szóló írt.
0: Az csak egy keret megállapodás.
2: Jaj!
0: De várjál, szerinted, jaj, aki ezt aláírta, előkészített és aláírta, azt nem kellene 10 év szigorított
1: katorga?
2: Nem biztos, hogy kell, mert lehet, hogy a fennálló törvényeknek megfelelően intézkedtek, hiszen egyébként is még rendeleti kormányzás volt márciusban.
0: Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy...
1: Szerintem ez egy álkérdés. Ez egy álkérdés.
2: Tudom.
1: Tehát ez a, hogy mondjam, a jogállam nem azt jelenti, hogy minden jogszerű, amire törvény van, érted?
2: Hát most magyarázd el nekem,
1: köszönöm szépen. Jó, elnézést, nem akartalak megsérteni, tényleg.
2: Ugye, én tudod, mióta ágálok ezzel a rendszer ellen, amióta az első operaházi tüntetés volt. Már ott nem akartunk hazamenni.
1: Hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit későn ébredtél.
2: Igen.
1: Mi már ebben a műsorban 1996 óta ágáltunk ez ellen a rendszer ellen.
2: Értem. Jó, ebből ne csináljunk versenyt, mert jó, én is tudnék pirosát mondani.
0: Ja.
1: Na, azért mondjál már egy pirosát.
0: Jó, hello. Hogy Hát egyrészt van a káröröm, másrészt meg vannak ezek a horror sztorik, amik még ki fognak esni néhány. Tehát, hogy a...
1: Szerintem ezért ekkora nem fog.
0: De.
1: Mi van akkor, hogyha már mindegy.
0: Hát jó, ez elég combos ilyen számszakilag, de...
1: Abba az összegben szerintem van egy csomó külföldi kötelezettségvállalás is, hogy az albán mobilhálózatba. Nem ügyeskelek.
0: Albán.
1: Albán, igen. Ez nem tűnt fel, hogy
0: de ez konkrét?
1: Konkrét, igen. One Albania.
0: Hogy abba fektetünk bele?
1: Igen, már valamennyi lett is, és erre lett egy ígérvény, meg Görögországban is valami mobil hálózat, meg valami optikai kábel, vagy mi az ördög, ami átmegy Görögországból Egyiptomba. Onnan meg a Holdra nyilván. De szóval, hogy egész lázálomszerű, de hogy ebbe magas szinten, tudod, mint a dollárpapába, aki lehet, hogy ő is benne van.
0: Technológia, nem? Meg ilyen hadipari, meg
1: minden. Is. Azt mondom, hogy na még az derül neki, hogy az ezen kívül van. De nem, szerintem ez ebbe a keretösszegben van benne, hogy ugye hát itt az előző garnitúra és annak is a csúcs dísze az jóba volt az Edi Rámával, aki a történetesen azt hiszem, hogy szocialista párti miniszterelnök Albániának, de hát az is egy nagy hát gőzengúz. És ott történtek ilyen, amiről tudod, a Balkán többi részéről egy kicsit talán többet tudsz. De az, hogy Albániában is folyt a pajtáskodás, haló?
0: Ember hodzsa. Azt tudom.
1: Az már nem aktuális.
0: Szevasz, itt vagy?
3: Szia, jó reggelt! Nekem az jutott az eszembe az albán meg a görög mobilhálózatról, hogy érdekes összefüggés, hogy olyan országokban fektettek be, ahol jellemző magas a korrupció.
1: Szerintem Görögországban már nem olyan magas.
3: Hát lehet, hogy már nem olyan magas, mint akkor, amikor elcsalták az egész költségvetésüket.
1: Igen, igen.
3: Az EU-ban,
1: igen.
3: De nem tudom, hogy mihez képest nem olyan magas.
1: Hát lehet,
3: hogy annyira még magas, hogy visszakör gyerek zsebbe.
0: Hát nekem van egy forrásom, aki a valamelyik mobilhálózatnál dolgozott, Montenegróban hivatalosan, magyarnál, és hát azt mondta, hogy igen, tehát, hogy tehát a cég is üzletszerűen ezt belekalkulálta, hogy kinek mennyit. Már úgy értem, nagyon hogy a...
3: Köszönöm szépen, szia!
1: Te tudtál erről, haló, erről a görög-albán üzletről?
3: Nem.
1: Igen, ez valahogy...
3: Erről nem.
0: Ez már az, hogy kipattant.
3: Sőt, én ezt most tőled hallom.
1: Igen, mert valahogy nem lett belőle hír, pedig szerintem a minap is, mint hogyha valahol azt olvastam volna, hogy a minap is járt Jászaig elért Tiranában.
3: Ezután a 13 milliárdos ügylet után, ami ugye két napja forog, sem volt sajtótájékoztató vagy előtte.
1: Nem, ez nem lett nagy dobra verve.
3: Nem.
1: Csak azt mondta, hogy van valami állami kötelezettségvállalás mögötte vagy szalt, tehát azért megnézed ezeket a szerződéseket, csak volt annyi eszük, nem úgy megpróbálják őket, ezeket a szerződéseket, pláne amit a választások előtt kötöttek, és amikor már azért biztos kalkuláltak avval, hogy ez nem biztos, hogy hogy...
3: Az a baj, hogy nem volt
0: De...
1: De azért...
3: Nagyon felső szinteken lehetett. Tehát ők azt hitték, hogy egy sima pár százalékos győzelem esetén megvédik az üzleteiket. A kétharmadra tuti nem számítottak. És úgy meg lehet, hogy arra gondoltak, hogy kitáncolják.
0: Figyelj, én határozottan emlékszem, hogy kiraktam a Facebookomra egy, vagyis két grafikont, ami a választások előtt volt körülbelül 3 héttel, és a piac hogyan árazta be az Opuszt, meg a talán a 4G-t is, vagy a nem tudom. Tehát, hogy az egyértelmű volt, hogy a részvények zuhantak. Tehát, hogy a piac látta, most érted azt, hogy ez jó kérdés, hogy bocs, az Orbán, a Rogán, vagy a nem tudom ki elhitte, amit mondtak, hogy ők simán megúszhatják. Miközben ugye volt olyan média, vagy közvéleménykutató, amelyik jelezte, hogy kétharmad lesz, de hogy igen, hogy a piac, tehát hogy egy a politikai marketing, hogy mit mondanak, a másik meg, hogy mit gondolnak. Tehát azt kéne látni, de, hogy...
3: Őket különösen nem érdekli az, hogy bebukik az üzletnek, kötnek egy újat, egy másikat. Tehát ők a 4IG-ből 4IG, ahogy mondod, de tök jó, én is így fogom ezen túl, már kivették a lóvét. Az, hogy az ország szop, az őket ugye annyira nem foglalkoztat, én úgy vettem észre. De kiszállok inkább, okay, és jó, hallgatom
1: benneteket. Az a fogalom, hogy ők már kivették a lóvét, ez a te fejedben van, az övékben nincs. Mert ez, a kivenni a lóvét, ez, ennek nincs befejezett alakja.
0: Hát, még azért az nem mindegy, már, hogy ebben most akkor az letérdel, mert nincs több megrendelés, vagy a... Szóval, hogy ez a piaci környezet, ami volt eddig...
1: Lehetett, hogy az a 1 billió forint, meg az apró, az a világ legjobb befektetése. Tehát, hogyha ha tudtad volna, hogy lehet részesedést vásárolni, vagy finanszírozni a One Albania Telekom hálózatot, akkor te lettél volna az első, aki oda rohan, és az összes megtakarított pénzedet belerakod.
0: Mert nem szóltál.
1: És One Albania részvényeket.
0: A pálos biztos, azt csecselt
1: egy időben mollal is.
0: Tényleg lehet, hogy most azt intézi, nem az ő.
1: De tehát, hogy érted, hogy most van egy papír, aláírva szerződés, nem tudom micsoda, hogy igen, én, mint Magyarország beszállok a... Halló, hogy abból jössz ki? Halló?
4: Halló, sziasztok! Ápoló vagyok. Olvastam egyszer, mikor korrupcióval foglalkoztam, és utána néztem egy pár standard módszernek, hogy előszeretettel alkalmazzák azt a módszert olyan államok, ahol a korrupció szintje milyenhez hasonló, hogy segélyeket adnak más államoknak, de kikötik, hogy a segélyt az csak a saját cégeiknél szabad elkölteniük. Tehát nem úgy kérnek, hogy akkor ad vissza a felét, hanem akkor mondjuk a Szijjártó kimegy az Zöld-foki szigetekre, kivisz magával 100 millió dollárt, és akkor leszerződnek, hogy ezt viszont a lölő cégénél szabad csak elkölteni, aki meg a piaci jár ötszörösére adja. És akkor így mindenki jó járt, hát kivételti. Meg én.
0: De ez tök logikus módszer, nem?
4: Hát ez adja magát, persze. Hát te is ezt csinálnád, nem?
0: De abszolút. Hát most odaadsz pénzt, és akkor attán elmennek Amerikába, és elkaszinozzák, az most miért jó? Hát sokkal jobb, hogyha persze pántlikázott pénz, izé, az kész. Hello.
4: Ja. Jöttök maratonra?
0: Hát persze, hát azt szoktunk, tudod, van az a izé, és akkor ott te főzöl?
4: Hát nem én főzök, én csak megtervezem.
0: Ja, hát ezt eleve.
4: Egy neves séfet kértem fel, és most halászlevet főzünk.
0: Hát eleve úgy gondoltam, hogy milyen te ott sétálsz egy fakanállal a kezedbe, fehér
1: hát kötemben.
4: Hát háromféle hal jött számításba, és csinálunk egy próbafőzést, hogy melyik a legkevésbé iszapízű. De valószínűleg valamilyen harcsa lesz. De biztos, hogy szálkamentes lesz a halászlé.
0: Miért az iszapíz, az tök jó, nem?
4: Kinek? Vízilónak, igen, nekem.
1: Ne provokálj, Gyuri.
0: Jó.
4: Még akkor én hadd provokáljak, hogy igaz, hogy a belépő 5000 forint lesz?
0: Ha honnan tudjam?
1: Nem tudjuk.
0: Majd...
1: De Ápoló, ha annyi lesz, kifizetjük.
4: A mindenkiért?
0: Nem,
1: a sajátunkét fizetjük. Miért fizetnénk ki mindenkiét?
4: De neked nem kell fizetni, mert te műsorkészítő vagy.
0: Hát attól fizethet, nem?
1: Attól még fizethetek.
4: Hát, ha akarsz. Na jó, köszi, csáó.
0: Hello. Mi szívesen fizetünk.
1: Hogy igen, nem, tehát hogy innentől kezdve ez egy nemzetközi bonyodalom.
0: Nemzetközi.
1: Ez a kis keretszerződés, tudod? Tehát, hogy a hogy milyen garanciák vannak, hogyha van mögött állami garancia, biztos azt is meg lehet semmisíteni, csak...
0: Igen, itt föl tud
1: meg. Mert most ugye az van, itt van apuka. Mit szeretnél? Valamit integet.
0: De itt van a Lacika is, hogy ezt szeretne bejönni, nem?
1: Ezt szerinted ezt mond?
0: Hát nem.
1: Erre nem gondoltam.
0: Hogy, mert igen, mert itt van, az van, biztos van milliárd... magánjogi szerződést, ilyen cégek közt meg.
1: Valami.
0: De az állami...
1: Az biztos, hogy van valami. Tehát, hogy ez állami garancia nélkül nem lehet ilyet csinálni, az hétszentség. Csak, hogy... hogy meg ott van az, hogy most 30 milliárdot már most el kellett volna utalni. Hoztad a 30 milliárdot, Gyuri? Igen, itt van a hátizsákjában.
0: De lehet, hogy ő,
1: és akkor mondta a magyar úr, hogy nyista, de hogyha ott van az, hogy lehet nem elutalni, csak akkor a banki kamat kétszerese, plusz még egy kicsi.
0: Naponta.
1: Naponta. Hát persze, hogy naponta.
0: Ja, ja, hát ez azért nem játék.
1: De Gyuri, te nem, vagy, nem volt nagyon meleged, mikor jöttél 20 fokban, kötött sapkában, pulóverben, aláöltözve, jéger alsóban?
0: Elnézt a dátumot, usankában. Január 22.
5: Köszönöm a kérdést.
0: De mi, most az, hogy így beszélsz, az mi köze a sapkának?
5: Semmi, ez, most jó a hangom.
0: Ja,
5: reggel nem igazán tudtam beszélni, azért picit késtem, elnézést kérlek.
0: Nem, semmi baj.
5: Ez egy hanggenerátor, ez nem.
0: Ja, értem.
1: A másik, ami meg...
5: Tessék.
1: Gyuri, leveheted a sapkát most már.
0: Nem? De figyelj, tehát úgy viselkedsz, mint egy gyerek, aki reggel nem akar iskolába menni, és nagyon betegnek mutatja magát.
5: Csak gondoltam, hogy most vagy szétkölgöm a misort.
0: Na jó, az van kölgöbbünk, tudod.
5: Ja, de hát ezt otthon is tudom csinálni.
1: Vagy szétkölgöm a misort, vagy...
5: Vagy szétkölgöm a műsort.
0: De otthon nincs kölgőgombod.
1: Szerintem akkor lehet választani, akkor inkább kölgök szét a műsort.
5: De miről beszélgettek amúgy valami pénzekről?
1: Arról, az hogy 30 milliárd, amit a... most oda kéne tegnapi hatállyal, vagy tegnap előtti hatállyal el kellett volna utalni a mész, nem hesbitek a Jászai úrnak, hogy meg tudja venni abból egyrészt, amit szeretne, másrészt meg, hogy esetleg finanszírozni tudja az Albán, tehát nem a koszovói Albán, hanem az Albán mobilhálózatot működtető One Albánia társaságot, hogy azt most nem utalt el a magyar, és egyébként milyen problémák adódhatnak.
5: És Jászai úr...
1: Ezen túl nem lehet majd Albániában telefonálni. Háló, háló, mondja az Albán.
5: És a Jászai úr szabadlábon van?
1: Jászai úr olyannyira szabadlábon van, hogy a minap találkozott a Ráma úrral.
0: Kivel?
1: Ráma.
5: Ez egy margarin.
0: Dalai Ráma.
1: Hú, bazd meg. Próbáljunk zenélni, mert úgy látom, hogy eddig viszonylag normális volt a Cabán, de most, hogy jött egy úri, teljesen úgy érezte, hogy felszabadult. És,
0: vagy Ráma úr.
1: És előtte még, hogyha jól, de az csak egy pillanatra láttam felvillanni a képernyő, hogy előtte még az Egyesült Államokba is tárgyalt. Tehát, hogy lett valami nagyszabású nemzetközi... Panama keretében van kisibolva az országból, vagy akar kisibolva lenni. Tudod, mennyi pénz, Gyuri? 1 billió forint.
5: Az mennyi?
0: Az nem férne el a hátizsákodba, az szerintem.
5: Egy, az hány nulla?
1: Tehát szerintem 12-nél kezdődik.

0: Én már rendelkeztem.
1: Az 1%-ról.
0: Igen, fölmentem, SZIA, izé, bizé.
1: Én már március végén.
0: Ha, én tegnap előtt.
1: És elmondod, hogy mire rendelkeztél?
0: Azt hiszem valamelyik tankapuja, vagy valamelyik buddhista egyháznak.
1: Nem úgy, hogy miről rendelkeztél.
0: A személyi jövedelem adom.
1: De jó, csak hát, nem érti valaki.
0: Ja, úgy ez ilyen
1: segítő kérdés. Tehát adóbevallás.
0: Adóbevallás, igen. Mert hogy nekem van ilyen egyéni vállalkozó vagyok, vagy valami ilyesmi.
1: De mindegy, most van adóbevallás, és a Tilos Rádió mire számít a hallgatóktól, meg a támogatóktól?
0: Pandi, mire számít?
2: Arra számítunk, kedves hallgatók, hogyha hallgatjátok a rádiót, ha jól esik hallgatni a rádiót.
1: Vagy bosszankodtok.
2: Vagy van rokonotok, aki hallgatja a rádiót, akit nagyon szerettek.
0: Vagy például van rokonotok, akiket utáltok, és akik utálják a rádiót, és hogy bosszantsátok.
2: Nem, azt szerintem ezt miért? Ezt nem támogatom. Adótok, csak a pozitív.
1: Adótok 1%-át, kérjük szépen. Utáljátok a Tilos Rádiónak az adóbevallással együtt.
0: Semmiképp se adjátok bent az államnak.
2: Különben egyikünk se tudja majd felvenni már talán októbertől a 1,5 millió nettó havi fizetését.
1: És mi ez az 1 milliárddal? Haló?
3: Haló, sziasztok! Csak egy gyors észrevétel, hogy én rákerestem a Google-ba a Tilos Maratonra, és a tilos.hu/maraton oldalra vitt engem, ahol a 2025-ös info vannak ott, tehát a tavalyi maratonról.
1: Szerintem ez biztos frissülni fog. Hamarosan. Majd valamikor nyár végén.
0: De várjál, nagyon pontosan itt vagy még?
3: Itt.
0: Nagyon pontosan rávilágítottál a helyzetre. Tudnék, itt mindenki ilyen önkéntes vagy, nem, támogatás, hogy ez fontos, hogy de most jó, de miért integetsz, mert itt lána,
3: ha egy... Ne csak ilyen for profit vállalatok, meg ilyenek így kérik így az adó 1%-ot, és akkor...
0: Igen, hogy, tehát ügyesen meg van azt csinálva, hogy a Telextől kezdve az izéig mindenkinek van egy alapítványos változata, meg egy for profit. De itt nem áll sorba sajnos 6 ilyen rendszergazda és tartalomfejlesztő és akinek most mondanánk, hogy akkor fölhívjuk azt a részleget, és ez holnapra megoldja. De tök jó, tök igazad van, és dolgozunk rajta. Ez ugyanannak a kérdésnek a másik oldala. Te az 1%-odat azt hova utaltad?
3: Én még sehova, de én nekem nem is tudom. Szóval majd elutalom nektek.
2: Jó, nem akar, nem, most ne érd ez úgy, hogy kényszerítem.
3: Nem, én csak azért akadtam meg egy pillanatra, mert hogy most nem is tudom, hogy van ez az adó, mert hogy én a kormányhivatal foglalkoztatási osztályától kaptam a képzés alatt támogatást, és akkor ezt gyanítom, hogy elég szerény összeg, de én szívesen odaadom a Tilosnak.
0: Minden kicsi összeg számít, lehajolunk érte. Ez a tipikusan olyan a Tilos összetétel, hogy nagyon sok kis tételből van. Tehát, hogyha 300 forint, vagy 3000, azt is. Jó? Nézd meg, esia.hu. Igen, és akkor kiadja, és lehet.
1: Nagyon egyszerű.
0: Még te is meg tudod csinálni. Csau. Igen, és a kollégáknak meg, hogy akkor azt fejlesszük, azt a tartalmat, és majd valaki megmondja, hogy mennyi lesz a támogató belépő a maratonra. Na, valaki már biztos tudja is. Hello!
4: Szervuszok, Gyuri vagyok. Mindenféle számít, ezt nagyon-nagyon így gondolom én is. De nem tudom, a hétfői hétkerítőt hallgattatok ezt, hogy egy másik nagyon régi és nagyon oda tevős hallgatótársunk volt is betelefonált, és ők általában 4-en jönnek el, és ha már kapunál a 20 000 forint kiesik a pénztárcából, ami nem kiesik, mert egyébként elkölti, csak ő olyan, mint én meg páran, hogy értetek, a közösségért megy oda, a koncert az meg annyira nem jön össze. És a pólóra adná oda a kis pénzt, a kajára adná oda a kis pénzt. A
1: de most adná. Arról beszélünk, hogy mennyi a belépőjegy.
2: Vele, de mondd, hogy mi a... Igen, folytasd, légy szíves.
4: Igen, hogy a belépőjegy. A belépőjegy, és én reggel már Kosszékkal beszélgettem, aztán, hogy ápoló felhozta valamit, hallottam, hogy ez, ha nem is ez, de úgy ment tovább, hogy minden szülés számít, és viszont nem telefonáltam volna egyébként. Ezért fogtam telefon. Igen, a belépő, hogy 5000. Én nem azt mondom, hogy ne legyen az, én egy kettéosztott belépőt gondolnék, mert a koncertekért, a magas színvonalú fellépőkért igen, el lehet kérni, ajánlottan, de aki az élményért, a főző élményért, a műsorkészítő élményért, a műsorhallgatók egymás közti beszélgetésért, élményért menne, ott az más. Gondolkodom, reggel Kolszkiék beszélgetett a lennék tisztességgel, és felvetettek pró és kontrát, amivel én is egyetértek.
2: De melyikkel? A próval vagy a kontrával?
4: Mind a kettővel. Ez az
2: így, akkor te nem vagy helyzet, könnyű helyzetben.
0: Szereti a paradoxumokat.
4: Hát éppen ez az, hogy amikor az ember szeretből telefonál, meg lelkesedésből, meg rajongásból, akkor igen, akkor rohadt nehéz helyzetben van, amikor a kilosságjóról.
1: Ja. Ugye még ezt szerintem, ez még előtte vagyunk a maratonnak.
4: Hál' Istennek, másfél hónap múlva, igen.
1: Hát előtte vagyunk, igen. Egyébként egy hónap, jó. Nem?
0: Ja.
1: Egy hónap,
4: jó. Igen, egy hónap, bocsánat.
1: Oké,
4: okay.
1: Jó.
4: Igen.
0: Oké.
4: Okay. Jó, ennyit szerettem volna. Köszi szépen.
1: Köszi, hello.
2: Szerintem ez nem... Igazából lehet innen is, meg onnan is megközelíteni a kérdést, de valószínűleg ez nem... Úgy képzelném, hogy ez nem választás kérdés, hogy van belépő vagy nincs, hanem hogy az a
1: nem az összeg... nem kérdés már, hogy van belépő.
2: Igen, de nem, de most nem, azt tudom, hogy nem az nem kérdés, hogy van belépő, mert de hogy ha nem lenne, akkor nem az épp úgy része, hogy úgy mondjam, a tervezett büdzsének, mint bármilyen más bevétel, a fenet ugye hány százalékkal, de biztos, hogy elég magas százalékkal képviselteti magát a Tilos Rádió bevételei között a maratonra belépő ahhoz, hogyha az kiesne és ingyenes lenne minden, akkor az egész konstrukció borulna.
1: És ha nem lenne belépő, akkor nem lenne nyereséges a, szóval a szerintem, rendezvény, ami a Tilos Rádiónak egy alapbevétele.
2: Igen, tehát hogy a hosszú évek tapasztalata alapján gondolom én, nézek a Gyurira, ez úgy van ki sakkozva és ki számolva, hogy arra bizony szükség van, és ez egyébként nem változtat azon a tényen, hogy bárki, aki ott műsorkészítőként, önkéntesként részt vesz, az továbbra sem számláz be utána.
1: Halló.
5: Jó reggelt, kis ember vagyok, és ugyanígy jobb bulást kívánok. Én felajánlom egy embernek, akinek nincsen pénze elmenni, emiatt a maraton, hogy kifizetem azt az 5000 forintot, hogyha nem telefonálnak be ezért, és akkor azt a kis pénzét költhetik pólóra, vagy CD-re, vagy ilyesmire.
0: Szuper.
2: Cuborfalat vagy. De jó. Azt is tudjuk mondani az ilyen vékonyabb pénztárszájú tilos hallgatóknak, hogy hát az 5000 forint az 5000 forint, utána már ne költsön, ha nem akar.
5: De hát biztos akar pólót is, mert például én is ebben a pillanatban is póló, ilyen tilos rádiós pólóban ülök itthon, és ez, hogy is mondjam, csak az identitásomnak egy része, hogy én tilos rádiós pólóban vagyok.
2: De azért van rajtad más is, nem?
5: Nem Donát kacsázok, ha erre vagy kíváncsi. Minden esetre ez az ajánlatom áll, további jó
1: adat. Szuper.
0: Figyelj, de az, hogy otthon ülsz tilos pólóban, az neked fontos identitás, de az lenne a legjobb, ha kimennél az utcára és leföl sétálnál.
2: Hagyd már bontében a kis embert, hogy ne sétáljon már.
5: A Valletta Pride-on én tilos rádiós pólóba vonultam.
1: Szuper.
0: Ja.
5: Nem vonultam, mert nem vonultam, hanem mentem ott a tömeggel.
1: Szuper.
0: Lefelé.
5: Na, további jó estét kívánok, és mint mondottam, amíg ki nem derül, hogy ez az új kormány mennyire erőlteti a Liget projektet, addig jóval kevesebbszer fogom mondani azt, hogy a Zeneháza a Liget projekt Rói faluba. További jó estét kívánok.
1: Oké, köszönjük. Egyébként annyi kapcsolat van. Most bocsánat, ez a hangom.
0: De tudom, nagyon jó, Gyuri, szuper. A Tom Bates az
1: nagyon sokakban van egy illúzió, hogy most jön az új kormány, és akkor minden sokkal könnyebb lesz. Tehát ez van egy óriási várakozás, én meg csak azt szerettem volna mondani, hogy a Tilos Rádió ugyanúgy szeretné folytatni az eddigi tevékenységét. Szerintem, mivel nincs állami támogatás, nem kapunk állami támogatást,
0: akkor
1: nincs ilyen közvetlen hatása a mostani korszaknak. Tehát mi azon dolgozunk, vagy nagyon sokan, hogy legyen Tilos Rádió, és hogy fenntartható legyen. Szia, halló, jó reggelt!
6: Halló, nekem is van egy felajánlásom. Én a következő, tehát nem a mostani, hanem a következő Tilos Maratonra kettő embernek ajánlom föl a belépőt, de úgy, hogy ezt kiszámoltam, az 5000 az napi 16 forint lenne, tehát maraton után keresse meg minden nap, és adok 20 forintot.
2: Személyesen?
6: Igen. Odaadom a 20-ast, és akkor maradtam, megvan a belépő, és meg szerintem kijön a maradékból egy sör is.
0: Szuper.
2: Mert te merefele laksz? Én ráélek úgy.
6: Hát nem biztos, hogy pont akkor otthon vagyok, tehát megkeres, ahol éppen vagyok, tehát a lehet piacon is odaadhatom.
1: És hogy ismerünk meg?
6: Kezemben lesz a 20-as.
1: Jó, egy ilyen fém 20-as.
6: Igen.
0: Jó.
1: Oké.
6: Rendben. Köszönöm szépen.
2: Ez holnaptól a Lehelen?
6: Nem, maraton után. Maraton, jó, tehát lemegy ez a maraton, ahol a kis homok befizeti az 5000 forintot, és én utána két embernek ilyen napi bontásból adom a következő.
0: Oké.
2: Csak és az is lehet, hogy egyik nap a Gyuri megy, másik nap meg én?
6: Hát igen, csak kétszer nem mehettek, tehát a Gyuri utána már ne jött. Tehát,
0: egy nap mondjam, egyszer, egy 20-as.
6: Egy nap egyszer,
2: jó,
6: okay,
2: igen. Jó.
1: Figyelj, szerintem jobb, ha nekem adod a pénzt, az jobb. Oké.
2: Okay. Hol tartottunk? Hát, Gyuri, hol a cetlid?
0: Hát a cetlim az kávéval együtt abban csomagoltam bele, és otthon maradt. De azért vannak a fejemben... Hol tartottunk?
1: Ilyetek, van egy marha.
2: Még azt akartam mondani, hogy mert még eznél a balkáni ügynél arról még eszembe jutott, hogy most hogy a Zsobró úr, meg talán a Romanovszky úrnak is sikerült megpattannia az Egyesült Államokba.
1: De hogy hívják, milyen úrról?
2: Gruevszky Nikola.
1: Gruevszky úr. Hogy kilopózott a reptérre?
2: Nem, a Gruevszky úrról nem, pont ezt erre repkedtek.
0: Még van a két lengyel
2: gondolatán tarka pillanói. Ugye a két lengyel bűnöző gyanúsított.
0: Te is ezt...
2: Azt, és hogy ugyanállítólag a Trump elnök úr mondta azt,
0: de
2: hogy...
0: miért? Mert ugye a szövetségese a Lengyelországnak, meg NATO.
2: Igen, de akkor biztos bement, úgy képzelem, hogy bementek hozzá a nem tudom, a J.D. Vance, vagy a nem tudom kicsoda, akik a maga. És azt mondják, hogy ezek nagyon rendes emberek, nagyon konzervatív emberek, nagyon családbarát emberek, nagyon migrációellenes emberek, és ezért üldözi őket a lengyel kormány, és akkor, hogy elnök úr, ezeket ki kellene mentenünk ezeknek a karmaiból.
0: Pedig van kiadatási engedély, szóval kölcsönös.
2: Igen, de szerintem az mindig azért egy kicsit ilyen politikai ügy, és a...
1: Picit.
2: Picit, ugye?
1: Hát picit, picikét.
2: De hogy
0: de valami menekült, magyar menekült státuszban voltak.
1: Hát ezt nem tudom, hogy volt most a státusz, hanem csak itt volt, nem?
2: Turista vízummal.
1: Ja. Hát megnézte a Szép Művészeti Múzeumot.
2: Ja, állatkertben volt.
0: Állatkertben. Én most voltam az állatkertben.
2: És ott találkoztál velük?
0: Ja, persze, ő is ott volt. De aztán mind a kettő, mind a három.
2: Oké, tehát ebben már nem lehet mit csinálni, ez jó. Megúszták, vagy nem tudom, majd elintézi a Tusk úr a Trump elnök úrral, ha el tudja intézni, hogy... De hogy mi lesz a Gruevszky úrral?
0: Hát még itt van. Nem tudjuk róla, hogy nincs itt.
2: Nem tudnánk, hogy nincs itt.
1: Hát, ugye, hogyha...
2: És ott ugye egy kicsit kényes a helyzet, mert ott ugye... Mert mi történt Észak-Macedóniában?
1: Hát most ezt nagy nem tudnám ezt így felidézni.
2: És miért nem tudnád? Mikor ez fel volt adva?
1: Az is hozzám tartozik, Észak-Macedónia. Az az én íróasztalomban van a dosszié, de azt nem értem, hogy a lengyel, hogy hívják őt?
2: Melyiket? Mert kettő is
1: az
2: van.
1: Egyiket, mondj egy nevet.
2: Az egyik az a Zbigus.
1: Zbigus, igen.
2: A másik meg a Román.
1: Román.
2: Aki lengyel, csak így hívják, hogy Román.
1: Tehát úgy hívnak egy lengyel.

0: hogy Trump úr most...
1: Donáldusa.
0: Hogy Trump úr most látogatáson van.
1: Kínában.
0: Igen. És kapott egy ajándékot, nem tudom, tudjátok, nem. Hogy milyen ajándékot kapott a Xi Jinping-től.
1: Egy ilyen integető macskát.
0: Nem, kapott egy könyvet. Egy könyvet átadott neki a Xi Jinping, aminek az a címe, hogy Tukvididész csapdája. Na, ez az ügy is hozzám tartozik, azért tudok róla.
2: A peloponészoszi háború is teljesen hozzá tartozik?
0: A peloponészoszi háborúról írt egy amerikai, most nem tudom a nevét, mert a neve nem tartozik hozzá, írt egy könyvet egy amerikai történész, aminek az a lényege, hogy vannak a feltörekvő hatalmak, meg vannak a világhatalmak. És ezeknek az összeütközése elkerülhetetlen. Tehát látogatást tesz a Trump úr Kínában, ünnepélyes keretek között fogadják, és nézd, Ronald, itt egy könyv, amit egy amerikai történész írt.
2: De és annak az a lényege, hogy Donald, te nagyon jól megleszel.
0: Haló.
3: Sziasztok, bocsánat, kérlek az avarás. Egy példát hozhatok a névre, Péter Román.
2: Petre,
3: én kérek el.
0: Így van, szóval, igen.
3: Szerintem ezzel jobban az ezzel.
0: Igen, egyébként egyszerűbb lenne, ha mindenkit így hívnának, nem?
3: Szép napot.
0: Vajislav Cseh.
3: És jobb.
1: Folyam. Bocs, miért ne nyomtak ki?
0: Azért, hogy kéne hívni a hollandot?
2: Hát Niederlandernek, de biztos van ilyen.
1: De Niederlander az hollandul van.
2: Igen.
0: És a holland az milyen nyelven van?
2: Ez is hollandul van, de az azt jelenti, hogy...
1: Holland.
2: Az egy tartomány.
0: Jó, mert a francia elnököt úgy hívták, hogy holland. Ez egy szertertes, ez a káosz.
1: Rettenetes. És a...
2: De akkor viszont mondjuk akkor azt mondjuk ki, hogy...
1: Ne. Hol tartok? Hogy
2: román lengyel, de román nem lengyel.
0: Igen. Petre not polis rovad.
1: És akkor őket ilyen hol tartottunk, hogy miért engedte be ki?
2: Azt, hogy miért engedte ki, szerintem volt papírjuk, meg nem tűnt fel senkinek, meg szerintem igen.
0: Hát meg valószínűleg nem adott ki körözést, ugye, a Lengyelország egy bűnözőre.
1: Az egyik ellen van, a másik ellen csak vizsgált.
0: Jó, és az egyik, aki felszállt a repülőre Budapesten.
1: Egyik ellen van, igen.
0: Az akkor ott nem volt rajta a listán, biztos nem, az útlevél vámellenőrzésnél. Haló.
1: Haló.
4: Román Polanszkiról nem is beszélve.
0: Így van.
4: Mert két jó barát.
1: Igen.
4: Szevasztok. Hello. Magyar Péterre. Szevasztok.
1: De hát, igen, Magyarországot el lehet hagyni, akár Belgrád felé, akár, hogy ez nem olyan vészes.
0: Hát
1: de
0: akkor is vagy határa.
1: De mi az, nekünk ezzel nincs, szerintem most nem mi engedtük be USA-ba, hanem innen. Hát,
0: de mi engedtük ki?
1: De hát most itt nem túlszul volt fogva, hát most érted.
0: Hát igen, csak a... Jó, nem tudom. Igen. De ez egy kérdés. Jó, de vagy a lényeges. Nekem nagyon tetszik az, hogy tulajdonképpen a vendégváltó kínai elnök azt mondja, hogy figyelj, Donald, itt ebből baj lesz. Amíg sokáig pumposkodsz, akkor itt vissza fogunk csapni.
1: De ez egy ilyen metafora.
0: Ez egy metafora, igen.
1: Úgy, mint az, hogy egy Bibliát találnak a Karmelitában nyitva, aláhúzva.
0: És melyik rész van ott?
1: Hát azóta zajlik ilyen
0: az
1: üzenet olvasási, kódfejtési háború.
2: Biblia. Hibáztam. Tehát, hogy nem románnak hívják a csávót, csak részben románnak a másikat, a helyettest, hanem Marcinnak, tehát nem Román Marcinovszki, hanem Marcin Románovszki.
0: Ja, így egész más.
2: Így egész más.
1: Egyébként
2: most tényleg tévedés, elnézést kérünk.
1: Egyébként próbáltam egy kicsit készülni, hogy akkor, mert ezt én gondoltam már egy fél éve, hogy ez egy fontos dolog lesz, hogy elmegy a Trump Kínába. És hogy akkor ottan miről tárgyalnak, és mit. Hello?

0: Szervusztok, jó reggelt, az most kezdtem el hallgatni a Dark Vader, az beszállt a műsorba, vagy?
1: Igen. Igen.
2: Jó.
0: Itt a, egy technikai...
2: A Luke Skywalker nem ért rá, sérgyöttem.
0: Jézusom, hát jobb bulást kívánok Dark Vader úrnak. A technikai információ, amikor ha véletlenül valaki repülővel hagyja el az országot, akkor át kell mennie természetesen útlevél ellenőrzésen is, ahol automata van, meg rendőr. És ott neki bevillog a rendőrnek, ha körözött személy van. Most nem tudom, hogy a román-lengyel magyar barátság tekintetében mi villogott, vagy mi nem, de ha bevillog, akkor csak felső parancsra.
1: Ez az a helyzet, hogy amit engedett. Mondasz, az teljesen jó. Van egy nehezítés, hogy minden repülőtéren van egy olyan kapu, ahol azok mennek be, akiknek ezen nem kell átmenni. Például a diplomatáknak, de amikor én voltam egyszer Vietnámban, és eltört a lábam Vietnámba, és akkor onnan úgy jöttem haza, hogy ilyen tolókocsival.
0: A diplomata kapu?
1: Igen, és akkor mert ugye belekerül, ja, és a repülőtén, és akkor a családom ment a rendes izén.
0: De hát a román nevű lengyel, vagy ki az, nem diplomata.
1: Igen, de bűnöző. Én se voltam diplomata.
2: De lehet, hogy
1: a történetben az a íze, hogy én se voltam diplomata, és mégis kinyitottak egy külön ízét, és akkor én ottan átlettem tolva, és senkit nem
0: érdekel. Akkor ehhez kapcsolódóan csak egy nagyon rövid.
1: Tehát a CIA, ha kimenti a csávót, akkor azon a kapun viszik
0: el. Hogy a rendőrség vezetői közül szerintetek milyen szintig kellene lefejezni?
2: Ez is hozzánk tartozik.
1: Erre válaszol a Gyuri.
2: Én válaszol
0: a Dátvéder úrnak, itt hallgatok
2: benneteket. Így van. Szóval...
1: Hello.
3: Úgyis be fogom fejezni.
2: Na, fejezd.
3: Hát, hogy a Gruevski úr még itt van. Minden jel szerint.
2: És hol?
1: Itt van, igen, valamelyik...
3: Plázában.
2: De bujkál?
3: Plázázik. Hát szerintem nincs a... nincs kírva a hátára, tehát nem egy ilyen táblával jár kö, vagy én vagyok Nikola Gruevski, akit azt mondom 8 év börtönre ítéltek.
2: Tehát aki tud menni a rómaira, aki tud menni egy lángost megenni.
1: Napszöveget fölvesz. Ja.
3: Hát igen, mert kevesen ismerjük.
2: Hát én nekem nem ugrik be.
3: Szembe jönne az utcán, nem ismerni.
2: És sokszor találkoztam
1: a Gruevskivel. Bejönne ide a tilosba. És azt mondaná, hogy ő francia diák, és most megtekintett a...
2: Egy ilyen idős francia diák.
1: Hát, igen. Most miért? Ez?
3: Vannak idős diákok.
2: Abszolút.
3: És...
1: A Bandi úgy kezdtem, ahogy beírták a Neptunba a jegyét, és hogy örülök.
3: Nem, az alap... Mindegy. De ott, mióta elment a Gruevski úr, ugye az történt, hogy történt egy parlamenti választás is, egy ahol a Gruevski úr pártja, a Gruevski úr nélküli Gruevski pártja, a Vömerodöpömenne, megnyerte nagy fölénnyel a választást, és azóta ők vannak kormányon. És hogyha a kormányon vannak, akkor muszáj, hogy legyen egy miniszterelnök is. Nézem, Gyuri, hogy mit csinálsz. És a van is miniszterelnökük, aki addig, amíg a Gruevski urat el nem ítélték, az egyik olyan főnök volt a Gruevski úr helyettese, mondjuk. És most ő lett ott a gór, és elég jól érzi magát, azt hiszem. Mickoszkinak hívják,
1: és csak a rendkedvéért. Nem akarja rehabilitálni.
3: És hát ott van, hogy van egy jogerős ítélet, és hogy ha esetleg kiadják a Gruevski urat, akkor és haza paterolják a szkopjai reptére, mondjuk, akkor onnan hova vezető az útja neki, hogy a Dutyiba, vagy bemegy a pártközpontba, és azt mondja, hogy Krisztián, vagy Krisztó, vagy valami ilyesmi, Krisztián, aki a mostani miniszterelnök. Köszönöm, hogy eddig álltad a sarat. De most, ha megengeded, akkor átvenném a kormányrudat.
1: Hogy holnapig vidd el a cuccodat a irodámból.
3: Igen. Onnan mindenképp, hogy hova, arról még beszélgethetünk. És hogy ez egy elég kellemetlen helyzet. És
1: hát azért tartjuk mi itt a Gruevski urat.
3: Igen, de az meg, azt szerintem meg ilyen helyesen mondotta az új magyar miniszterelnök, hogy tudod, hogy, hogy van itt elég bűnöző, nem kell még importálni is. Tehát, hogy itt. Nem így mondta, de ez gondolta. De
1: esetleg mi lenne, hogyha cserélnénk?
3: Tehát, hogy a marad a Gruevszki úr, és...
1: Igen, és adunk nem, helyette két lölőt.
3: Nem, de nem, akkor szerintem nagyon hiányozna még az az egy is innen.
1: Igen?
3: Igen.
2: A francia elnöknek zajlik a pere továbbra is.
3: Melyiknek?
2: A sárközének. A sárközének.
3: Az fellebbezett.
2: A volt, tehát igen, a magyar származású volt Szárkó. Francia miniszterelnöknek, köztársaság elnöknek, és az összeg, az nem tudom, körülbelül mekkor összegről van szó, amit tárgyal ennek az egésznek.
1: Szerintem kicsit kevesebb, mint amit most a Jászaig elért úr keretszerződött.
2: Tehát ez 4 millió euró. Tehát mondjuk azt, hogy nem tudom, 5 millió euró mondjuk, jó? Nem tudom, hogy az egy francia kampányban mondjuk az mennyit számít, 5 millió euró. Nem egy nagyon kevés pénz, de hát ez nem egy olyan nagy összeg, az mennyi most?
3: 5 millió euró? Hát számolt 350-nel.
2: 350-nel? Jó.
1: 60.
2: Szóval én úgy érzem, hogy a Nemzeti Bank az 360. Egy picivel nagyobb, nem?
3: Az nagyobb.
2: Hogy egy picivel?
3: Nem picivel.
2: Sokkal.
3: Hát sokkal.
2: És tulajdonképpen akkor mi a Gruevszki úrhoz hasonlóan nekünk is lesznek szabadságharcosaink külföldön, akik ott menekülnek a terrorista magyar állam elől, mint Gruevszki úr.
1: Igen.
2: És ők hova mennek?
1: Hát nézd, a
3: Egyesült Államokban.
1: Vagy az USA, de ez az necces az USA.
2: Ott mert nincs elvileg jelvi, ott van. Ott nincs törvénykezés az USA-ban. Ott mindent szabad?
1: Olyan helyekre szoktak menni, ahova nincs kiadatási engedély, Indonéziába, vagy mit tudom, Dubajba, vagy...
2: Dubajban nincs kiadatási engedély.
1: Tehát vannak ilyen bűnöző paradicsomok.
2: Tehát ha kimegyek Dubajba, akkor engem ott béken hagyok?
1: Hát figyelj, attól függ, hogy ki, tehát volt már rá példa, hogy az izraeli titkosszolgálat elrabolt valaki Dél-Amerikából.
2: Jó, hát én nem fogok szállodában lakni.
1: És álszakát ragasztasz, vagy valami?
2: Nem, a kocsit kivitettem már, meg egy-két apróságot nem rontott, de aztán majd meglátjuk, hogy ott
3: meghúzzuk magunkat. De nagyon érdekes a párhuzam, amit mondasz, Gyuri, a Szárkó elnök ura, hogy ilyen végeláthatatlan jogi procedúráknak esettő áldozatul, és a meghurcoltatásnak teg rongyos...
2: 4 millió euróért, ami hát egy francia állam, tehát mondjuk, egy hogy köztársaság elnök választásban, hát mennyi pénz ment el a magyar
1: de nem értem, nem lakátába. Ült le a cuccon.
2: Nem, leült valamennyit, de fellebbezett, tehát valamennyit ő bent volt, de aztán valamiért kiengedték.
3: A rossz egészségi állapotára való tekintettel
2: nem rosszul. Rosszul maga viselte. Igen, meg lábbilincs, meg szóval azért
3: úgy... Lúttalpat kapott a börtönbe.
1: Jézus,
2: mert beszélsz. Ja, hát meg nem tudom.
3: Csúszt.
2: Szóval mindjárt ott borzasztó lehet, hogy kevés salátát kapott, vagy túl sokat kapott a mezán, nem tudom. És most kijött, és most ő szabad lábon védekezik. De az a szörnyű dolog történt, hogy még a legközelebbi barátai is ellene vallottak. Tehát ezért micsoda egy emberi tragédia lehet.
3: Megengedett, hogy egy hasonló esetet felvázoljak, amit
1: megszúrtak.
3: Amit a nem is jellegében hasonló, de inkább azt mondom, hogy in extremis hasonló, de az lenne a javaslatom, hogy előtte mi lenne, hogyha egy szép zenét hallgatnánk, György, és esetleg próbálunk valami kávét faszolni a büfében. Ami nincs büfé egyébként.
2: A tündikének szólok, jó? Hogy
3: a tündi bündinek?
2: Tündi bündinek, hogy akkor 3 kávét az uraknak. Ezt az 1%-ból fogjuk megvenni a kávét, csak szólok.
1: Nézzük, mi van ide beletöltve.

0: tilos rádió haza és haladást, jó reggelt kívánunk mindenkinek, az 1%-ra még van esélyetek.
1: Elmondhatom azt a kis esetet, ami a Sárközi úrnak a... Az esetéről jutott eszembe, aztán utána lendüljünk is tovább, mert folyton ezekről a bűnözőkről beszélünk, ami miközben annyi érdekesebb dolog.
2: De nehéz lesz.
1: Nem beszélni róla?
2: Igen.
1: Szerintem ez egy dilemma.
0: Dilemma.
1: Jaj, hogy mennyit foglalkozol ezekkel a...
2: De már nem úgy. Nem az a dilemma, hogy most a, nem tudom, Mága Zoltán kutyasétáltatója létrehozott 8 alapítványt, és ezért hány milliárd forintot kapott. Szóval nem ez a dilemma, hanem az a dilemma, hogy ezen túl mi lesz.
1: Igen, az nem dilemmának nevezném. A dilemma az, hogy miről, mire koncentráljon a te figyelmed, mert merre koncentrálódna spontán módon, ami nyilván az inkább arra, hogy vagy az, hogy most akkor tényleg meghirdették az asszály ellenes programot, és akkor lesz első.
2: Igen, nem, ugye az a dilemma, hogy a
1: Magyar Péter kiadja, hogy esni kell.
2: Megtanulunk-e úgy, tehát megtanulok-e lemondani arról, hogy például nekem is van a kutyasétáltatásról néhány alapítványom, és tudok-e önkorlátozni, hogy nem akarok sok milliárdot. Tehát, hogy ha a pozícióba kerülök, vagy kapcsolatrendszerbe, vagy akármibe, tehát megtanulunk-e úgy működni, hogy valamilyen módon transzparens, átlátható módon történjenek a dolgok. Ez egy nagyon nehéz társadalmi tudás, vagy hogy mondjam, szocializációs tudás, hogy ezt megtanulni, hogy ezt így is lehet. Mert ugyanis az a fölnőtt néhány generáció, aki nem is érti, hogy ez, hogy, tehát, hogy mi van. Tehát azt értik, hogy itt iszonyatos összegek eltűntek, milliárdok, százmilliárdok, stb., de ők nem tudják, hogy ennek lehet egy másik módja is. És a magyar lakosság nagy része szintén nem tudja, vágyik valamire, de nem tudja, nem ismeri a technológiát.
0: Szerintem ez hülyeség.
1: Miért?
0: Azért, mert én nem azért lopok, vagy nem lopok, mert a magyar lakosság, mert én a családomban azt tanultam, hogy nem lopunk.
1: Nem ezért hülyeség, szerintem azért hülyeség, vagy nem hülyeség, hanem hogy
2: nyugodtan nem teljesen... Nyugodtan hülyezzetek le, nyugodtan,
0: nem
2: fáj.
0: Nem te vagy hülye, hanem amit mondasz.
1: Már 26 éve.
2: Én okos vagyok, csak amit mondok, az hülyeség. Ja, értem.
1: De nem, ezt csak viccből mondtuk. Tehát, hogy lehet, hogy egy kicsit én úgy áranyalnám az általad mondottakat. Az ellenkezőjére, hogy szerintem mindenki tudja, hogy mire kíváncsi meg, hogy mit kéne, meg mit lehet, meg hogy nem szabad, nem? Tehát azért...
0: Hát volt az a, régen volt az a könyv, hogy is hívták, Biblia, vagy valami volt ez a... De most, ne lopj.
1: Oké. De az, hogy magától ne lopjanak, szerintem az nem fog menni. Azt kellene...
0: Hát karlevágás minden... tőből.
1: Nem, de vagy is. Hogy azt kellene valahogy intézményesíteni, hogy ne az, hogy ne lehessen lopni, mert az egy dolog, meg az nem szokott mindig jól sikerülni, de hogy ne lehessen úgy lopni, hogy nem veszed észre.
2: Jó, akkor most mondok egy konkrét példát.
1: De komolyan, tehát hogy olyan megteremteni a nyilvánosságnak azokat a garanciáit, amik lehetővé teszik azt, hogyha valaki egy kicsit mondjuk lop, hogy az egyrészt, hogy már közben is látszódjék, meg utána látszódjék,
2: nem
1: és legyen következménye.
2: Nem is biztos, hogy az gondolja, hogy lop, csak gondolja, hogy az jár neki.
1: Csak azt gondolja, hogy jár neki, igen. És akkor azt lesz, hogy hát én alapítványomnak nekem számos érdemem volt, jár neki az 1 billió forint, meg nagyon jó üzletem van, jár nekem az 1 billió forint, és akkor ott van az összes. Tehát nem az, hogy nem tartasz, nem az, hogy nem közlöd ezt a tényt a nyilvánossága, hanem a nyilvánosságnak hozzáférést engedsz minden olyan dokumentumhoz, beleértve a döntés előkészítő dokumentumokat is, meg leszarod az üzleti titkot, meg nem tudom micsoda, aki az állammal üzletel, annak ne legyen mondjuk teljes körüleg, nem tudom, tehát vannak a nyilvánosságnak bizonyos szabályai, a többit meg rá kell bízni a nyilvánosságra.
2: Jó, akkor mondok egy konkrét példát.
1: És akkor már nem fognak lopni, vagy nem annyit.
2: Na, de most ne is a lopás legyen, csak az, hogy a nyilvánosság meg a működés. Én nem tudom, figyeltétek-e, hogy az utóbbi időben a rendőrség meg az ügyészség is elkezdett életjeleket adni.
1: Tehát a sportújságírók levelet írtak Igen. Észrevették, hogy Szőlősi György.
2: Hogy vették észre?
1: Hogy vették hát észre?
2: Mi történt?
1: Hát nekem eszembe nem jutott volna.
2: Hát én azt gondoltam, hogy Szőlősi György egy profi újságíró, aki csak a szakmájának él. Jó, de mondjuk azt, hogy én vagyok a főügyész, vagy a főügyészséggel egy meghatározó személy. És eddig az volt, hogy ezekkel az ügyekkel nem kell foglalkozni, mondta, ki? Hát mondjuk én, mint főügyész.
0: Mert azt de mondta, neked ki mondta?
2: Hát én azt tudtam. És akkor hogy néz ki ez a meeting? Engem az érdekel, hogy néz ki ez a meeting? Ülünk, ti vagytok a közvetlen munkatársak, hogy uraim, nem tudom, hogy ilyenkor uraim, vagy Lacikám, vagy Béla, vagy hogy szólítják egymást.
0: Nem, uraim.
2: Uraim, figyeljetek. Van néhány aktánk, amit úgy 10-15 éve így fektetünk. Én most azokat elővenném.
0: Megváltozott a kontextus.
2: És akkor az a kérdés, hogy azt kérdezitek, hogy de főnök, hogy érted?
0: Hát mert megváltozott a kontextus. És de most az jó, hogy elővesszük. Mert ha elővettük volna, és kiderült volna, hogy, és akkor a órunkra koppintottak, most meg fogják simogatni a buksinkat.
2: Ettől, hogy elkezdenek nyomozni, akik a Bélák, meg a Karcsik, meg a Tündék. Ettől változik a rendszer, vagy nem változik?
0: Hát ez már egy változás.
2: Nem, ez még csak egy jel a változáshoz, mert ez még nem jelenti azt, hogy ők ezután automatikusan minden bűnügyet fognak nyomozni. Tehát ettől a rendszer működése nem változik meg. Pillanatnyilag történik egy pici elmozdulás, mert elővesznek kényes aktákat, amit eddig nem. Ettől a működés nem változott meg.
1: Ez nagyon érdekes kérdés, Gyuri, amit mondták komolyan, hogy az ügyészségben meg a rendőrségben hirtelen hol van az a pont a hierarchiában, ahol feltámadt a kíváncsiság, hogy úgy mondjam, bizonyos ügyletek iránt, ami iránt úgy sejtetted, hogy eddig is lehettek volna éppen, tanúsítottak volna valami minimális érdeklődést, de nem történt, hogy bemegy a legfőbb ügyész, vagy a legfőbb rendőr, és így finoman az értésére adja az alárendeltjeinek, hogy például én itt csinálnám, ha ez lenne.
2: Abszolút érdekel.
1: Lehettek ti a beosztottjaim?
2: Igen, majd tisztelő. Főnök, mondjad.
1: És válaszolnék arra is, hogy szólítanának benneteket, úgy szólítanának benneteket, hogy hú, basszátok meg. És hogy...
2: Te,
1: hogy én bekérettem itt...
2: ideges.
1: Bekérettem itt... Bekérettem itt ilyen feljelentéseket az elmúlt 5 évből, amik bevallom, hogy...
2: Te köszönj. Mondjad.
1: Ezt nem ismerem ezt az új kollégát.
2: Azt hittem. Nem, oké.
1: Okay. Az Interpoltól?
0: Interpol, igen.
2: Oké. Okay. On continue.
1: Na. Oui, mais bien sûr. En français, on continue. És azt szeretném megkérdezni, hogy ezek valóban alapot adnak a megalapozott gyanú gyanújára. Hogy miért nem történtek ebbe lépések? Bélám, rád volt kiszignálva,
2: Főnök, te állítottál le. Azt mondtad, hogy én Bélám, ha ehhez az aktához hozzájúsz, akkor...
0: Főnök, hogyha rám szignáltad volna, már rég meglett volna. Béla rossz. Az, hogy mondjam, hát szóval...
1: Szerintem Béla lesápad, leízad, de az ki nem jön a száján, hogy főnök, ezt te mondtad, hogy állítsuk le.
2: Nem, főnök, ezt úgy tudtuk, hogy ezt most ez már fel van tárva.
1: De hát Bélám, basszad meg, mert egy-egy számba is tudlak szólítani. Hogy lett volna már fel? Ide van írva a te aláírásod, hogy nem találtunk okot a vizsgálat megkezdésére. Mi történt veled?
2: Főnök, a Lajos, aki a múltkor ott volt a hétvégén, azt mondta, hogy ezzel nem. Tehát ez már le van tudva.
1: Lajos.
2: A Lajos, igen. Ja, nekem a Lajos mondta, hogy mit te tudunk? Mondtad a Lajosnak.
1: Nem, én nem mondtam. Tehát te nem mondasz olyat, hogy én mondtam.
2: A Lajos mondta, hogy te mondtad.
0: A Lajos mondta.
1: Ez így már egyen jobb.
0: Nem kéne kirúgnunk a Lajost.
1: Jó, mindegy, csináljunk. Ezt majd erről egyszer még elbeszélgetünk, vagy nem elbeszélgetünk. Mit tudunk most tenni ebben az ügyben?
2: Hát akkor én visszavonulok.
0: Nem.
2: Hogy ne akadályozzam.
0: feküdj rá.
2: Jó, rá az ügyre.
1: Köszönöm. De a másik változat meg az, hogy hogy bemegyünk a vezetői értekezletre, és nem felülről érkezik egy...
2: Igen, de ez egy nagyon nehéz dolog. Ez nagyon nehéz.
1: És akkor itt nálatok van a kezdeményezés.
2: Nincs. De... Még feladatot kapunk, hogy mit kell csinálnunk.
0: Ez így van, én parancsot
2: Írásba kérek csak fel, hogy ki kell nyomozni
0: papíron, hogy legyen nyoma.
1: Nem elképzelhető, és akkor most legyél te a legfőbb rendőr vagy ügyész, igen, hogy főnök, ha megengeded, hogy van ez az akt, ami ugyanaz van ráírva, hogy gyanú, megalapozott gyanú gyanújának a hiányában, Karcsi, ezt lezártuk. Na most én ezt újra kezdtem, főnök, remélem nincsen ennek kifogásunk passzodalással.
2: Állítsuk ezt le. Szerinted mi hol élünk? Ez egy köztársaság. Ez egy demokratikus köztársaság. Ez egy jogállam. Te mire esküdtél föl, Karcsi? Hogy feltárod a bűnöket. Karcsi, semmi más szempont nem lehet előtted, mint a bűnök feltárása. Én azért vagyok itt 40 éve. Azért szolgáltam ki minden rendszert, ellentmondásokkal teli hullámzó tengeren, hogy én ennek az igazságnak érvényt szerezzek.
0: Igen, főnök,
2: nem létezik, hogy ti most tönkretesztek mindent azzal, mert lusták vagytok. Minden bűnt ki kell vizsgálni.
1: Ez érzitek, hogy ez nem ugyanaz, hogy fölülről jön, vagy esetleg az apparátusból, amelyik eddig...
0: De figyelj, ez tök normális, hogy érezni kell. Tehát, hogy én szerintem ezt érzed, hogy mi az, amit hát, hogy mondjam, előre kell venni az akták során.
1: Kicsit megzavart, hogy a Gyuri, a főnök távozott az Interpolos kollégával.
3: Szervusztok!
0: Szevasz!
3: Hadd mondjak el egy történetet, ami meg is történt az Orbán korszakból. Egy magasrangú rendőrtiszt észrevette, hogy nincs minden rendben a rendőrségen, és egy még nálamnál még sokkal magasabb rangú rendőrtiszt ellen elkezdett az osztályával nyomozni. Össze is gyűjtöttek szép vastag dossziét rá, és amikor kiderült, hogy ő nyomozta, akkor ilyetében mindenki, amerre látott szétszpikkelt az országban különböző megyei rendőrkapitányságokra, őt meg lecsúszták 9 hónapra, mint egy figyelmeztetés kitten.
1: Ez hányban történt ez?
3: Ez kérlek olyan... Mi van most? 18
1: körül. És egy nevet csak, ezt te honnan tudod? A sajtóból tudod?
3: Véletlenül se szeretnék nevetni.
1: De a sajtóból tudod?
3: Nem, tőle.
1: És nem akar most beszámolni erről a történetről?
0: Nem jön be a rádióba?
1: Nem jön be a rádióba?
3: Nem tartom vele a szoros kapcsolatot.
1: Megkérdezed?
3: Miután életveszélyes fenyegetést kapott a családjára nézve is, ha folytatja, ezért valami biztonságos helyre eltette a dossziét, de nem...
0: Világos.
3: Azóta nem foglalkozott vele. Kizárták a rendőrségből, stb.
0: Érthető.
1: Köszönjük a betelefonálást.
3: Na, szervusztok.
0: Hello.
1: Mindegy, majd talán erre is fér, de elmondhatom a Sárközi úrral a párhuzamot?
0: Na.
1: Hogy mondhatnám, hogy alapos nemzetközi sajtó szemlém során rábukkantam egy kis tulajdonképpen minuszosnak nevezhető hír, amit aztán egy zuglabban meg is írtam ezt az esetet, hogy volt az osztrák néppártnak, Gyuri, érdekel, amit mondok, vagy tényleg azt a kurva ízét nézegetted, mint a Tuzson Bence a meghallgatáson.
2: Hülye vagyok.
1: Mi? Nem mondtam, hogy hülye vagy.
2: De az előbb azt mondtad.
1: Nem, a Gyuri mondta.
2: Jó.
0: Nem, én nem mondtam, hogy
2: mi van a Sárközivel?
1: Nem a Sárközivel, hanem az osztrák néppárt, Volkspartei, azt hiszem így hívják, kormányzó, parlamentben is van, a, biztos azt is Bundes valaminek hívják, az osztrák parlamentről beszélünk. Az, a, az osztrák, lényegében az az osztrák törvényhozás, na így magyarázom, ahova így megválasztják a képviselőket, ha ez mond nektek valamit ez a dolog. És akkor mindegy, vannak ezek a pártoknak frakciói, csoportjai, akit frakciónak nevezünk, és annak volt egy vezetője, egy August nevű pofa. És August, aki hát egy befolyásos tagja volt a néppártnak, és korábban is az volt, meg önkormányzati képviselő volt, meg a Vöröskereszt, meg az apám faszába dolgozott, és hogy ez a, ilyen, egy kellemetlen ügybe keveredett ez az August, hogy 2017-ben egy felső ausztriai, ugyancsak néppárti falusi polgármestert egy benyomott egy falusi adóhivatalba. Nem kapott pénzt érte, csak ilyen szívességkereskedelem volt. És akkor ez valahogy felkeltette a linci tartványi bíróság érdeklődését, és 2022-ben elkezdődött egy per, tehát hogy nem korrupció volt, csak hogy nem egy csak pályázatot. Tehát mondjuk a szolnoki adóhivatalba meg volt hirdetve egy állás, egy felügyelőbizottság, vagy mit tudom én, milyen állás, és akkor oda nem a pályázat útján döntöttek, hanem a csávó szólt a pénzügyminiszternek, aki ugyancsak néppárti volt, és az elintézte a Finanzamtnál, hogy a, ne az legyen, akinek kellett volna a pályázat alapján, hanem ez a cimbora felső Ausztria, egy falusi polgármester. Na, most volt ítélet, mondjuk 3 hete, és a csávót, azt hiszem valamennyi, tudtam, de elfejtettem, mondjuk 7 hónap felfüggesztettre ítélték, és 15 millió eurónyi forintnyi euró bírságra.
2: Tehát több, mint a
1: és lemondott. Lemondott, igen, és le kellett mondani természetesen a néppárti frakció vezetésről. Szóval, hogy most ezt próbáljátok meg elképzelni Magyarországon. Hát semmit, csak az, hogy nem tudom.
2: Na most ez csak
1: Gyuri, mit akartam ebben mondani? Ha nem vagy, ha annyira okos vagy, akkor léces.
2: Azt akartad ezzel mondani, hogy ezt a történetet a múlt héten már mondtad egyszer.
1: Nem, mert a múlt héten nem voltam adásban.
2: 2 hete elmondtad.
1: 2 hete nem tudtam ezt a történetet.
0: Akkor már hallottam ezt
2: akkor
0: a történetet.
1: Ezt olvastam.
2: Akkor van egy klón, aki ezt így elmondta. Jó, de tehát azt mondod, hogy...
1: De ahol... szerintem nem mondtam el ilyen ízesen, minden részletre kiterjedően. Hát. Még azt is hozzátenném, hogy nem csak őt ítélték el, hanem 2 segédjét is, ugyancsak felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint, és itt ugrott be megint a történet, amit már egyébként 3 hete elmondtam, és ezért elnézést, hogy még egyszer elmondom, hogy a csávó ott lett megfogva, hogy a pénzügyminiszter ellene vallott. És csak volt egy mondatot, hogy a Sárközi ellen is vallottak
2: a barátai,
1: a cimborái.
2: A közvetlen ugatásai.
0: Hát érthető. De figyelj, arról kezdtek beszélni, hogy a transzparencia az gátolja azt, hogy a lopás. De a másik jogfilozófiai ugye elv az, hogyha akit rajta kapnak, azt meg hát, hogy kicsit lebőrizzük, és akkor ugye az elrettentés. Tehát, hogy azért lenne szerencsés esetleg Magyarországon is, aki megfogható ez a vezetőszáron elvezetni, mert akkor esetleg meggondolod, hogy én is legközelebb.
2: Halló.
4: Sziasztok, Csaba vagyok. Imént azt hittem, hogy megbolondultam, vagy felvételről megy a műsor, mert én is tényleg hallottam. Valahol vagy a múlt héten, vagy ezelőtt ugyanezekkel.
1: Nem voltam a múlt héten. És nem ugyanezekkel a szavakkal.
4: Jó. De most már megnyugodtam, hogy tényleg élőm.
2: Figyelj, a főnöknek most a főnök feszült, tehát óvatosan fogalmaz.
4: Jó. Egy gyönyörű pillanatra szeretnélek elmondani. Reggel ideges voltam, munkába menet, és a Jászai Mari téren a rakparton, miután már kikáromkodtam magam jó párszor, akkor elnéztem jobbra a Margit-sziget felé, és ugye mivel alacsonyan van nagyon a Duna, van egy ilyen rézsűje a Margit-szigetnek, ami ilyen beton jellegű, és az a másfél méteres betűkkel az van odaírva, hogy elvesztette miniszterelnök jellegét. És akkor egy picit így megnyugodtam.
2: Ez szép. Ez szép.
0: Szuper.
2: Szuper. Köszönjük.
1: Azt akarja mondani Csaba, túl a kellemetlenkedése, hogy ezt már ő is hallotta, hogy
0: átnevezték a Jászai Mari tér, Jászai Gellért térnek.
1: Jézus Máriám, hogy azért nyugodott meg, és kezdte el derűs fényben látni a világot, mert bekapcsolt a Tilos Rádiót.
0: És hallotta az előző két heti adást.
1: Két heti voltam.
0: Gyuri, most semmi baj, jövő héten is elmeséltem.
1: Elmeséltem a jövő héten is?
2: Mondjad, persze.
1: De nem most, a jövő héten.
2: Csak akkor jövő héten mondd úgy, hogy én emlékezzek rá, hogy mondjuk, ha Augustnak hívják, akkor hívják úgy ezt a polgármestert, hogy August Österes. Österes. Akkor tudom, hogy Ausztriáról van szó. Vagy Gustav Linz.
5: Halló.
0: Szevasz.
5: Halló. Sziasztok, Zsuzsa vagyok.
2: Szia.
5: Én nagyon köszönöm, hogy a Bandi elmondta, mert én még nem hallottam. Szóval, és azt hiszem, hogy szívesen összefoglalnám nektek és magunknak a lecskét, amit mondani akart, és én is így gondolom, hogy azt hiszem, hogy amíg mi normálisnak találjuk, hogy egy hatalomváltásnál, ahogy Orbán annó ígérte, lecseréli a telefonkönyveket, de minden megy ugyanúgy tovább, tehát elviseljük, hogy ja, igen, hát most már eddig a Béla kapta a vidékfejlesztési támogatást címén az ő cégének és haverjainak a fejlesztését, de most majd a János fogja. Szóval, hogy ez nekünk kell tisztaszélő, úgymond a társadalomnak.
1: Igen.
2: Ja, most egy kérdés maradt benne.
5: Mondtam a leckét, jó? No?
2: Tessék?
5: Vagy a tanulságot jól összefoglaltam?
1: Jól.
2: Csodás.
5: Jó, köszi. A másik viszont az meg nektek szólt, bocs, utána átadom Gyuri a szót, hogy szerintem ezzel a romantikus bűnüldözés képpel föl kéne hagyni, hogy arról álmodozunk, hogy kit vezetnek el vezetőszáron.
1: De figyelj, de miért?
5: Nem mozdítjuk elő a dolgokat, mert ez csak ilyen indulati érzelmi, ezek meg a pofánkba röhögnek, érted? Tehát amikor a Pintér a kikéri magának, hogy az átadását érte, akkor hogy őt bármilyen rossz tevéssel vagy szóval...
0: De figyelj, ezt elismerem, hogy romantikus, de az embernek lehetnek vágyai. Tehát ezt én csak tévéiradóban lesz, akkor én azt megnézem.
5: Igen, ha lehetnek vágyaim, csak akkor amikor azt megkérdezem, azt mondja a Pintér, hogy és kér egy full vizsgálatot maga ellen, ahol bemutatják, hogy mi volt a probléma, akkor ott állunk szótlanul, basszus. Mert mi persze romantikusan szeretnénk, meg tudjuk, hogy mi van az egészségügyben, de amikor arról van szó, hogy ezért valakit bíróságra akarunk vinni, akkor a vágyaink, meg a morális érzékünk nem nyom a latba.
0: Hát de
5: nekem is vannak vágyaim, mondjuk a vezetőszáról nem szoktam álmodozni, nekem is vannak elképzelésének vágyaim, de szerintem jobban tennénk, ha erről az indulati vonatról leszállván inkább átszínünk valamilyen olyan vendégeket hívni, aki mondjuk így jó. Lehet, hogy ez nem ilyen szórakoztató, és gratulálok a műsorhoz, de valami olyasmiről tudna beszélni, hogy az tényleg hogy megvalósítható. Egyrészt is, hogy ami eddig volt az napvilágra, ne csak úgy, mint a csodálatos újságban, meg egyéb helyeken megjelennek, hanem
1: van ennek
5: valamilyen foganatja.
1: Van a jognak egy olyan, nem tudom, részterület, ami ebben foglalkozik, hogy ilyen, ahol ilyen tömeges bűncselekmények történtek egy társadalomban politikai alapon, vagy a politikai rendszerből, adott politikai rendszerből fakadóan, hogy utána mit lehet, meg mit kell csinálni, és erre egy csomó megoldás van. Szerintem az, hogy erről csinálunk egy a gacsacsa, a Truth and Reconciliation Commission.
5: Hogyha ezen a vonaton vagyunk, akkor eddig oké. Tehát azt is szervezhetjük, de az azért nem az, amit mi, tehát amikor mi a jog, az ügyészségről, meg a bűnözésről.
1: Nem, az a másik ág.
5: Az egy másik.
1: Az egy másik változat.
5: Eddig ezt hozták a közszefüggésre, vagy általában ezt hallani a műsoraitokban.
1: Hát, mert szerintem
5: gacsacsáról. Erről is volt szó, hallottam, amikor beszéltetek a gacsacsáról, meg a Truth and Reconciliation-ot. De akkor annak is neki kell állni valakinek megszervezni, nem tudom,
1: hogy... Szerintem erre vissza...
5: Gondolod, vagy fölülről.
1: Én egy csomót olvastam most pont emiatt a Truth and Reconciliation Commissionről, hogy... az számosokból szerintem nem nagyon... Na mindegy, de ez már tényleg ne kezdjük el 3 perc alatt.
5: Jó, okay,
1: Zsuzsa, azt meg tudom, de az jó tipp, hogy erről beszélgessünk, és hogy erről, hogy mondjam, struktúráltan próbáljunk gondolkodni. Azt tudom ennek a keretében megígérni.
5: Mert különben elfutnak. Tehát hogyha az a probléma ezzel, hogy lehet, hogy nekünk így marha jó érzést okoz, hogy elképzeljük, meg lerajzoljuk, meg nem,
1: és nem ez lesz.
5: Megcsinálunk. De ugye nem az, hogy ebből nem ez lesz, hanem hogy akkor viszont nem érjük el azt, amit viszont tényleg akarnánk, hogy ezek felelőssége legyen.
2: Jó.
1: Én azt tudom megígérni ebben a tekintetben, hogy a jövő héten is el fogom mondani August Wöginger történetét egy kicsit hosszabban, részletesebben, ízesebben, csúnya szavakat is fogok. Köszönöm, várunk. Ciao.
2: Hello. Köszönjük. Hello.
0: Ajánlók. Ajánljuk magunkat, az 1%-unkat ajánljuk föl, az is egy ajánló, fölajánló. Bandi, mit olvasol?
1: Már mondtam. Dél-Afrika történetet.
0: Azóta is.
1: Azt tanulmányozgatom. Már nem a kocin túl vagyunk.
0: Ja, azon túl.
1: Ja nem, még nem vagyunk túl. De azt tudtad, hogy van még egy dél-afrikai Nobel-díjas irodalmi?
0: Nem.
2: Kire gondolsz?
1: Annadine Gordimerre.
2: Nem ismerem.
1: Jó, de te most nagyon meg vagy fázva.
2: Így van. Az is hozzám tartozik.
0: Én egy olyan könyvet olvasok, aminek az a címe, hogy a térfogat számításról, ez az első kötet, és egy Solveig Balle nevű norvég hölgy, nem, dán, bocsánat, hölgy írta, és azt hiszem 7 kötet lesz, és hát nagyon érdekes, jól van megírva, de olyan nagyon...
1: De mi ez, tudománytörténet?
0: Nem, elvileg irodalom, de filozófiát és irodalmat tanult a nő, és hát az, amikor kizökken a világ, és akkor olyan szóval nagyon érdekes, de majd ha haladok benne, eddig 2 kötet jelent meg, gondolom majd szép sorba jönnek, és nem akarom elmondani, hogy mi a kizökkenés, tehát hogy na jó, elmondom a kizökkenés, tehát hogy van egy ilyen történet.
1: 1 percet van.
0: Az 1 percben elmondom. Na. Egy ilyen íze, és van egy hölgy, a főszereplő, aki nek így visszaakad az idő, tehát minden nap, november 18-a. És közben megy az élet mellette, meg van pasia, meg vannak izéi, és fölébred, és minden reggel november 18-a van. És a kíváncsi vagyok, hogy ez hogy tud így a...
1: Hogy jön ki belőle.
0: Hogy igen, meg hogy hogyan a környezetével hogyan éli ezt meg.
1: Mond még egyszer a címet.
0: Térfogat számításról Solveig Balle nevű tárművész. Zajlik a Giro.
1: Pont ezt akartam kézzel, hogy nézzen a Girót.
0: Még nem néztem, de most belenézek.
1: Én sem nézem, mert...
0: Nincs a Pogácsár.
1: Nem, hát hogyha nincs a Pogácsár, akkor az inkább nézed, mert a Pogácsárba belenézel, azt megnézed, hogy 40 kilométerrel a vége előtt, vagy csak 18-al a vége előtt hagyja ott a mezőnyt, azt akkor tulajdonképpen az 10 perc. Ja. És akkor még megnézed a befutót, hogy a...
0: Ki lesz a második?
1: Hogy a bronz is szépen csillog jegyében, ki az, aki... Ahogy de nem, megmondom, hogy csak nem akarom elvenni a Tóth Bence kenyerét, hogy megy a Zenager rájátszás, amit tulajdonképpen egy csekély előfizetési összegért meg lehet tekinteni, úgyhogy van könyvtár is, tehát vissza tudod nézni, nem kell hajnalban a meccseket nézni. Rendkívül szórakoztató. Kurva jó.
0: Az egyetlen egy bajom van ezzel az egészen, az idő.
1: Hát igen, ennek az az előnye, hogy ugye egy hoki meccs az mondjuk 2,5 óra, hogyha élőben nézed, ezt le tudod rövidíteni, mert a szüneteket, ami, tehát fél órát tudsz nyerni. meg a rizsa előtte, meg utána. De valóban...
0: Tehát például most lesz a foci VB, én még azt is szoktam volt nézni. Hát most, hogy egy hónapig tart, vagy kicsit tovább, ez irreális.
1: Nézzetek Giro-t, kedves hallgatók, mert szerintem a jövő héten mi is képbe hozzuk magunkat, Gyurit, ezt tudjuk
0: mondani
1: valamennyire. Olvassatok Dán
0: szép irodalmat,
1: és
0: vigyázzatok magatokra. Figyelj, nem kéne szerveznünk egy nagy kirándulást, haza és haladás túra? Mindig volt szoros, csinálunk egy bicikli túrát meg.
1: Szerintem akkor térünk vissza, hogyha véget ér a Giro, az NHL és a futball VB.
0: Ja.
1: Sziasztok.
0: Szevasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát. Olvasható Pertő Zsolt, abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólya pár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájáról lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a sokszínű vidék. A Haneda repülőtérre, Tokió második legnagyobb légi kikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével. Írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez. A kriminológusok CrimeBB adatbázisa a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WormGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódú korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, jó reggelt! Ez a Szabad és Független Tilos Rádió, benne a Podmanickiról ez, és ez a mai egy egészen különleges adásnak készül, így 2026. május 16-án, mert hogy ez egy nem Budapest adás lesz a stúdióban.
1: Sali Noémi.
0: És Noémi elsősorban az utazásairól fog mesélni. Nekünk az utóbbi időben rengeteg helyen jártál, Noémi. Mi volt ebből a legemlékezetesebb?
1: Minden vitán felül Vietnám, mert hát azért messze is van, nagyon más is, nagy durranás is. Hát voltam Bécsbe azóta, meg voltam Magyarországon több helyen is, de hát ezek ilyen futó dolgok, de azért Vietnám mégis két hét volt, úgyhogy
0: ott azért... És ott turistáskodtál, tehát ott nem dolgozni voltam?
1: Nem dolgozni, nem. Nekem is jár néha az élettől, hogy egy kicsit ne dolgozzam, úgyhogy ez egy ilyen kifejezetten turistás dolog volt.
0: És két hét?
1: Két hét, és az kevés.
0: Kevés volt, aha.
1: Kevés, úgyhogy ezt már most mondom azoknak, akik amúgy remélhetőleg kedvet kapnak attól, amit most majd mesélni fogok, hogy érdemes legalább háromra, négyre oda menni, és ha valaha visszajutok még, akkor megpróbálok úgy tervezni, hogy legyen több idő, mert egyrészt marha nagy az az ország. Tehát ez ugye térképen ugye annyira nem látszik, hogy mekkora, de kicsit olyan, mint Chile, hogy egy ilyen irtozatos, hosszú, sovány dolog, egy kicsit, mintha egy ilyen kardra, vagy egy ilyen szabjára emlékeztetne az alakja, és akkor az egyik oldalon ott végig tenger van, a másik oldalon vannak neki szárazföldi szomszédjai kettő, de igazából így a víz az nagyon, nagyon látványosan fontos, hogy a tenger közelsége. Miközben nagyon érdekes szárazföldi vidékei is vannak, mert északon van az egyik ilyen elképesztő hely, ahol fantasztikus természeti képződmények sokaságát lehet látni, és akkor a középső ország részben van egy másik ilyen, ott egészen a laoszi határnál ilyen barlangok vannak, őrületes barlangok. És mi nem is mentünk délebre, úgyhogy Hoi An városa volt a legdélebbi, ami félúton van gyakorlatilag, tehát az az országnak a közepe pont, és akkor még onnan lehetett volna, ha lett volna időnk, akkor még onnan lehetett volna menni délfelé, szintén mindenféle csodákat látni, de hát ez, amit láttunk belőle, ez is csak egy csekély töredéke annak, amit

0: az ember próbáló. És akkor hát voltak bizonyos helyek, amikhez én eleve ragaszkodtam, mert akartam barlangot nézni, menni. És azt is tudtam, hogy vannak ilyen egészen csodálatos régi templomok, ami engem érdekel. Én nem vagyok, tehát szégyen szemre mondjuk Nyugger múzeológus létemre nem vagyok egy nagy múzeum fan. És nem biztos, hogy szeretek időt tölteni azzal, hogy egy képzőművészeti gyűjteményt hosszan nézegetek, miközben körülöttem kint ott lüktet egy város, aminek minden négyzetcentiméterre más miatt érdekelne. De azért persze mentünk múzeumba is, mert nyilván vannak kikerülhetetlen dolgok. Na, és akkor hát így körülbelül én kinéztem néhány helyet, néhány települést, hogy mi az, amit látni szeretnék. Orsi húgom pedig, aki már nagyon föl van készülve mindenből, meglepő módon megkérte jó barátját, a ChatGPT-t, hogy ezeket a településeket, meg az én egyéb kéréseimet figyelembe véve, rakjon már nekünk össze egy úti tervet. Az egyéb kérés például az is volt, hogy nem feltétlenül a legturistásabb helyeket szeretném látni. És így alakult, hogy például nem mentünk el Hüébe, ami egy egyébként gyönyörű régi császárváros, és láttam képeket róla, tényleg nagyon tök jó. De ott voltak a közelbe kisebb dolgok, amiket én szintén úgy találtam, hogy nagyon jók. Tehát, hogy nem parancsoltuk meg a gépnek, hogy ne küldjön minket Hüébe, de hogy így az nem volt benne a kötelezőkben, amiket én szerettem volna látni. Na és akkor erre meglepő módon a ChatGPT kiköpött nekünk egy olyan pipecúti tervet, hogy alig kellett rajta módosítani. Azért egy kicsit kellett, már egyrészt azért is, hogy nehogy mábut a gépnek legyen ennyire nagyon igaza. Másrészt pedig azért, mert bizonyos dolgokat fölülírtam. És akkor még volt egy nagyon fontos segítségünk, egy kedves ismerősnek, egy régi egyetemi évfolyamtársa, aki történetesen egy igazi eleven vietnámi, aki egy nagyon-nagyon kedves és barátságos mérnök végzettségű ember, de valami ilyen utazási irodabuli dolgozik odakint, és pont jött majd a szondom haza Magyarországra, kiválóan tud magyarul, és akkor ő hajlandó volt egy kicsit időt szánni arra, meg a felesége is, hogy segítsenek nekünk például a belföldi repülőgépnek a kitalálásában és elfoglalásban, mert az például engem meglepett, hogy Vietnámban nem csak a két nagy repülőtér, Hanoi és Ho Chi Minh város van, hanem van egy csomó kisebb, amikről te nem tudsz, az észre se veszed, hogy vannak, miközben mondjuk egy ilyen 500 kilométeres távolságot pipecül át lehet hidalni egy félórás repülőúttal viszonylag nagyon olcsón. Úgyhogy hát ezekkel a segítségekkel, meg persze itt olvastam utána, ott néztem a neten, szóval minden volt, és akkor hát összeállítottuk ezt az úti tervet. És nagyon gondosan, jó előre elkezdtünk jegyet foglalni, és azt orbitális mértékben megszívtuk, mert lezárták a légteret Katarban, ahol mi átszálltunk volna.
1: Bizony.
0: És ezt mi telibe kaptuk. És akkor ráadásul a szerencsétlen arabusok ugye fogalkörömmel ragaszkodtak a pénzükhöz, úgyhogy folyton abban reménykedtek, hogy csak megnyílik az a légtér, csak megnyílik az a légtér, nem voltak hajlandóak visszautalni a jegyünk árát, és az utolsó pillanatban aztán végül megtették, de mire akkor mi már elkezdtünk másik útvonalon foglalni, addigra az a jegy már jelentősen, de tényleg drágább, nagyon jelentősen drágább volt, mint amennyiért mi még a télen ezeket megvettük. Na de mindegy, hát emiatt azt mondtuk, hogy nem mondjuk le az utat, és akkor hát végül az lett, hogy Orsi Franciaországból jött más útvonalon, én meg Sanghajon keresztül repültem oda is, vissza is. Amit azért akartam elkerülni, mert öreg vagyok, lábam van, és szerettem volna...
1: Szereted kinyújtani a lábadat?
0: Szerettem volna egy viszonylag hosszabb út, egy viszonylag nem érdekel hosszabb átszállás, tehát hogy legyen a repülőtéren nekem időm arra, hogy nyújtózkodjak, mit tudom én, ott tegyek valamit, akármi, és akkor megint egy út. Mert ugye egyszer kellett repülni, most így végül

0: Budapest-Sánkháj 10 óra, akkor odafelé volt a reptéren 5 órán, visszafele csak 3, és akkor onnan kellett repülni még 4-et. Na most ez a visszafele 3, ez is úgy soknak tűnik, de hogyha az ember egyszer meglátta azt a repülőteret, akkor mindjárt úgy gondolja, hogy az, nem,
1: épp, hogy elég,
0: az nem olyan nagyon sok, csak amit én láttam, ott ki volt írva, ugye, hogy merre menjél, ott az átszállások tovább, 255 kapu.
1: Atyaik. Egy terminál vagy?
0: Azt hiszem, hogy egy. Én ezt láttam, legalábbis ezt az egyet, de hát szóval valami akkora giga, meg a rettenetes, borzalmas, hatalmas repülőtér, hogy hiába, hogy vannak neked ott mozgójárdák, azért ott, mire az épületen belül eljutsz A-ból B-be, addigra neked ott combtőig lekopott a lábad. Úgyhogy aki arrafelé utazik, az erre készüljön, hogy rettenetesen nagy a reptér. A másik, amire készülni kell, hogy hiába átszállás, ugyanolyan kőkemény, brutális beléptető kapu van oda bent, mint amilyen van oda kint, mert nem bíznak a
1: más országok
0: kibocsátó repülőtérnek a biztonságiaiban, úgyhogy szétszednek cafatokra, és végigvizsgálnak a, tényleg a fejed búbjától a lúttal betétedig végigvizsgálnak a fémdetektorral, és elveszik az öngyújtót. Úgyhogy ezt csak mondom dohányosoknak, hogy ott van egy külön műanyag gömb, amiben bedobálják az emberek az öngyújtót, mert ezt el fogják venni, és akár, hogy próbálod eldugni, el fogják venni. Na, és akkor mikor végre bejutottál a lukatba, akkor ott vársz mondjuk már csak még legfőjebb 3-4 órát, mert annyi időd ment el ebből a 3 órából ezzel a reptéren való vonszolódással, és mire megtalálod, hogy hol vagy, és egyáltalán. Ez főleg egyébként odafelé volt nagyon kellemetlen, amikor volt ugyan nagyon sok időm, de azt a töketlenkedést, amit ott a reptéri alkalmazottak végezítettek, az figyelemre méltó volt. Na, és akkor, ugye van neked egy repülőjegyed, amivel valahogy megérkezel a célállomásodra, és akkor nagyon meglepődsz azon, hogy a belföldi közlekedés az milyen piszok jól megvan oldva. Egyáltalán lépten nyomon meglepődsz azon, hogy miközben Vietnám egy ilyen szögletes, rettenetes, szocialista országnak van kikiáltva, és tényleg lépten nyomon látod a sarlókalapácsot, meg az ötágú csillagot, meg a tényleg a Rákosi korszakra emlékeztető tacepaukat, ilyen üdvözülten egymást ünneplő, ilyen kommunista parasztember, munkásasszony, mit tudom én, ezek ott lógnak. De ezen közben a gyakorlatban azt tapasztalod, hogy egy működő kapitalista országban vagy. Egyrészt mindenki csinál valamit, hihetetlen serénységgel dolgozik mindenki, és mindenki zsezseg, és láthatóan hatékonyan. És tulajdonképp így úgy meg is él belőle, és hogy minden nagyon olajozottan és szívélyesen te neked jól működik. Az, hogy mindenkinek a telefonján ott van a fordítóprogram, de mindenkién. Úgyhogy a legkisebb, kisvárosi, indiai vendéglőben, mikor bemegyek és eltaglejtem az embernek, hogy azonnal mutassa meg, hogy hol a WC, akkor ő előkapja a kis fordítóját, elmagyarázza nekem, hogy mondjam a fordítónak angolul, hogy mit akarok, elmondom neki, gép lefordítja, ő röhög, megmutatja. Tehát szóval, hogy olyan helyen és helyzetekben is ez előkerül, és látható, mindenkinek van ilyen, és mindenki vidáman használja. Na, de a közlekedésre visszatérve, hogy megérkezel Hanoiba, és akkor van nekik egy rendkívül jó ilyen az Uberre emlékeztető ilyen taxirendszerük, azt úgy hívják, hogy Grab. És a Grabon te ügyesen megrendeled, de nem csak Hanoiban, hanem a legkisebb faluban. Megrendeled, hogy te A-ból B-be szeretnél menni, a pontos címet meg kell adni mind a két végpontnál, és hogy mikor.
1: És ezt angolul?
0: Ezt ezen az appon keresztül nagyon emberbarát módon, igen, van angolja, igen. És akkor mondod a Grabnak, hogy most akkor te holnap reggel 3-kor szeretnél indulni ebből a faluból a legközelebbi repülőtérre, amire a Grab nem mondja azt, hogy korán van, meg nem dúzog, meg hogy akkor milyen felárat fog, hanem azonnal mond neked egy árat, elküldi az autó fényképét, a rendszám látszik rajta jól, és elküldi a sofőrnek az aranyos vigyorgó fényképét, hogy ez a kocsi ezzel az emberrel fog neked ott állni másnap reggel 03:00-kor a küszöbödön, és ott áll. Most az árakat meg úgy kell elképzelni, hogy mentünk másfél órát a Grabbal, A-ból B-be, talán egy, nem reptérre, hanem városban, mondjuk egy kis szállodában, ahol a következő helyen laktunk, ketten 7 eurónak megfelelő helyi fityingér.
1: Örület, és mindezt jó állapotú autóval?
0: Egy kifogástalan légkondis autóval, amiben a GPS ott mutatja emberednek, hogy merre menjen, és oda talál, és vigyorog, és ha megkéred, hogy halkítsa le a zenét, akkor lehalkítja. Szóval hát ilyen kifogástalan. Rengeteg elektromos autó van Vietnámban, ők maguk gyártják az elektromos autót, és nagyon-nagyon sok ember már azzal jár, aminek megvannak a veszélyei, mert halk. Viszont meglepő módon például a levegő egyáltalán nem olyan rossz, mint én számítottam rá. Na szóval városon belül mindenképpen a Grab a legjobb. Városi buszra nem is szálltunk, és nagyon kevés is van. Mert mindenki vagy, ha van autója, akkor örül, ha nem, akkor meg mopeddel közlekedik, robogóval. Bicikli már nagyon kevés van. Tehát ahogy az ember a régi filmeken látja, hogy hogy néz ki Vietnám, hogy ilyen eszelős bicikli tízezrek gurulnak, nem, hanem most robogó tízezrek gurulnak.
1: De elektromos az is.
0: És sok elektromos is. És ettől minden egyes átkelésnél halálfélelmed van. Miközben hihetetlenül működik az egész dolog. A vietnámi közlekedés az olyan, mint a víz. Áramlik, mindig a legjobb megoldást választják, mindig. 2 hét alatt egyetlen egy autót láttam, aminek egy picit meg volt húzva az oldala. Nem horpadva, egy picit meg volt húzva. Nincs koccanás, nincs baleset.
1: Türelmesek egymással?
0: Elképesztő előzékenyek és segítőkészek. Tehát olyan együttműködő a vietnámi közlekedő közösség, egyébként az egész ország is, hogy nekem ezen szemem szám elállt. Lenyűgöző. Arcizma nem rándul, azt nem mondom, hogy mosolyogva kínálgatja a helyet maga előtt, nem, de pont annyira pont lefékez, hogy te pont be tudj menni. Nem dühöng, nem anyázik, nem káromkodik, beenged, mert látja, hogy ott van az a pont annyi hely, ahova te beférsz, hát akkor mennyi Isten hírével. Azt mindenki nagyon, nagyon figyeli, hogy ő előtte mi van. Szörnyű, hogy jobbról és balról is lehet előzni, szabad, és ezt csinálják, úgyhogy jönnek. De mivel mindenki számít a másiknak ugyanerre az előzékenységére, ezért a dolog működik, és a forgalom halad. Ott, ahol nagyon nagy dugók vannak, ott persze lassabban halad, de még ott is halad. Na most, amikor te szeretnél átmenni a túlsó partra, akkor az van, hogy hát a nagyobb, forgalmasabb kereszteződésekben van valami, elvileg valami nyoma egy valaha felfestett zebrának, meg vannak azért lámpás kereszteződések, na jó, hát azt is úgy veszik figyelembe, ahogy.
1: Ajánlás, de, és nem szabály.
0: De azt kell csinálni, hogy megnézed magadnak, hogy nem jön-e busz vagy teherautó, mert azokkal nem lehet kukoricázni, de egyébként elindulsz. Elindulsz, és mész át nyugodt léptekkel, nem kapkodva, nem rohanva, nem ugrabugrálva, nyugodt léptekkel haladsz át, és ez az egységnyi idő alatt 614 robogó téged ügyesen ki fog kerülni. És nem gázol el, és nem néz rá csúnyán, hanem kikerül, és te átérsz. Úgyhogy hát így a második naptól kezdve rájöttem, hogy ez így működik, és halálfélelmemet legyűrve elindultunk, és mindig átjutottunk. Kivéve mondjuk, hogyha így a busz teherautó, mondom, azokkal nem lehet viccelni. És a dolog működik. És szívélyesen átengednek. Uh-huh. Átengednek. Nem pusztulsz el. És akkor még ami így a közlekedés dolgában, hogy az időhöz valószínűleg egy kicsit másképp viszonyulnak, mint te, mert nem az van, hogy most ő megőrül, hogy nem fog odaérni, hanem eleve úgy készül, hogy az valószínűleg annyi ideig fog tartani, és nem sietett másokat sem, és ő maga sem siet, hanem halad. Uh-huh. Halad. És még egy dolog, ami már nem csak a közlekedést érinti, hanem egyáltalán az embereknek a városban való együtt létezését, hogy ez egy nagyon érdekes kulturális jelenség, hogy mekkora a testek között elviselhető távolság, és ez kultúránként változik, és ahogy északról mész lefelé, úgy egyre kisebb. Úgyhogy a legendás angol három lépés, a skandinávoknál, ha lehet, még nagyobb, hosszú karnyújtással fognak kezet egymással, tehát minél északabban vagy, annál nagyobb az optimális távolság két ember között. Sorban állásnál is megtartja a három lépést nyugodtan, és senki nem akar beállni, mert ott közben még úgy tűnik, hogy van hely, nem nincs hely, hanem az pont annyi hely, amennyi elviselhető az egyik test és a másik test között. Na most, ahogy mész dél felé, ez csökken, és nekem egészen különös élménye volt annak idején Algériában, amikor ott állsz a sivatag kellős közepén, azt képzeled, hogy itt mondjuk 800 kilométer átmérőjű körben sehol egy teremtett lélek, csak legfőjebb a sivatagi róka, és akkor az egyik dűne mögül előugrik, mint egy rugós krampusz, előugrik neked a beduin, őrül, hogy embert lát, odajön, és az arcodtól 10 centire kezdi el mondani, hogy ő mennyire örül, hogy téged lát. Tehát ott igazán lenne hely arra, hogy ő két lépésre álljon meg tőled, de nem, hanem ő jön, és beléd bújik, mert ő neki kulturálisan ez így van, uh-huh. a lényébe kódolva, hogy ezt így kell csinálni, és szeret, és közel jön. De ha nem szeret, akkor is közel jön, mert közel jön. Na most Vietnámban is az emberek nagyon közel mennek egymáshoz, és ennél sokkal nagyobb baj, hogy a járművek is ilyen közel mennek egymáshoz. Tehát ott is ugyanez van, uh-huh. hogy gyakorlatilag nincs aura, nincsen három lépés, úgyhogy úgy a jármű és az ember közötti távolság, mint a jármű és jármű közötti távolság gyakorlatilag nulla. És ezt meg kell szokni. Ezt ő nem tolakodásból csinálja, nem agresszió, ez egyáltalán nem agresszió, uh-huh. semennyire sem, hanem hát ez ott így van, sokan vagyunk, kevés a hely, hát összebújunk, azt akkor így ott vagyunk együtt. És hát amikor tényleg így a robogós vagy a biciklis úgy megy el melletted, amikor te a járda szélén állsz és várod, hogy majd átjuss, és körülbelül 3 centiméterre megy el tőled a robogó kormánya, nem többre, akkor így hőkölnél hátra, nem
1: nincs
0: kell.
1: Hely, nincs hova.
0: Nem kell hátra hőkölni, mert az a 3 centi, az a biztonságos 3 centi, ami kell, azért az megvan, és ezt a járművek egymás között is így megtartják.
1: Igen, papó?
2: Egy pici kiegészítést, hogy mondjuk ez a sok szépséghez és érdekességhez, hogy 1970-es évben, amikor vége lett a vietnámi háborúnak, akkor a két dél-észak egyesült, és egy marxista elven működő szocialista, nagyon rosszul teljesítő, egyébként teljesen legatyásodott ország volt, a világ egyik legszegényebb országa. És aztán pillanatokat átvették a 80-as években a Deng Xiaoping-es kínás kapitalista modell, tulajdonképpen nagyon jól mutat az elején, és onnantól kezdve egész brutális fejlődésnek indultak. A magyar gazdaság évek óta semmit nem fejlődik, ahhoz tegyük hozzá, hogy a 90-es években már Vietnám évente 8%-ot emelt a GDP-en, de minden évben, aztán ez ilyen gyors fejlődés nem lehet tartani, de még mindig 5% fölött van, és a nagy szegény országból per pillanat a gazdasági szakértők szerint 30-40 éve, már 2030-40 körül a világ 20 leggazdagabb országa közé fog tartani, borzasztóan gyorsan fejlődik, és elképesztő mezőgazdasággal, elképesztő fejlődő ipara van, és csak gondoljátok el, hogy a Magyarországon tavaly 450 milliméter csapadék esett, borzasztó kevés. Náluk 2000 és 4000 milliméter között van, tehát egy csodálatos talaj megöntözés.
0: Hát nekik mázlik van. Egyébként azon például elképedtem, hogy mesélték, hogy ugye Vietnám a világ egyik legjelentősebb kávé termesztő országa, ami most azért érdekes, mert egyébként a kávé termesztés az egész világon mindenféle válságokkal küzd, de ők köszönik, jól vannak, és hogy a legnagyobb felvásárlója a vietnámi kávénak Brazília, amelyik megveszi és becsomagolja, és brazil kávé néven forgalmazza. Tehát ilyenek történnek. De egyébként ez tényleg látszik, hogy valahogy nagyon eleven a működés. Tehát azt, hogy most akkor hol a gyár, azt nem látom meg, hol van a nyilván brutális környezetszennyezés, meg hogy milyen, mit kell feláldozni a Vietnámnak a természeti kincseiből, ahhoz, hogy ez így legyen, ezt nem lehet tudni. De az biztos, hogy közben viszont iszonyatos infláció van.
3: Igen?
0: De olyan, hogy közben, mint a régi líra, hogy milliókkal kell számolni, és azt kicsit nehéz megszokni, és megtanulni, hogy az hogy működik, de amúgy rendkívül olcsóak az árak, itt most valaki van a vonalban.
3: Halló, adásban vagy, szia!
4: Sziasztok, ápoló vagyok.
3: Szia!
4: Lehet hallani?
3: Igen.
4: Két dolgot mondok Vietnámról, amit az érdemes tudni. A sok esőnek és mereznek köszönhetően az ország nagy részén a rizst évente háromszor aratják. Tehát nem, hogy csinálunk a kutat, azt háromszor aratják. Viszont azért annyival nem mondjuk a dolguk, mert hogy a papa mondta, hogy rendkívül gyorsan növekednek, tehát ez azért van, mert egy nagyon-nagyon alacsonyról kezdték. És még a mai napig is az egyfőre eső GDP azért az a magyarnak is, pedig a magyar sem olyan nagyon kiemelkedő, a magyarnak az negyede, ötöde, ami még van mit behozni.
0: Igen, köszönjük. Hát ja. Mondjuk ez, amit most mondtam az előbb, amikor mielőtt fölvettük volna, hogy hihetetlen
3: infláció,
0: vagy hát így az árak. És akkor, hogyha valaki így készül arra, hogy esetleg oda menjen, akkor mondom neki, hogy euróban gondolkozva elképzelhetetlen krőzus vagy.
3: Igen.
0: Ha egyszer te kifizetted a repülőjegyet, akkor onnantól kezdve mondjuk 2 euró ára a helyi fityingér, 2 ember annyit eszik, hogy mozdulni nem tud. A szállásaink, hát a legesleg elképesztőbb az az volt, amikor Orsi húgomnak elborult az elméje egy adott ponton, és azt mondta, hogy egyszer élünk, és miután ilyen 3 eurós szállásokon laktunk, ami kifogástalanok, patyolattiszták, fürdőszoba, reggeli, minden, hogy az egyik helyen megpillantotta, hogy a Hyattban 35 euró egy szoba.
3: Nem a reggeli, hanem a
0: nem
3: szoba.
0: Nem a reggeli, a szoba. Reggelivel. És akkor a szállodának a feszített víztükrű medencéjában lubickolva néztük a tengerre a kilátást, és hát és ez 35 euró helyett.
3: Elképesztő.
0: Igen.
3: Szia, adásban vagy.
5: Sziasztok, kis ember vagyok. Jó.
0: Szia. Igen.
3: Igen.
5: Jó, nagyszerű. Pedig nem Vietnámban vagyok. Csak a közlekedés van itt, hogy Vietnámban én úgy közlekedtem, hogy kiálltam az út célére, és föltartottam egy 1 dollárost. És abban a pillanatban megállt a legelső robogó, amelyiknél majdnem mindignél van egy plusz sisak, és fölültet maga mellé, és elvisz oda, ahova te szeretnéd.
3: Nagyon jó ötlet, köszönjük szépen.
0: Ez szép.
5: De az a lényeg, hogy itt magasra föl kell tartani. Nem tudom, ez nők esetében mennyire működik, férfiak esetében működött.
0: Nagyon jó,
3: köszönjük, szia.
0: Ezt nem tapasztaltuk meg, de azt elfelejtettem, hogy ennek a Grab appnak robogó rendelési lehetősége is van.
3: Szóval nem csak taxi,
0: úgyhogy nem csak autót lehet rendelni, hanem robogót is lehet ugyanígy rendelni, és akkor az ugyanígy fölpattansz, és ülsz mögötte. Ezt én nem próbáltam, ezt én annyira félek a motoroktól, hogy nem próbáltam. Szóval visszatérve tehát az árakra, hogy a Bookingon keresztül mindent lehet, mindenhol ott vannak neked a jobbnál jobb, és dönthetsz, hogy most bent akarsz lakni, kint akarsz lakni.
3: De ezek alapvetően szállodák, vagy ott is Airbnb is van?
0: Van Airbnb, vannak kis szállodák, amik nagyon jó pofák. Az nagyon érdekes Hanoiban, olyan hihetetlenül szűkek a házbejáratok, hogy azt nem találod meg magadtól, mert az üzlet portálok elfoglalják. Uh-huh. Néha nagyon kicsik, de teljesen elfoglalják a háznak a földszinti homlokzatát, és a háznak a bejárata az egy olyan elképesztően keskeny kis nyílás, hogy nem hiszed el, hogy ott van a bejárat, de ott van. Utcák is tudnak ilyen szűk nyílással, de a házaknak a bejárata azt nem az kellett hozzá egy fél nap, hogy ezt is megszokjam. Na szóval visszatérve a szállásokra, hogy én nagyon szerettem volna ilyen falusi turizmusba is beleállni, hogy nézzük meg, úgyhogy a két szélső érték ez volt, hogy aludtunk egyet a helyetbe, és aludtunk egy kicsi faluba családnál, ami hát, szóval ott azért arra készülni kell, hogy az a fénykép, amit ő a Bookingra föltesz, azért azt egy kicsit azért megjavították azt a fényképet, mert azon a fényképen, ami alapján mi lefoglaltuk, ott egy csinos kis medence volt az udvaron, kicsi, de mégiscsak medence és csinos. Na most ehhez képest egy igazi virtigli, rettenetesen leharcolt füves paraszt udvarba érkeztünk, ahol négy gyereknek a szanaszét dobált félzokniai papír zsebkendői, vagy nem tudom, legói, meg akármi, ott egy ilyen, szóval tényleg olyan volt, mintha, nem tudom, röjtök muzsaj külső, és közvetlenül mellettünk ott van egy út, és aztán onnantól kezdve szántóföld, és a szomszéd tehénkéi ott barnálottak.
3: Hát ezt akartad meglátni.
0: Ezt akartam, ezt kaptam. Viszont nagyon szívélyes és aranyos volt a házinőnk, aki hát még azért csiszolhatná egy kicsit az angolját, persze, de azért meg tudtuk érteni egymást.
3: És neki is volt az okostelefonja?
0: És nem, neki nem volt, de hát azért mégis tudtunk valahogy együtt működni, de ott azért jól látszott, hogy neki más fogalmai vannak azért a vendéglátás mikéntjéről, meg amikor megbeszéltük, hogy mikor fogunk reggel indulni, és hánykor kérünk reggelit, térülünk, fordulunk reggel, hogy már indulunk tovább, és menni kellene a következő helyünkre, sehol a házinő. És akkor se az összes gyerek, se senki. És akkor gondoltuk, hogy elvitte őket iskolába, vagy ilyesmi, de hát neki magának már itt kéne le, és hogy a reggelink, ami ki van fizetve, hogy akkor most mi van a reggelinkkel. És egy fél óra elteltével megjön a házinő zavartan mosolyogva, és akkor kezd készülni, hogy nekünk ő reggelit csinál, ami az ő fogalmai szerint reggeli készítés, amennyi ideig az eltart. Úgyhogy ott mondjuk, ha éppen lekéstünk volna valamit, ami szerencsére nem így volt, de hogyha lekéstünk volna valamit, azt lekéssük miatta, vagy akkor így nem
3: nincs
0: tudom,
3: reggeli.
0: Történik. Úgyhogy a falusi turizmus az ilyen szempontból egy picit rizikósabb. De hát más helyen meg voltunk, nagyon csinos kis ilyen fogadószerűségben, szintén falu, mondjuk nem tudom, egy kilométerre az igazi nagy falu központjától, és ott be voltak készítve a biciklik, és fölkaphatod a biciklit, az benne van a szolgáltatásban, hogy te felkaphatsz egy bringát, és elviheted, szólni kell, hogy most elvittél egy biciklit, de hát szólsz, és elviszed. És azért az mondjuk nagyon jó, mikor a rizsföldek között az ember biciklizik, az szép dolog. És ami szerintem a legjobb Vietnámban két legjobb dolog van. Az egyik a kultúra, aminek csak a felszínét sikerült egy picit karcolgatni. Mert még mindig van egy csomó vallás, és akkor van nekik az ős vallásuk, a nagyon szuper anyaistennőikkel, meg van a buddhizmus, ami láthatóan még azért nagyon északon mindenképpen nagyon él és működik, és csodálatos kis templomok, és akkor ott van a fehér lovacska, meg a piros lovacska, és mindenhol égnek a füstölők, és látod, hogy bejön, és behozza az ő kis áldozati ajándékát, ami a csomagolt chipstől kezdve az ásványvízig a bár mi lehet, csak az a lényeg, hogy ő ad valami hasznos és ehető dolgot, és akkor azt az adott templomocskát vagy szentét működtető pap egy idő után beszedi, és vagy elhasználják ők, vagy kiosztja valaki szegényeknek, vagy nem tudom, mit csinál vele. Úgyhogy hát ezek a templomocskák, ezek lenyűgözőek, csak nem olyan nagyon könnyű megtalálni őket, mert nem, hogy tornya nincsen a templomnak, hanem a település összes épülete közül az a legalázatosabb, a legszerényebb, és olyan, minthogyha egy ilyen szín volna, egy ilyen kis nem mezőgazdasági épület, egy hosszú, elnyújtott fa, öreg faépület, alacsony, lapos, vagy majdnem teljesen lapos tetővel, akkor azon néha vannak ilyen kunkori farkú, tündéri kis fölépítmények. De alapjába véve az egész lapos, kicsi, hosszú, és akkor jobbra is, balra is, mikor bemész, akkor ott vannak neked istenségek, és középütt van egy főistenség, és van egy ilyen kis rekesztő rács, de a mögé is beszabad menni, vagy egyáltalán nem, azt figyelni kell, mindig ki van írva, hogy mit szabad, mit nem, és azt figyelni kell. Például soha cipőbe nem szabad ezekbe bemenni, úgyhogy ez mondjuk alap, hogy ha oda belépsz magába a templomba, akkor ott mindenképp kint hagyod a cipődet kívül. És
3: milyen díszítettségű.
0: És csodálatosan színesek, és aranyozások, és nagyon sok szín, oda bent egy szín, orgia, és ilyen félhomály, mert nincs ablak, hanem ilyen gyönyörűen áttört, faragott rács az egésznek a fala tulajdonképpen. És hát nem tudsz semmit ezekről az istenségekről, és akkor nagyon szégyelled magad, hogy nem tudsz semmit, akkor vagy utána nézel már aznap, vagy csak ígérgeted magadnak, mint én, hogy majd itthon megnézem, hogy tulajdonképpen pontosan ott mit is látunk.
3: Ott is meg tudtad volna kérdezni a ChatGPT-t, vagy ott ez nem működik?
0: Hát ha van térerő, meg wifi ott helybe, akkor őrülsz, nem mindenhol nem van, azért nem mindenhol van, de ahhoz képest, hogy mire számítottunk, ahhoz képest azért tulajdonképpen jó. És akkor, tehát, hogy ezek a csodálatosan szép régi fa épületek, és ahogy én nagyon-nagyon szeretem nézegetni Erdélyben ezeket a szög nélkül épült csodálatos ácsmunkákat, a boronaházakat, meg ezeket a fa templomokat, hogy így ne, vasat sose látott, hanem azt összerakták úgy. Na, ilyesmiket itt rengeteget lehet látni. A buddhista látványok közül a leghihetetlenebb, ahova elmentünk, és ezt én nagyon szerettem volna, hogy oda menjünk el, mert a legnagyobb ilyen templom együttese az egész Észak-Vietnámnak, ez a Bai Dinh nevű dolog, Bai Dinh, így van írva, Bai Dinh, ami felfoghatatlanul hatalmas, elképesztő, és ott benne kell menni rengeteget. Úgyhogy megérkezel, és nem érted először, nem érted, hogy miért van egy akkora plac az érkezéskor még a kapu előtt, hogy így nem látod a végét, hogy hol. De ott letesznek, hogy megjöttünk, és megmutatják, hogy ott arra, amit látsz, ott a nagy szürke pára legtúlsó mélyén, az lesz majd a főbejárat, és akkor te ott bemész. És akkor megtudod, hogy ez egész Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb ilyen buddhista szentély együttese, ahol az egyébként nem kevés turista úgy vészel, hogy simán, de hogy vannak bizonyos ünnepek, amikor az ott megtelik. Na most ezt azért én nem szeretném látni, hogy milyen az, amikor ezek a placok meg vannak telve busszal meg emberrel, mert az minden bizonnyal észveszejtő. De hát itt stúpa, ott húpa, és a legnagyobb látványossága az egésznek, vagy hát nekem, ami a legjobban tetszett, az az Árhatok folyosója. Az Árhat, az azt jelenti, hogy érdemes, tisztelet, érdemei vannak neki. És ő még nem egy bódhiszatva, de már azért elérte a megvilágosodást, azt már elérte, még a teljes megszabadulást nem, de a megvilágosodást igen. És ott van egy folyosórendszer, ahol 1,7 kilométeren, 1700 méteren keresztül ülnek, 2,5 méter magas, darabonként 4 tonnás, törökülésbe ott üldögélő árhatok. És ők mind valóban létező személyek, akiknek van arcuk, irgalmatlan nagy fülük. Az nagyon mókás, hogy minden ilyen buddhista ábrázolásom már árhat, és attól fölfelé mindenkinek váligérő gigafüle van, és ez a bölcsesség jele. Ez a nagy füle neki. És annyira édesek, és mindegyik legalábbis derűs. De aztán van, amelyik röhög. Van, amelyik annyira vidám, hogy kiugrik a bőréből. És ott ül neked, érted, 4 méter magas, 2,5 tonna röhögő arhat ezzel a váligérő fülével, és ezt 1700 méteren keresztül csodálhatod. És mész egy óriási fedett folyosón, ami kicsit lejt, úgyhogy ott kicsit néha lépcsők vannak, és mindegyik előtt ott vannak különböző ilyen kis mécsesek, meg füstölők, meg virágocska, meg nem tudom én, amit ott a hívek lerakosgattak, és mindegyiknek a térde, meg a nagylábúja, a bütyke, az fényesre van, fényesre és feketére van fogdosva és círógatva.
3: És akkor ennek mindegyiknek van egy saját személyisége?
0: Mindegyiknek személyisége és története van, és akkor te ott mész, és rendkívül jól érzed magad. Hát szóval ezt nem tudom így elmesélni, hogy miért érzed magad annyira jól, de igen. Szóval, hogy az ilyen óriás szobrok, ezek általában távolságot parancsolnak, általában a fejedre telepednek, más kultúrákban egy ilyen óriási szobor az arra való, hogy te eltörpülj mellette. És itt is eltörpülsz, csak mégis az az érzésed, hogy téged most itt több mint másfél kilométer árhat, így ölbe vesz, és engedi, hogy babráld azt a nagy fülit neki. Hát persze nyilván odáig nem lehet fölnyúlkálni, de hogy egy ilyen borzasztó befogadó, egy ilyen nagyon kedves, nagyon szívélyes légköre van ennek az egésznek. Azért vannak komoly árhatok is, azért nem mondom, hogy nem, mert nem mindegyik röhög, de hogy legalábbis egy ilyen derű, még azokban is, amelyik komoly arcot vág, és nagyon komoly ember volt, még annak is sugárzik az egész lényéből egy ilyen derű. Na most azért, mikor te ebbe benne tartózkodsz hosszan, azért az akkor is jót tesz, hogyha te vagy a világ legmegátalkodottabb ateistája, vagy katolikusa, vagy akármilyen, mert nem tudsz ellenállni ennek. És akkor van egy másik ilyen óriási panteon, ahol nagyon sok fülkében ül nagyon sok kicsi butha, ők buthák, igazi buthák, és akkor az is ilyen, hogy csupa arany az egész, csupa ilyen a gazdagság és a ragyogás, és ott sincs az a benyomásod, hogy most akkor itt ilyen a pazarlás, és a mély kell ez, és a nem tudom, mert szóval van az egésznek valami olyan, nagyon-nagyon mély, nagyon pozitív, nagyon emberi sugallata, amitől ezt nagyon lehet szeretni.
3: És van nekünk ilyen hangulatú zenénk, papó?
0: Köszi.

0: Igen, hát ha hiszitek, ha nem, ez a Podmanickiról ez. Nem Budapest a műsor kivételesen, és nekünk a papóval olyan szerencsénk volt, hogy Noémi még fotókat is mutatott, illetve el tudom képzelni, hogy ha Noémi Facebook oldalára mentek, akkor ti is láthattok fotókat.
1: És igen, mert ezek nyilvánosra vannak téve. Úgyhogy, ha valaki a nevemre koppint, és visszamegy április elejére, akkor ott megnézheti az arhatokat, az összes fülükkel, meg még minden mást is, amiről itt most mesélek.
0: Igen, ha valaki később kapcsolódott be, tehát Noémi Vietnámban járt 2 hétig, hát és igen, az utazásról mesél nekünk.
1: És akkor a másik dolog, ami miatt nagyon érdemes és kell menni Vietnámba, az pedig a természet. És abból is, ami engem a legjobban lenyűgözött, tehát a barlangok. Hát a barlangok, ott meg kell őrülni. Mert persze, ugye ott van a halongöböl, és akkor azt filmekből mindenki ismeri, hogy ott állnak a sziklák a vízbe, és akkor így, amíg a szem ellát, ilyen csodálatos, lenyűgöző, szinte függőleges falu, ilyen hegyek állnak ki. Na most ennek van szárazföldi párja is, kicsit beljebb az ország nyugati részén, de amit én nagyon akartam látni, az a barlang, mert tudtam, hogy a világ legnagyobb és legszebb barlangjai, azok ott egy halomba ott vannak Vietnámban. És az egyik, amit megnéztünk, azt úgy hívják, hogy a Szungszot barlang, meglepetés barlangnak nevezték el a franciák, akik ezt 1901-ben megtalálták, és ebből most a képeimnél vagyok a gépecskémen, ezért tudok számokat mondani neked, de hogy 10 000 négyzetméternyi barlangot látsz, körülbelül 700 méternyi remekül kiépített ilyen lépcső és járdarendszeren, és hát olyan elképzelhetetlenül gyönyörű geológiai képződményeket oda bent, hogy percenként üvöltesz örömödbe, mert annyira gyönyörű. És vízes barlang is van, meg száraz barlang is van, és amit abból a tyúkudvaros helyről mentünk el megnézni, ott kettő van, az egyik, az a világ egyik legnagyobb száraz barlangja, ez a paradicsom barlang nevű dolog, ahova meg kell mászni egy körülbelül 600 méter hosszú marha meredek erdei utat ahhoz, hogy te a barlang bejáratához elérkezzél, úgyhogy erre mindenki, aki oda megy, készüljön, hogy mászni kell sokat, és 38 fok volt, és körülbelül ilyen 81%-os páratartalom. Úgyhogy
0: turisták tömege?
1: És vagy turisták, igen, de a tömeg azért elég ügyesen van megcsinálva, mert vannak ilyen kis helyes sárga sátorbuszok az ilyen nagy turistás helyeken, ahogy a nagy buddhista templomban is, elvisz egy darabig téged, és onnantól kezdve viszont mászol. És miután egy ilyen kis buszba 11 néhány turista fér egyszerre, akkor egy ilyen batyút odaszállítanak, akkor turista főmászik, sorba áll a pénztárnál, az alatt érkezik meg egy következő kis sátorbusz a következő 10-zel. Úgyhogy nincs tumultus. És a barlang meg akkora, hogy ott teljesen elvész benne, akárhány látogató van benne, az borzasztó. Hatalmas, egészen elképesztő. És ennek a barlangnak vannak olyan kamrái, hogy 100 méter magas. Tehát nem látod a tetejét jóformán. 100 méter magas, 150 méter széles egy barlang kamra. És lógnak a mindenek, meg az ilyen hihetetlen, mit tudom én, hát ilyen több méteres átmérőjű ilyen cseppkő oszlopok, ami már összeért, és már egy teljes oszlop, és így nem tudod elképzelni, hogy ennek hány millió év kellett hozzá, hogy ilyen legyen. Ennek a barlangnak a teljes ismert rendszere 30 kilométer, amiből egyet jár be a közönséges mezei turista. Van még 7 kilométer, ahová a profikat beeresztik, és a többi 22 kilométer, az pedig a kutatóké, úgyhogy oda te be nem jutsz, nem is kell vele próbálkozni. Gyönyörűen megvilágítva, gyönyörűen kiépítve az egész, és ugyanazon az úton jössz kifelé, mint amerre bementél, de ez nem baj, mert teljesen olyan, mint egy másik barlangot látnál, mert minden szögből más, és minden szögből lenyűgöző. És akkor a másik barlang, ahova mentünk, oda befizetsz a kis hajóra, és a kis hajó is fityingekbe kerül, kis hajóba is, ahogy a kis sárga buszba, így a kék kis hajóba is befér 6-8 turista, és akkor elnavigálnak téged a másik barlangba, azt úgy hívják, hogy Phong Nha, és 8 kilométer hosszú, de van 44 kilométer járatrendszere, és benne van 14 kilométer föld alatti folyó. Na most ebből te, ha oda mész, akkor másfél kilométert bírsz megnézni, és akkor még a végén szabad még a szárazföldön is mászkálni egy verset, és az is gyönyörű és lenyűgöző és elképesztő, és akkor visszamész a kis hajódhoz, és akkor visszavisznek a faluba, ahonnan ez az egész túra indul. És van nekik egy pár tíz kilométerre ettől, a Phong Nha barlangtól van a világ legnagyobb ismert barlangja. Azt úgy hívják, hogy Hang Son Dong, aminek saját föld alatti dzsungele van, saját folyója, beleépítették a luxus szállót. Ez nagyon rövid ideje, 1990-ben fedezték csak föl ezt a barlangot. Azóta beleépítettek egy luxusszállót, na most ez viszont a világ legnagyobb szopása is egyben ez a barlang, mert van egyetlen állami utazási iroda,
0: akinek szabad,
1: ahol te befizethetsz, hogy ezt a barlangot megnézzed. Négy napos csomag, a négy napos csomag az abból áll, hogy te a barlang belsejében, az ő saját dzsungelében, a barlangban benne lévő dzsungelében, a luxusszállóban ott laksz három vagy négy éjszakát, körbevisznek, mindent megmutatnak, amit meg lehet mutatni, és $3000 kerül ez a csomag.
0: Wow.
1: Úgyhogy ezzel a módszerrel tudják szűrni, hogy oda hány ember megy be.
0: Igen.
1: És valószínűleg még messze járnak attól, hogy az egészet föltérképezzék, úgyhogy még itt biztos mindenféle történik, de ez a barlang akkora, hogy a belsejében meg tudna fordulni egy Boeing.
0: Elképesztő.
1: Tehát, hogy ilyen rettenetes. Úgyhogy akit érdekel, hogy ezt így nézegesse, az csak mondja azt a Google-nak, hogy Vietnám világ legnagyobb barlangja, és akkor előfogják, meg fogja mutatni a Hang Son Dong barlangot, és rengeteg kép és minden videó van, szóval hát valami egészen észreszejtő, hogy így mi van. Na, nagyon. Különben nem minden barlangot szeretek egyformán, mert ahol nagyon szűk meg félni kell, azt nem szeretem, de itten ezek a tágasságok, és hát ez itt ebbe a Phong Nha barlangba is egy hihetetlen tér van körülötted, és gyönyörű, és akkor ezek az ásványok mindenféle színekben ott ragyognak a falon, és akkor kicsit vizes, és akkor még jobban ragyog, és ott némelyik olyan, mint hogyha viaszból lenne, mert annyira ilyen fényes ezek a stalaktit, mindenféle nevük van nekik. Hát szóval, szóval egészen különlegesen gyönyörű, és szóval tényleg, mikor így az ember szembe találkozik a természet ben a saját törpeségével és a természetnek a hihetetlen ráérős működésével, hogy így, hát most mit a néhány 10 millió év alatt alakul ki egy ilyen. És nagyon jól úgy van megcsinálva, hogy nem lehet semmit piszkálni, úgyhogy úgy vannak kialakítva az ösvények, hogy te hozzáérni semmihez nem tudsz, mindent a szemnek, és akkor nézed és örülsz. Jó, amikor a csónakkal bevisznek, akkor ott, ha akarod, akkor bejáratnál, ott kicsit megfoghatod a falat, de hogy ezeket a gyönyörű cseppkő képződményeket, ezeket nem lehet érinteni. És hát szóval, hogy így az ember szembesül valahogy így a természettel, vagy a Jóistennel, vagy ki minek szólítja, ez nagyon-nagyon, szóval ez nekem olyan élmény volt, mint a Grand Canyon, vagy az Iguazú vízesés, hogy most láttam valamit, amihez képest tényleg az én törpeségem, az elmondhatatlanul nagyon-nagyon kicsi. És akkor hát, ami még ilyen nagyon, nagyon szuper volt, az az óvárosok, mindenhol az óvárosok, amit én mindenhol nagyon szeretek, és az utunknak az utolsó állomása egy Hoi An nevű városka volt, és Hoi An az úgy világörökség annak a belvárosa, ahogy van, és óriási megkönnyebbülés, hogy Hoi An óvárosában csak gyalog és biciklivel. Úgyhogy oda még a robogó sem jöhet be, mert ha bejönne, vége lenne a világnak, de csak biciklivel is lehet bejönni, és hát vannak nagyon turistás pillanatai, de például reggel oda mentünk viszonylag korán, és akkor még alig lézengtek turisták, még akkor kezdtek csak nyitni a boltok, és az egész hát egy ilyen egészen. De ez az ottani Szentendre körülbelül, csak nagyon szépen rendben van, meg karban van tartva. Ez egy japánok által nagyon látogatott kereskedőváros volt a régiségben, és a házak rangos, gangos, módos kis kereskedőházak, és nagyon sok házban valami élet úgy van, hogy nem, hogy laknak meg üzlet van benne, mert az oké, hanem hogy a város régi életét és a régi foglalkozásokat bemutató, mint egy ilyen városi skanzen. De nem az egész a városi skanzen, hanem bizonyos házak benne a városi skanzen épületeiként működnek. És akkor ott van te neked a rangos-gangos kereskedőház mondjuk, és azért ott azért nagyon elszorult a szívem, mert egy állati jól öltözött, nagyon elegáns, gyönyörű, korombeli asszony, szép, régi vietnámi hagyományos öltözékbe, és akkor elmondja, hogy hát ez az ő családjuké volt. És most ott ő az idegenvezető. És nem kérdeztem, hogy most lakik-e még családtag a házban, mert az most gyakorlatilag már egy múzeum, és ott van a nagypapájának a régi telefonkészüléke, meg az írómappája, meg a nem tudom, szóval azért az mondjuk nem volt egy maradéktalanul jó élmény ezt így látni. Na de és akkor ott van a például a selyemfeldolgozás bemutató ilyen kis épület, ahol ott van neked a selyem hernyótól és gubótól kezdve. A vége az persze egy boltocska.
0: Hát na, na.
1: Egy boltocska hátnanál, de közben te látod, igen, a selyemfeldolgozásának a hernyócskától kezdve a megvásárolható, egyébként gyönyörű, tényleg gyönyörű selyem és kasmér sálakig a teljes folyamatát, és akkor ott van a szövőszék, meg ott vannak ezek a motolla, meg a felvetésnek az eszközei, meg szóval, na hát mi minden, ami kell, és dolgoznak benne. Úgyhogy ott mindig van valaki, aki éppen valamit ott matat. Aztán volt például, ami nagyon tetszett nekem, például a környék nép életének a háza, hogy akik nem bent a városban, hanem körülötte laknak.
0: Ez földművelők?
1: Halászok, meg földművesek, és akkor a rizsbetakarításnak az eszközei, meg a halászoknak a varsái, meg a hálói, és hát nyilván, ahol ennyi víz van, akkor ott a hal is van, és akkor ott a rizstáblába is nyilván mindenféle minden ehető vízi állat. Úgyhogy a földműveseket is megmutatja, akkor volt például egy fafaragó művész, az nagyon-nagyon szép volt, meg lampionkészítő műhely, és ott rendeznek ilyen workshopokat, úgyhogy ott találtuk, amint éppen egy csapat gyerek, köztük európaiak, szóval ilyen turista dolog, de hogy ott a lázas igyekezettel csinálták a lampionokat, és ami nagyon-nagyon tetszett nekem egy ház, ami a gyógynövénygyűjtés és a gyógynövényfeldolgozás, és akkor ott a gyógynövényárus ember ügyesen áll egy ilyen viasz figura a pultja mögött, és ott vannak a különböző növények, amiket ők használnak, és hogy melyik mire jó, meg milyen zacskó, és volt külön egy kis tárló, amiben le volt rakva egy legalább 15-20 célszerszám növénygyűjtéshez. És akkor ilyen sarlócska, meg olyan kampócska, meg ilyen fűrészes izé, mert a fát és a kérget és a mivel hámozott, szóval, hogy ezek az eszközök. És látod mindegyiknek a nyelén, hogy azon ott van az a 200 év ember zsír, amióta azt szorgos kezek fogták azt a nyelet, És a falusi kovácsnak az a művészete, ahogy ezeket kialakítja, ezeket a pontosan megfelelő szögben, és úgy hajlik, és úgy recés, és úgy nem tudom. Hát ezek elbűvölőek voltak, ezek a tehát gyógynövénygyűjtő eszközök. Úgyhogy egy barátomnak ezt külön lefotóztam, és elküldtem, hogy örüljön neki, mert az biztos, hogy ilyenek itthon is voltak hasonlóak. Csak papa, már hol vannak ezek, szeretném tudni.
0: Papa mondaná valamit.
2: Két dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik téged biztos nagyon érdekelt, és engem is, hogy voltál falusi házban, és hogy a kutyák, cicák házi állatokkal hogy állnak?
1: Kutyát láttunk nem túlságosan sokat, és nem mindig lehet eldönteni, hogy a kutya gazdás-e vagy sem. Ez a kutya ápoltságán könnyen lemérhető, de nincsen sok szabadon mászkáló kutya, úgyhogy ahhoz képest, amit mondjuk Indiában látsz kutyából, hát ahhoz képest ez itt elenyésző, nagyon kevés. Délen állítólag még mindig esznek kutyát, úgyhogy én egy kicsit így óvatos vagyok így a vietnám kutya szókapcsolat dolgában, az biztos, hogy már éjszakon nem. Európai típusú fajkutyát, kettőt láttam két hét alatt mind a kettőt Hanoiban, viszont nagyon elhanyagolt, beteg, bőrbajos kutyát sajnos láttam szintén kettőt, hármat, de annál nem többet. Úgyhogy vannak. Macska az nincs. Az gyakorlatilag nincs, alig. Alig, úgyhogy azok meg mind gazdásak. Úgyhogy olyat láttam, hogy üzletajtóban ott trónol a macska, gyönyörű, ápolt, nagyon szép, olyat is láttam, amilyet még nem láttam, olyan macskát, de vagy nagyon bent van falak közé rekesztve a házi állattartás, vagy valóban annyira kevés van belőle ahhoz képest, amit az ember Európából, vagy Ázsia más pontjairól ismer.
2: És a másik, hogy a vietnámi háborúnak vannak-e nyomai, emlékei?
1: Hogyne, vannak, és Hanoiban több múzeum is van, meg aztán Szajgonban pláne van több múzeum. Az a baj, hogy engem ez mérsékelten érdekel, és hogyha választanom kell megnézendő dolgok között, akkor legutoljára fogom választani ezeket a háborús történeteket. Úgyhogy ilyet nem láttunk, miközben Hanoiba ott lett volna a lehetőség arra, hogy elmenjünk két-három ilyen fontos emlékhelyre is, de hát ehelyett én az irodalom templomát akartam látni, ami a Vietnám legrégebbi Szent Istvánnal egy idős alapítású egyeteme, egy csodálatos buddhista épületegyüttes, és engem jobban érdekelt az. Ami azért hülyeség, mert tavaly voltam barátokkal Normandiába, akik mindenáron partraszállást akartak látni, és én pofákat vágtam, és nagyképüsködtem, és azt mondtam, hogy na jó, ha egyébként az egész utat gyakorlatilag én találtam ki, akkor legyen már nekik az, hogy ők valamit nagyon akarnak látni, hát akkor menjünk, egyetene menjünk oda, és amikor oda mentünk, akkor én nekem a nagy arcom, ahogy szokta, egy darabba levált, ízéporrá tört a pádimentomon, és szétszégyeltem magam, mert annyira érdekes és megrendítő volt, hogy azóta csak hálálkodom nekik, hogy elmentünk Normandiába,

0: Most ezt pont akartam mondani, hogy a kutya evéskor jut eszembe a kaja, és hát ami nagyon eszembe jut, az a Hojani piac. Na most hát a legcsodálatosabb piac, amit valaha életemben láttam, pedig azért láttam egynél többet, mert voltam én piacon Brazíliában, meg Indiában, meg mindenhol, meg Kenyában, de ez a piac, hát a Hojani piac, hát egyszerűen meg kell bolondulni. Ahhoz képest, hogy piac meglepően nagyon tiszta, látod, hogy takarítanak, hát persze, hogy itt-ott vannak ilyen héjak, szanaszét, meg hát ami elkerülhetetlen, de alapjában véve tiszta. Messze nincsen például annyi légy a húsos és halas pultoknál, mint amire számítasz, és mint amennyit láttam mondjuk az algéri piacon ugyanebben a műfajban. A zöldségeknek és a gyümölcsöknek egy olyan színkavalkádja és egy olyan elképesztő bősége, hogy hát itt csak kész véged van. És ennek a kicsinyített másait lehet látni. Most már a nagycsarnokban vannak vietnámi zöldségesek, ahol látod, hogy egy kicsit ő azt valósítja meg, mint ami otthon van, de hát itt van egy stand, vagy kettő ilyen, és olyan piacon meg nem látod a végét. És akkor nagyon szépen el vannak különítve az áruféleségek, úgyhogy itt van a gyümölcs, ott van a zöldségféle, akkor azt látod, hogy ott van 10 köbméter zöld hagyma, és akkor ott ül néhány asszony, és ott pucolja, és kötözgeti össze 5-ös csomókba a zöld hagymát, de olyan mennyiséget, hogy nem hiszel a szemednek, hogy ilyen létezik, hogy ennyi zöld hagyma a világon nincsen.
1: És akkor, ez, bocsáss meg, egyfajta, vagy ez?
0: Az ott egyfajtából volt ennyi. És az egyetlen piac számára készült, hogy ezt így becsomózgassák. És ez egy kisváros. Az igaz, hogy egy nagyon turistás hely, de pont a turista nem nagyon fog zöldhagymát venni, tehát ezt a helyiek fogják nyilván megvenni. És akkor megvannak a húsosok, a halasok, a tengeri herkentyűsök, a húsosokon belül külön van a disznóhús, a belsőség, a baromfé, a minden, tehát nagyon áttekinthető az egész. És virágosok, és az is nagyon szép, és egy külön nagyon nagy épület együttes a minden más, és akkor ezen röhögtünk Orsival, hogy ez olyan, mint a kaposvári piacon a vietnámi, azért csak 100-szoros méretben. Na most, ha még valaki ilyen üzleti megfontolások vezetnek, amikor Vietnámba megy, akkor azt is most elmesélem, mert engem meglepett, bár hát mondjuk logikus, hogy a világ összes nagy márkáját azt így gyártják. Ennek folytán...
1: Mármint táska, cipő,
0: hát az összes ilyen a sportcuc és ilyen márkás cipő, olyan márkás cipő, és Orsi húgom, akinek két kamaszlánya van, a végén vett még egy kis guribőröndöt, mert neki volt föladott podgyásza, nekem nem volt, sosincs pont részben azért, hogy ne tudjak vásárolni. Úgyhogy én mindig egy egészen kis méretű kézitáskával utazom még ilyen kéthetes utakra is, mert azt nekem vinnem kell, azt cipelni kell, ezt szem előtt kell tartani, hogy azt majd cipelni kell, és akkor nem fogom akarni, és hogy ne tudjak vásárolni. Ne tudjak, ez a legjobb módszer ennek. Na most ő megvett még egy kis bőröndöcskét, és akkor hát ő ismeri az otthoni árakat, a francia meg a svájci árakat, euróban meg svájci frankban, és a 150 euróba kerülő tornacipő az itten 30 euróba kerül.
1: De ez ilyen másolati piac gyakorlatilag?
0: Nem, hát ez ott, amit eredetileg ott gyártanak, csak
1: ja,
0: még,
1: de
0: nem,
1: gondolom, nem, hogy...
0: még nem csomagolták. Dobozba még nem tették föl, de dobozba már csomagolták. Csak tehát még nem tették föl a tengerjáró hajóra, de hát ezek azok a cuccok, amik nektek kifizeted a csomagolását és a szállítási költségét Európáig, meg kifizeted a márkát. Na most, hogy ezek hogy jönnek ki itt a gyárkapukon, ezt nem lehet tudni, de ezek nem hamisítványok, mert nincs értelme hamisítani, mert minek. Tehát az eredeti gyártják ott. És abból egy valamennyi bent marad az országban.
1: Leesik a teherautóról.
0: És vagy leesik a teherautóról, vagy nem tudod követni, de mindegy is. Ez már az a lényeg, hogy a tök eredeti vadi, tök jó, méreg drága, mondjuk sportcipők, azok ilyen darabja, vagy párja 20 eurós, 30 eurós áron kapható, ami 5-6-szor annyiba kerül Európába. Akkor ugyanez
1: ilyen... És ez ilyen... teljesen legális?
0: Persze. Hát, vagy hát nem tudod, de hogy nem fognak meg vele a vámnál, hogy ilyet te ne vigyél ki.
1: Értem.
0: És remélhetőleg befelé se kérdeznek semmit, hogy miért van nálad 6 pár cipő, mert annyit valószínűleg, tehát amíg nem kereskedelmi mennyiség, addig ez mindegy.

0: És akkor ilyen viharkabát. Ilyen nagyon, nagyon menő márka viharkabát. Mm. És akkor az is került 15-20 euróba. Aminek az itteni ára szintén hatszoros. Tehát, hogyha valaki azon gondolkozik, hogy mondjuk az oda-vissza repülőjegyének az árát vissza akarja termelni, akkor az nyugodtan megcsinálhatja, hogy olyan jegyet vesz, amihez hozza 30 kilót, és berakja a bőröngyébe ezeket, és ezeket itthon eladja, még mindig nagyon jó jár vele. Uh-huh. Ez nem biztos, hogy legális most, amit én itt reklámozok, de hogy ebben lehet,
1: de saját használatra
0: ebbe lehet gondolkozni, igen. Hogy uh-huh. akkor a haveri körnek hozol 6 pár tornacipőt, és akkor mindenki jól van. Szóval, hogy így a ruhaféle, meg a zokni, meg a gatya, meg a póló, meg az ángyomtérdje, és akkor hát persze itt is vannak ilyen turista csapdás üzletek az óvárosba bent. De a piacon ott már körülbelül annyi. Csak semminek az ára nincsen kiírva, úgyhogy ezért muszáj alkudni, ez is benne van a buliban, uh-huh. hogy alkudni kell, és akkor darab papír jön, megy, hogy ő rá, te mondasz egy árat, ő ráírja kétszer annyi, vagy fordítva, és akkor egyszer csak eljuttok egy ilyen mindenki számára elfogadható középarányoshoz. Lehet, hogy még lehetett volna a 30 eurós tornacipőnél is még lejjebb menni, de hogy már az európainál nem engedik, hogy még lejjebb menjünk, mert neki ennyi. Lehet, hogy a vietnámi benszülött 15 ér veszi meg, ugyanazt ezt nem tudtuk meg.
1: És miket ettetek?
0: Hát mindent ettünk. Én eleve mindent eszem. Úgyhogy nekem nem tudnak olyan kaját elém rakni, amiről, ha megbizonyosodtam felőle, hogy ezt más ember megeszi, azt azért szeretem látni, ahogy a másik ember azt megeszi, és hogyha azt ő megeszi, akkor én is megeszem, mert akkor az ehető. És akkor legfőjebb az van, hogy meglepődöm, a legvégső esetben nem ízlik, és nem vagyok hajlandó megenni. Ahogy így visszaemlékszem, én az életem eddig eltelt 70 évére egyetlen egy olyan ételt tudok felhozni a külföldön, amit nem bírtam megenni. De az egész kórus se bírta megenni, ez közös élményünk volt, amikor egy lengyel menzán kaptunk egy olyan céklalevest, amire azt mondtuk, hogy na ezt nem. Tehát ezt egy emberként én sem ettem meg, ami pedig mondom így nem tud előfordulni. Tehát én mindent megkóstolok, nagyon kíváncsi vagyok, nagyon érdekelnek a más embernek az ételei, az alapanyagai, a készítése, minden. Nagyon sok nagyon jó dolgot lehet enni egészen hihetetlenül olcsón. Úgyhogy van például ez a francia baguette-re emlékeztető ilyen nagy szendvics, amihez nagyon hasonlót Rómában láttam és ettem, és most nem jut eszembe a neve, pedig van neki egy neve. Tehát a francia baguette-nek a fele körülbelül méretre, uh-huh. egy ilyen 20 centis darab hosszú, puha fehér kenyér.
1: De nem a tramezzinire gondolsz?
0: Hát lehet. Uh-huh. Na és akkor azt ketté vágja, de úgy, hogy mint egy kis könyvet, úgy lehet szétnyitni, uh-huh. nem esik szét két darabra, és abba belerak minden földi jót, uh-huh. mert belerak egy csomó húst, vagy belerak húst és tengeri herkentyűt, vagy csak tengeri herkentyűt, vagy amit kérsz, és rettentő mennyiségű friss zöldséget, és akkor ilyen maszatokat ken, vagy locsol rá, amik ilyen gyanús, barna, mit tudom én, vagy piros ilyen folyadékokat, és ezt beteszi egy zacskóba, úgyhogy csak a fele áll ki, és akkor ezt megkapod. Na most ez körülbelül 1 euróba kerül egy ilyen, a fület két fele áll, és állatian finom, és ezt mindenütt, körülbelül minden sarkon kapni. Uh-huh. Úgyhogy csináltuk ezt, hogy egyszer ettünk délbe egy ilyen szendvicset, és akkor azzal el voltunk estig, és este akkor elmentünk valami viszonylag rendesebb helyre vacsorázni. Na, de a viszonylag rendesebb helynél is engem az érdekel, hogyha ott ülnek a benszülöttek sokan és esznek, akkor az jó. Ha nem ülnek bent, vagy csak fehér emberek ülnek bent, az nem jó. Úgyhogy mindig azt kell nézni, hogy a helyiek esznek-e ott. Akkor kockáztatod, hogy nincsen angol étlap. Akkor meg kell nézni, hogy mit eszik a szomszéd, és megmutatni a tulajnak, hogy te olyat kérsz, mint amit a szomszéd eszik. És akkor ő röhög. De árak sincsenek nagyon kiírva, tehát ott is azért volt olyan hely, ahol azért egy kicsit átbizért bennünket a tulaj, mert ott nem voltak sokan, de mégis benszülöttek, és este volt, késő volt. Ez ott volt a helyettünk mögött két utcával, uh-huh. ahova már turista nem megy be, és este késő, és akkor gondoltuk, hogy már nem keresgélünk tovább, és nem megyünk a turistás fő utcára, hanem itt maradunk, na és akkor ott volt, ahol azért így látszott, hogy a néni az egész napi forgalmát megcsinálta a kettőnk vacsorájával, viszont hát olyan gigaméretű krövettekből kaptam egy Himalája méretű megrakott tányért, hogy most azt mondtuk, hogy akkor na itt most ketten fizetünk 10 eurót, skandallum.
1: És ő is boldog volt.
0: És akkor ő is boldog volt. És még volt egy ilyen élményem, hogy az utolsó este Hanoiba egyedül mentem vacsorázni, és a szállodánk mellett ott volt egy étterem, gondoltam, hogy én most egy tapotat sem megyek, már innen tovább ide bemegyek, megvacsorázom. És bementem, és ott szeppenten állapítottam meg, hogy ez egy nagyon menő hely, mert ilyen öltönyös vietnámiak ültek, nagyon jól öltözött nőkkel, és a család látszott, hogy ünnepel, elegánsan felöltözve valamit, szóval, hogy így hú, egy ilyen helyre kerültem én, de akkor már nem volt kedvem visszakozni, hát úgy néztem ki, ahogy, de hát fehér ember, majd megbocsátják, és akkor az asztalon infralámpa, és akkor séf úr az előkészített, gyönyörűen szeletelt kis haldarabjaimat az orrom előtt az asztalon készítette, és kevergette, és rakta hozzá a nem tudom milyen fűszert, és kenőcsöt, és friss üveket, és mindent, és gondoltam magamba, hogy hú, basszus, most itt fogom kifizetni az összes adósságomat, az eddigi megtakarításaimat, és a legnagyobb reverenciával ott elkészítette, én a legnagyobb tőlem telhető etikettet figyelembe véve pálcikával megettem, mert pálcika, adnak villát, mindenhol adnak villát, de itt azt mondtam, hogy megküzdök a pálcikával, megküzdöttem. Menet közben jutott eszébe, hogy hoz nekem egy villát is, mert az asztalon nem volt. Ami az én számomra azt jelzi, hogy a helyre amúgy európaiak nem nagyon járnak. Uh-huh. Mert ahol számítanak rád, ott van európai evőeszköz. De itt nem volt. Hozott. De már akkor nem, akkor azt mondtam, hogy most én akkor pálcika. És akkor, mikor mindezen túl voltunk, hozta a számlát, azon volt egy 6 vagy 7 számjegyű összeg, én a kártyával azt arra figyelni kell, hogy mindig legyen nálad készpénz, mert nem mindenhol lehet kártyával fizetni. És viszont mindig rajta van 3%. Na de most mondd meg, hát 3% a kártya használati díj. És akkor megyek kifelé, puttyan a Georgim a telefonon, és azt mondja, hogy fizettem 2480 forintot. Hát szóval ott azért megtorpantam, hogy jól látom-e.
1: Nem volt még egy nulla mögötte.
0: És nem volt még egy nulla mögötte. Úgyhogy hát ilyenekre lehet számítani, és amúgy hát persze mindenhol van a fóleves, ami nagyon jó, és amiből nagyon sokféle van, és most így visszajárok nosztalgiázni a budapesti vietnámiakhoz fólevesre. A legcsodálatosabb gasztronómiai élményeim közé tartozott a sós kávé. Mert van a tojásos kávé, ami nagyon híres, és mindenki tudja, és akkor az úgy van, hogy tojássárgáját tejjel felvernek egy ilyen habosító akármivel, belerakják a kávét, és egy madárt, egy sűrűségű, nagyon finom, sokkal inkább desszert, uh-huh. bármi. Van kávé íze közben, meg jó édes, egy sűrű, krémes cucc, ami tehát tényleg itthon én ilyet desszertnek kérnék. Most ezt hagyján, de létezik ennek sós változata, amiben azt hiszem tojás nincsen, hanem a tejhab és vastag tejszínhab, és ez a nagyon erős, robuszta kávé, amit ők használnak, és nagyon ízes, nagyon finom, és ez egy kicsi sóval. Szóval olyan élmény, mint a sós karamella, amit szintén uh-huh. imádok, de ez kávéba zseniális.
1: Ha-ha.
2: Sziasztok!
1: Szia, adásban vagy!
2: Szerintetek melyik a legjobb fólevesező Budapesten?
0: Hát még azért annyira nem vagyok jó a budapestiekben, hogy így tudjam mondani. A múltkorjában az október 23-a utcába tévedtem be egybe, és az nagyon jó volt.
2: Október 23?
0: Ott a 11. Műegyetem, a Műegyetem közelébe, a, mi az ott az én piacon, Fehérvári úti piac, és akkor mész a Petőfi irányába, és ott van egy vietnámi étterem, vendéglő, mit tudom én, ami nem csak levesező, hanem egy vietnámi vendéglő.
2: Ez a Skála oldalában van, vagy a
0: szembe.
2: Másik oldal?
0: Szembe.
2: Szembe?
0: Igen.
2: Oké, köszi.
0: Úgyhogy, de hát szóval így most én nem mondanám, hogy itt ez a reklám helyen, mert próbálgatni kell, és én is fogom még. Ja, és akkor van még egy, amiről tudom, hogy jó, meg ott is voltam már, az pedig a Kolosi téri piacnál, ahol van az a furcsa ilyen újépítésű, igen, régi városrész, uh-huh, új laknak az a műrégi, igen, városrésze, uh-huh, és ott is ettem már nagyon jó vietnámi, uh-huh, levest.
3: Bocsás, mi az a fóleves?
0: A fóleves az egy húsleves, ami készülhet marhából, sertésből, tyúkból, bármiből, és akkor úszkálnak benne húsok, sőt, úszkálhat benne tengeri herkentyű is, továbbá úszkál benne főtt tészta, rizstészta, elég sok még hozzá, illetve és friss zöldségféle. Na most azt csinálják, hogy külön hozzák a levest benne a hússal, és külön hozzák a tésztát, és akkor te a pálcikáddal kimarcangolsz a tésztahalomból egy adagot, azt megtunkolod a levesbe, és ott mártogatsz, és azt megeszed. Illetve és a friss zöldségeket ebbe a forró levesbe belerakod, és hoznak, hát nem viccelek, egy körülbelül, tehát egy nagy méretű lapos tányér, és az olyan 20 centi magasságban meg van rakva 1000 féle friss zöld levéllel. Úgyhogy a koriander, meg a petrezselyem, meg még egy-kettő, amit fölismersz, a többit nem ismered föl, de ez mindegy, és ezeket is ebbe a forró levesbe belemártogatod csak éppen egy pillanatra, és azon forró ropogósan a friss zöldeket eszed vele. Na most, hogyha valaki hajlamos ilyen külhelyeken kapni kemény gyomorrontást, vagy ilyen hurutokat, vagy nem tudom, tehát aki tudja magáról, hogy kényes a gyomra, az egy picit azért nem baj, ha óvakodik a friss levélzöldségek. Mert ezt nem tudod, hogy mi mászta meg, meg mi látta. De én elég bátor vagyok, úgyhogy nem is volt végül is egész úton szinte semmi bajom, egyszer egy kicsit volt valami ilyen izé, de nem olyan jelentős, hogy ne tudtam, uh-huh, volna attól sétálni a városba, vagy kirándulni, vagy valami. Egyszer volt, hogy be kellett mennem az indiai emberhez, hogy mutassam meg, hogy hol a WC, de úgy különben nem volt semmi. És hát kell vinni persze nyilván gyógyszereket ilyen útra, úgyhogy hát van olyan szer, azt megmondja a patikus, ami kifejezetten ilyen helyzetekre való, és az legyen nálad, de egyébként én úgy vagyok vele, hogy a helyi dolgokat az ember nyugodtan egye meg, amit frissen forrón készítenek, attól nem kell félni. A legbiztosabb dolog még az ilyen utcai árusoknál is, hogy amit ott a szemed láttára sistergő forró olajba megsütnek, attól nem lehet bajod, mert ott a baci meghal.
1: Igen, a zöldség, saláta, ilyesmi.
0: És a zöldség, igen, gyümölcs, saláta, mit tudom én, az egy kicsit. Csapvizet nem lehet inni Vietnámban, mert nem elég jó a víz, de mindenütt lehet kapni palackos vizet olcsón, és azt van, hogy kihozzák csak úgy udvariasságból, meg jár az ételethez, vagy a szállodaszobába, vagy az ilyen kis Airbnb szobába be vannak készítve a palack vizek, és akkor
1: az szolgáltatás.
0: Én fogat mosni mostam csapvízzel, úgyhogy azzal nem szórakoztam már annyira, azért nem tartom el a kis ujjamat. De hát észnél kell lenni azért nyilván, hogy az ember milyen helyen mit eszik, de mondom, a legbiztosabb a frissen készült forró étel, ami a frissen sült dolog, és abból is nagyon nagy a választék, és nagyon jó. És ha meg valaki barátja az ilyen halfélének, tengeri nyavajáknak, mint ahogy én az vagyok, na hát aztán ott, akkor ott elszabadul a pokol, mert ezek a friss követek, és friss rántott bármik, és szóval hú, ezek állatian finomak.
1: Nagyon szépen köszönjük, akkor... Körülbelül
0: és én nem is, igen, néztem az órát, de hogy eldomáltam az egész időt.
1: Hát örülünk neki.
0: Hát remélem, köszönjük, hogy a hallgatók szépen is örültek, és mindenkit biztatok, hogy menjetek Vietnámba, mert az, amit elköltesz a nagy repülőjegyre, azt duplán spórolod meg. és valaki mesélte nekem a Facebook buborékom népébe, hogy ismer embert, aki azt csinálja, fiatal nyugdíjas házaspár ráérnek, hogy lehúzzák otthon a rolót, és egész télre elmennek Vietnámba. Uh-huh. És egész télen a szállodákba, meg az Airbnb-be fizetve, meg a végig ilyen vendéglátó helyeken végig kajálva az országot, is sokkal olcsóbb, mintha itthon maradnának.
1: És fűtés.
0: És fizetnék a fűtést, meg itthon ennének. Szóval ez egy megfontolandó dolgok.
1: Köszönjük szépen, ez volt mára akkor a Podmanicki Rulez. 2 hét múlva újra itt leszünk. Sziasztok!

Sziasztok, kérünk titeket, hogy támogassátok a Tilos Rádiót. Tudjátok, mi alapvetően abból a pénzből tartjuk fent a rádiót, amit ti összeadtok, úgyhogy kérjük az 1%-otokat, ajánljátok fel a Tilos Kulturális Alapítványnak a 18002454 kötőjel 2 kötőjel 41 az adószámunk. Ugye ez megváltozott 42-re, de hogyha bejutitek az, hogy Tilos Kulturális Alapítvány, akkor...

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát. Olvasható Pertő Zsolt abonyi polgármester áprilisvégi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólya pár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájára lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a Sokszínű Vidék. A Haneda repülőtérre, Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével, írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk felveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez. A Kriminológusok Crime BB adatbázisa a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WormGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódú korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek.
2: A mai bútor zenében Connor Simmons Any Sense of Where We Were Gone című lemezét játszom le, ami Corey Reed-e Sawyer Editions kiadójánál januárban jelent meg. Connor Simmons New Yorkban élő, nagybőgős, improvizátor és zeneszerző. Zenéjében a halk hangok és a finom textúrák között átívelő kompozíciókat és improvizációs ötleteket varázsol elő, amelyek egy szűkszavú, hangulatos kamaraművészetet alkotnak.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát. Olvasható Pertő Zsolt, abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólyapár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájáról lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a sokszínű vidék. A Haneda repülőtérre, Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével, írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez. A kriminológusok CrimeBB adatbázisa a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WormGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódú korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Jótékonysági felhívás következik.
3: Drága hallgató, aki most is a Tilost hallgatod, adj 20 másodpercet nekünk az életedből. Csinálj videót vagy hangfájlt, és mondd el, hogy miért adod az SZJA 1%-át a Tilosnak. 20 másodperces üzeneteket kérünk tőletek, amit egy csendes helyen vesztek fel, ami úgy kezdődik, hogy... Azért éri meg, hogy a Tilosnak adom az 1%-omat, mert a fájlt a szöveg@tilos.hu e-mail címre küldjétek, a tárgymezőbe írjátok be, hogy 1%. Legyetek bátorak, szóljatok ti is az éterben.
2: Jótékonysági felhívást hallottatok.

Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Tilos Rádió, abban is a mezitlábas mesék. Johnny drámával minden pénteken 2:30-ig. A mai műsornak az a különlegessége, hogy nem ma most készítem, hanem már tegnap elkészítettem, mert lehet, hogy amikor kezdődne a műsor a valóságban, akkor már nem leszek Budapesten. Továbbá csak 7-incses lemezeket játszom le, hiszen tegnap 7-e volt, ma ugye 8-a van, de mint mondtam, ez a mix tegnap készült. Hallgassátok, pi!

Sziasztok, kedves hallgatók! Ez még mindig a Tilos Rádió és a Mezitlábas mesék. Ez a mix egy felvételről szól. Ettől függetlenül ugyanúgy üdvözlöm a hallgatókat és a csöteőket, mint szoktam. Ez a szám például szobakutyának szól. Hallgassatok!

Sziasztok, kedves hallgatók! Említettem már, hogy ebben a műsorban csak 7-incses lemezek szólnak. Ez a mostani is ilyen, nyilván. Bitkondakta, azaz Medlib. Meg nem mondom a szám címét, de megvan fehér címkével, meg fekete címkével is. Jó!

Hello, hallgatók! Az előző szám az ESG zenekartól volt, a Dance című, ez pedig Rich Medina bemutatja, Dix Beat Market, Scorpio in Love.

Hallgatók, ez még mindig a Tilos Rádió és a Mezitlábas Mesék. Egy tegnap rögzített 7-incses mixel. További érdekes információ, hogy elképzelhető a jövő heti adást is felveszem majd előre, nem mással, mint meg haverommal, de hát ki tudja, hogy így lesz-e. Hallgassatok tovább, Tilos, Soli, válogatottasabb a

0: fire. Arms down. Arms front. Arms down. Shoulders back. Turn around. One, two, three, four. March on your square.
1: Most, hogy mindenki hadrendbe állt, kezdődik az alaklás.

0: Kedves hallgatók, ez még mindig a mezitlábas mesék, ami ezúttal felvételről szól, és csak 7-incses lemezeket játszok benne. Természetesen német rap is felfér erre a formátumra. Hallgassátok csak. Hello, Pluszka!
1: Für schlechten Rap gibt's nur einen Grund und das ist der falsche Grund. Yes, yo. Für schlechten Rap gibt's nur einen Grund, das ist der falsche Grund. Es gibt keinen richtigen Grund, einen falschen Grund. Yo.

Hello, hallgatók! Nagyjából ennyi volt már a mezitlámbas mesék, amit nem most raktam össze élőbe, hanem még tegnap vettem fel a hába. Üdv az ottani haveroknak, és persze üdv a hallgatóknak, üdv a csetelőknek, Szobakutya, Pluszkái, Billy, Wagner, Barna, Cukor, XY, Szériál, Csiller, mindenki más, aki itt van és nem jut eszembe, Ózon, Csáki, Ancsa, Balázs, és mindenki más. Jövő héten folytatjuk.

0: A Tilos Rádió hírei következnek. Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát. Olvasható Pertő Zsolt abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólyapár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájára lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a sokszínű vidék. A Haneda repülőtérre, Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével, írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez. A kriminológusok Crime BB adatbázis a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WormGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódú korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews.
1: Ezek voltak a hírek.
2: Sziasztok! Már 20 éve a Tilos Rádió DJ-je vagyok. Adjátok az 1%-otokat a Tilos Rádiónak. Az adószám a következő. 1-8-0-0-2-4-5-4-2-41. Tilos Kulturális Alapítvány. Peace!

and we are listening.

Jótékonysági felhívás következik. Kérjük, rendelkezz javunkra személyi jövedelemadód 1%-át. A Tilos Kulturális Alapítvány adószám 18-00-24-54-2-41. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát. Olvasható Pertő Zsolt, abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólyapár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájára lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a sokszínű vidék. A Haneda repülőtérre, Tokió második legnagyobb légikikötőjébe 2 percenként érkeznek a gépek. Emiatt májusban mesterséges intelligencia vezérelte humanoid robotokat állít munkába a Japan Airlines. A tervek szerint 2028-ig tartó kísérlet során azt vizsgálják, miként boldogulnak az emberszabású masinák a repülőgépek kabinjainak tisztításával, vagy a földi kiszolgáló eszközök, például a podgyászkocsik kezelésével. Írja az Ars Technica nyomán a Qubit. A társaság munkaerőhiánnyal és a forgalom növekedésével indokolja a 10-100 000 dollárba kerülő kínai robotok kipróbálását. Akár az utasok is találkozhatnak majd velük, bár alkalmazásuk fölveti a kérdést, a reptér mely részei elég biztonságosak ehhez. A kriminológusok Crime BB adatbázisa a kiberbűnözői fórumok bejegyzéseinek gyűjteménye. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói 100 millió üzenetet elemezve arra jutottak, a mesterséges intelligencia nemigen formálta át az elkövetők módszereit. Jól programozó hackernek kevés segítséget nyújthat egy kódoló MI asszisztens. Adathalász e-mailekhez, rosszindulatú kódokhoz kifejlesztették a WormGPT-t, ám a bűnözők jobbára a közkeletű legális AI eszközöket használnák. Tanácsot kérnek egymástól, hogyan játsszák ki a biztonsági korlátozásokat, mert nemigen bírnak velük. A könnyen feltörhető nyílt forráskódú korábbi modellek pedig jelentős erőforrásokat igényelnek, bár jóval gyengébb minőségűek. Számol be a Euronews.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt az Utca Rádió, a Tilos Rádió köztérügyi műsora. Üdvözlünk titeket, üdvözöljük Julit, aki segítette a mai szerkesztésünket, mint mindig egyébként, és üdvözöljük Lillát is a távoli Berlinben. Marian, esetleg ismertetnéd, hogy milyen témákkal fogunk foglalkozni a mai adásban?
1: Sziasztok, gondoltam, hogy a Misit is kaserolod egy kicsit, de hogyha is, ha nem, akkor...
0: Pedig ránéztem végig. Kedves Misi, hello!
1: Szóval a mai adásban nagyon sokat fogunk gyalogolni, sétálni, és fantasztikus történeteket fogunk megismerni. Az első vendégeink már itt is vannak velünk a stúdióban, Tatár Babett és Bakosi Tamás, őket mindjárt még részletesebben bemutatjuk. Ők a 115 éves népszállóval kapcsolatban egy holnapi sétáról fogunk beszélni, egy holnapi sétát fognak ajánlani, ez a BMSK-i épülete, és azt követően az adás második felében is sétálni fogunk, és nagyon izgalmas, gyalogos stratégiákat, projekteket fogunk megismerni. Urbán Szonya lesz az egyik vendégünk, illetve Kovács Bendegúz, aki a BKK szóvivője, de akkor térjünk is rá az első témánkra. Ez a program, amit az előbb már említettem, ez a budapesti tavaszi fesztivál részeként egy program. Egyrészt ez volt a megnyitó, és majd szeretném, hogyha erről külön is mesélnétek. Másrészt azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ez a séta, amit ajánlunk, ez erre regisztrálni lehetett, és hát lényegében pillanatok alatt betelt, talán a holnapira majd Babett elmondja, van még néhány hely, de nagyon fontos, hogy minden, amiről most beszélni fogunk, azt olyan füllel hallgassátok, majd mindjárt elmondják a vendégeink, hogy lesznek még ilyen séták, tehát hogy ez rendszeres, szóval hogyha felkelti az érdeklődéseteket, akkor fogtok majd találni eseményt, és akkor következő alkalommal majd be tudjátok járni a népszállót. Akkor engedjétek meg, hogy bemutassam Tatár Babettet, aki szakmai főtanácsadó a BMSK-iban, illetve Bakosi Tamást, aki a Dózsa átmeneti szállás szakmai munkáért felelős ellátási egység vezetője. Sziasztok, köszöntünk titeket itt a stúdióban.
2: Sziasztok, üdvözöljük a hallgatókat is.
1: Babett, mondd el először azt, hogy pontosan mi ez a séta, és csak ennyi, hogy lőjük le előre a pont, hogy akkor lesz még lehetőség talán máskor is erre, tehát hogy helyezzük keretbe, hogy amiről beszélni fogunk, az arra majd még lesz lehetőség jelentkezni.
2: Igen, így van. Ez a séta alapvetően két céllal indult el, és a funkciója is ehhez a két célhoz kapcsolódik. Egyrészt szeretnénk bemutatni ezt a fantasztikus házat, amiben dolgozunk, és amiben éjszakáról éjszakára több mint 500 hajléktalan ember hajtja áramla a fejét, az ott működő szolgáltatásokat, és azt is, hogy milyen az épületnek magának milyen várostörténeti vagy Budapest történeti jelentősége van, nem csak úgy, mint építészeti érték, mert hogy ez egy nagyon szép szecessziós épület, hanem olyan módon is, mint a város szociálpolitikájának egy nagyon fontos mementója vagy őrzője. Én elsősorban a város történetéről és a társadalompolitikai beágyazottságáról beszélek, és Tamás pedig majd elmondja, hogy ő miről beszél a séta folyamán.
1: Azt még azért kiemelném, mert ezt elmulasztottam az előbb mondani, hogy nagyon ilyen figyelemfelkeltő címe van ennek a sétának, ez a szegénység reklámpalotája, ez már önmagában, gondolom, ezt a kontrasztot majd valahogy mindjárt feloldjuk. Tamás, akkor folytatod-e, amit elkezdett Babett?
3: Igen, nagyon szívesen. Az én részem ezekben a sétákban, vagy az intézményi bemutatásokban kollégáimmal kiegészülve az, hogy a szálló jelenlegi funkcióit mutatjuk be, vagyis hogy hogyan működik ma ez a palota, hogy a reklámpalota, hogy tényleg a hétköznapunkat egy kicsit közel hozzuk azokhoz, akikhez ez az élethelyzet, a történet, vagy maga a hajléktalanság nagyon távol áll, vagy nagyon idegen lehet, és akkor megpróbáljuk megmutatni, mit csinálunk mi a falak között, jó sok szakember rá karölt fel nap, mint nap.
1: Ez ugye, hogy az előbb is már volt szó róla, meg ti is hirdetitek, ez egy 115 éves épület, hogy beszélünk egy picit arról, hogy ez annak idején, amikor megépült, milyen céllal, milyen funkciói voltak egyáltalán, mire reflektált, mert szerintem el fogunk tudni jutni, hogy ez hogyan kacsint rá a mai lakhatási helyzete, vagy azokra a problémákra, amikről már itt a Tilos Rádióban is elég sokat beszéltünk az elmúlt évben, vagy években?
2: Ez a ház 115 évvel, ez egész pontosan 114 évvel ezelőtt, mert hogy jövőre ez 115 éves, pont ugyanilyen célra épült, mint amilyen funkciót ma is betölt. Népszálló, így hirdeti a ház előtt álló kandelláber is. Arra, annak a lakhatási szegénységnek, vagy lakásnyomornak az enyhítésére épült, ami a századfordulón jellemző volt Budapestre. Az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején hirtelen hatalmasra dúzzadt a fővárosnak a lakossága, rengeteg ember áramlott be, és gyakorlatilag építette föl a fővárost, és Budapest ilyen világvárosi funkciójának az elnyeréséhez ezek a rendkívül szegény emberek is hozzájárultak a saját kétkezi munkájukkal, ugyanakkor rendkívül rossz lakásviszonyok között éltek ebben az időszakban a városban hatalmas tömegek, ami nem csak ilyen egészségügyi problémákat vetett fel, tehát hogy ebben az időszakban több kisebb, nagyobb kolera járvány is pusztított Budapesten, hanem ilyen közerkölcsi problémákat is jelentett, hiszen az ágyra járók kora volt ez az időszak, amiben nagyon gyakran tömegek kényszerültek úgy aludni vadidegen embereknél, család.

0: óvoda, iskola és egyéb közintézmény építési program is nagyon sok kis lakás épült ebben az időszakban. Sajnos sokkal kevesebb, mint amennyi tervezve volt, de hogy így is rendkívül sokat jelentett, és jelent egyébként mai napig is a főváros életében, ugyanis ezeknek a kislakásoknak az öme ott Újlipótvárosban, Angyalföldön még mindig megvan is a város számos pontján, csak pont azért emeltem ki ezeket, mert ugye a mi épületünk is a 13. kerületben található. Tehát ez egy rendkívül jelentős építkezés volt, és maga a népszálló is rendkívül jelentős volt, angol mintára épült fel, egy Lord Roughton nevű angol lord képviselő kezdett el egy ilyen házakat építeni, és aztán ez ilyen franchise-szerűen terjedt Európában is, több városban is építettek hasonló intézményeket. A népszálló egyébként tulajdonképpen a megépítése óta végig megőrizte a funkcióját, hívták népszállónak, meg munkásszállónak, meg egy időben volt a hadikórház is egyes részlegeiben, de hogy igazából mindig is a város nagyon szegény, kispénzű embereinek nyújtott szállást.
1: És akkor ez a funkció, ez most is, ezek a funkciók találhatók az épületben, és körülbelül hány embert tudtok elszállásolni? Hogy és mennyi ideig maradhatnak?
2: Hogyha az átmeneti szállást nézem, ahonnan én érkeztem, ez az épületnek a legnagyobb részét foglaljuk el, akkor 326 főt tudunk fogadni, hogyha teljes telítettséggel vagyunk, tehát ennyi férőhelyünk van, jelenleg 283-an vannak az intézményünkben, de ezen kívül van egy női éjjeli menedékhely és egy nappali melegedő az épület különböző szárnyaiban, tehát hogy Babett is említett, az elején több mint 500 embert látunk el naponta. Ez nagyon sokszor időjárás függő is tud lenni, mármint a melegedők vagy az éjjeli menedékhelynek a forgalma, mi átmeneti szállásként, ezért többnyire majdnem mindig telt házzal működünk, várólistával is rendelkezünk a szállón. És meddig maradhatnak az átmeneti szálláson, például 1+1 év, amit a jogszabályi háttér lehetővé tesz, és ezen kívül, hogyha valamilyen tartós lakhatásra vár, vagy valamilyen akut egészségügyi kezelést kap, gondolok itt kemoterápiára, vagy egyébre is önellátásra, továbbra is képes valaki, akkor tovább ott tud nálunk maradni, vagy ha idősök otthonára vár, akkor nálunk kivárja még az idősök.
1: És akkor itt szállás van, tehát fekvőhely, közös konyha, fürdők.
2: Igen, abszolút.
1: És még ti milyen szolgáltatást tudtok nyújtani az ott élőknek?
2: Úgy lehet elképzelni, hogyha valaki volt akár a hallgatók közül is kollégista, ez egy kényszerközösség mégiscsak. Szóval, hogy itt az emberek nem válogathatják meg azt, hogy kivel használnak közös fürdőszobát vagy konyhát. Persze alapfunkciókat most is ellátunk, ami a főzési lehetőség meg egyéb, illetve étkeztetést tudunk különböző pályázatoknak hála nyújtani, de ez egy önellátó intézmény. A lakói nagy része dolgozik, vagy valamilyen plusz jövedelemmel rendelkezik a juttatásokon kívül.
1: Ez nem feltétel.
2: Olyannyira nem, hogy mi utcáról is fogadunk közvetlenül a Dózsa György úti épületünkbe ellátottakat, majd mi jövedelemhez juttatjuk, tehát hogy az a dolgunk, mert hogy miben segítünk mi, hát nagyon sok minden, egészen az iratpótláson át, a kollégák a veszteségfeldolgozásban segítenek, vagy kapcsolatfelvételben valakinek, hogyha a családjával szeretné felvenni a kapcsolatot, és szoktam mondani, hogy szociális munkásaink ilyen szuperhősök, akik nem tudják, hogy éppen melyik kinyit be az ajtón, és milyen problémával. Szóval tényleg nagyon sokrétű, vagy mondjuk valakinek a láthatása nehézkes, vagy a gyermekével szeretné a láthatását rendezni, akkor ebben kell segítenünk. Szóval nagyon sokrétű, ezen kívül pszichológus is segíti a munkánkat, illetve velük együtt kiegészít, vagy kiegészítjük ezt a munkát. Amit kérdeztél is, hogy milyen ellátás van itt, amiben különleges az épületünk, az, hogy egy ágyas elhelyezést nyújt hajléktalan embereknek, egy nagyon pici szobát kell elképzelni. Szerintem, ha valaki el akar látogatni, ezért is érdemes, mert ilyet nem sűrűn látni.
3: Hadd kérdezzek rá Tamás meg Babett, ez nagyon érdekes, hogy amikor ez épült, ugye akkor is, ha jól olvastam, akkor 396 hálófülkével épült, akkor ez nagyjából megegyezik a maival, vagy hát ilyen, tehát nem volt olyan nagy létszám, vagy nagy eltérés ebben, hogy azt olvastam, hogy ez férfiaknak épült annak idején, hogy egyrészt meséljetek már egy kicsit arról, hogy pont hogy funkcióiban, vagy a belső terek átrendezésében, hogy itt voltak mindenféle hadikórház laktanya, megint hadikórház, akkor átalakult egy kicsit, voltak mindenféle belső építészeti beavatkozások, szóval, hogy így onnantól kezdve, hogy ez elindult, hogy jutunk el addig, amiről most Tamás beszélt egy kicsit.
0: Olyan borzasztó sok belső átalakítás nem történt az épületben, tehát hogy megőrizte az épület abban a tekintetben az eredeti funkcióit, hogy

0: maradtak ezek a pici egyágyas hálófülkék, egy kicsit kevesebb van most az egyágyas hálófülkékből, mert némelyekből irodákat alakítottunk ki. Uh-huh. Egyszerűen azért, mert annak idején, amikor elindult ez a szálló, akkor még nem nyújtott szociális munkát, hanem egyszerűen ügyelők dolgoztak az épületben is, és engedték be az embereket, és fizettették be velük a térítési díjakat, amiben viszont több funkciója volt akkor a szállónak, hogy működött az alagsorban egy csomó szolgáltató intézmény, a cipész műhelytől kezdve a trafikon át, a borbélyig egy csomó minden. Mosatni lehetett, ezt egyébként most is lehet, de már nem szolgáltat, már nem fizetős szolgáltatásként, hanem a ház alapfunkciójához tartozik. Tehát, hogy igazából ezek a típusú ilyen közösségi terek alakultak inkább át az évek során, és például az egykori láb- és kádfürdő helyén van most az alagsorban az éjjeli menedékhelyünknek az egyik, a női éjjeli menedékhelyünknek az egyik tere, ahol nagy hálófülkékben vannak elhelyezve a nők, amiben az alapvető különbség van az átmeneti szálló és az éjjeli menedékhely között, hogy az átmeneti szállón ezek a pici egyágyas fülkék vannak, itt is laknak férfiak, nők is, és a női éjjeli menedékhelyen pedig nagy hálótermek vannak, több ágyas szobákkal, és ugye ebben is változott a funkció, hogy most már nőket is fogad a szállás. Egyébként eredetileg is...
1: Mióta, mikor történt ez a változás, hogy mióta fogad nőket a szálló?
0: Szerintem a rendszerváltás környékén történhetett valahol a váltás, hiszen eleinte a női éjjeli menedékhely nem volt a nappali melegedő terében, de nem tudom megmondani a pontos dátumot. Tehát, hogy valamikor, amikor a BMS helyi, tehát amikor átalakult a... illetve egészen, szerintem inkább a 90-es évek elején, én 93 környékére tippelek, hogy akkor talán akkor nyílhatott meg a női éjjeli menedékhely, de lehet, hogy kicsit korábban, ezt utána kéne néznem.
1: Szerintem akkor ezek szerint egészen sokáig csak férfiak számára volt elérhető ez a lehetőség.
0: Igen, eredetileg úgy tervezték, hogy építenek majd hozzá egy női szárnyat is, de mint sok minden egyéb a Báci programból, ez sem tudott aztán már megvalósulni, részben anyagi forrás hiány, részben aztán jött a háború is. Szóval, hogy eredetileg is az volt az elképzelés, hogy idővel majd nők számára is nyitott lesz az intézmény, de ez akkor nem tudott megvalósulni.
2: Ez a vezetett séta, amiről beszélünk, amiről volt is, és majd még lesz is, ez mit tud, vagy mit mutat meg ebből az épületből? Ugye, hogy így hová helyezitek a hangsúlyokat, mi az, ahová bemegy bárki, és ott mit lát, mit érthet meg ebből? Szóval, hogy mondjátok, hogy nagyjából milyen fókusszal megy ez a vezetett úr, egyáltalán mennyi idő, mennyire tudtok részletesek lenni, az ott tartózkodókkal találkoznak-e, akik részt vesznek a sétán, az is ilyen, gondolom, szervezett keretek között van, szóval, hogy meséljetek erről egy kicsit.
0: Alapvetően a ház elől indulunk, megnézzük a homlokzatot, beszélünk a szecessziós építészetről, arról, hogy ennek milyen példáit látjuk itt a házon, minek milyen funkciója, jelentősége van az épületben. Ez egy, ahogy mondtam is, egy rendkívül szép épület, legalább is én nagyon szeretem, és a séta első része erről szólt, ezekről az építészeti értékekről, a Zsolnai kútról a nagyteremben, Undi Mariska freskói díszítették egykor a nagy termet, úgyhogy egy kicsit beszélünk róla is, és a női feminizmusban betöltött szerepéről mesélünk arról, hogy milyen jelentősége volt a háznak a századfordulón. Meg tudják nézni a látogatók ezeket a tereket, meg tudják nézni a Zsolnai kutat, a gyönyörű függő lépcsőházunkat, és felmegyünk a padlásra is, ami szintén egy építészeti érték, és egyébként jelenleg a padláson Tarján Zsófi a festőművésznek a kiállítása is zajlik, úgyhogy a séta során ezt is meg tudják nézni.
2: Ez volt a tavaszi fesztivál nyitó vagy megnyitó eseménye, ennek a kiállításnak a megnyitója.
0: Igen, és akkor közben ugye, ahogyan mozgunk a házban, Tamásék bemutatják a jelenlegi funkciókat is, ugyanis a lakóterekben, tehát az egyes emeleteken megyünk keresztül, és akkor itt lehetőség van megnézni hálófülkéket is, hogy néznek ki ezek, és milyen picikék. Az átmeneti szállón mesélnek a ház funkcióiról, és persze van lehetőség, hiszen ott élnek ezek az emberek találkozni a hajléktalan emberekkel is. Ezt mi nem szoktuk nagyon koordinálni, mert hogy az a tapasztalatunk, hogy minden ilyen séta alkalmával van olyan ember, aki megszólítja a látogatókat, aki szívesen beszélget, aki szívesen megmutatja a szobáját, lehet tőlük bármit kérdezni, lehet velük beszélgetni. És ez egy fontos funkciója is egyébként a sétának, hogy oda-vissza legyenek találkozások, ne csak a szociális munkások is a látogatók között, hanem a hajléktalan emberek is a látogatók között.
2: És aztán máshogyan, hogy akkor ezek előtt, a séták előtt az ott lakókkal így egyeztettek, hogy akkor mikor lesz egy ilyen séta, merre vonul, kb. Hány ember, és akkor így lehetőséget adtok arra, hogy akkor meglegyenek ezek a kapcsolatfelvételek, beszélgetések?
3: Igen, hát a séta közben nem is lehet ezt elkerülni, hiszen a lakóterek között a folyosókon megyünk, a lakók tudnak róla, és elég sok látogató érkezik ebbe az épületbe a különlegessége miatt egész évben, egyetemi hallgatóktól építészeken át, és akkor is mindig nagyon rugalmasan és nyitottan állnak a lakók. Egy fontos szabály van, hogy például nem csak a fénykép készítésénél is, hogy nyilván vendégeket megkérjük, hogy lakók arcai ne legyenek rajta, vagy kollégáké, hanem hogy a lakók is bátran mondhatják, hogy ők most ezt nem szeretne, azon a folyosó szakaszon menjünk végig, ahol ő van, vagy ő lakik, szóval nagyon, mert ugye azt szoktam mondani a kollégáimnak is, hogy amikor mi bemegyünk dolgozni, akkor az ő lakóterükbe lépünk be. Oké, nekünk a munkahelyünk, de ők jelnek ott, és van, hogy ez ilyen bármilyen látogatásnál vagy sétánál egy lakó csatlakozik hozzánk, és én azt imádom, mert hogy ők azok, akik ott élnek, akik ott töltik a karácsonyt, a húsvétot, a nyári nagy meleget, szóval ők maguk, hogyha beszélnek arra, hogy hol is élnek, szóval ennél hitelesebb nincs. Nagyon-nagyon megszokták a lakók, a látogatókat, tehát hogy tényleg arra figyelünk, hogy a létszám azért ne legyen sok, tehát 100 embert, vagy nem 50 embert nem viszünk végig, élhetetlen lenne, meg ezt nem lehet megtenni az ott élőkkel, és nem is lenne hasznos semmelyik félnek sem. Úgyhogy, illetve amit Babett is említett, hogy a szobát nagyon büszkén mutatják, hogy én szerintem ennél nagyobb bizalom és ajándék egy látogatónak, hogy belenézhet egy embernek a hálófülkéjébe, vagy bármibe, ahol olyan mindennapjait tölti, ennél nagyobb bizalom nem is.
2: Mennyire van lehetőségük az ott lakóknak díszíteni ezt a teret, vagy személyessé tenni?
3: Egyre inkább, és egyre inkább fontosabb számunkra, hogy ez megjelenjen, pont azért, mert ők élnek itt, és hogy legyenek részesei a szállón mindennapi életének. Vannak az aulában például tengeri malacaink, halaink, van egy kis udvarunk, és ezt mind a lakók etetik, gondozzák, rakják rendbe a kertet, locsolják a növényeket az aulában, mert hogy abban hiszünk, hogy ez az ő lakóterük, és hogy ezt tegyenek is nyilván ennek a szépségért, vagy tisztaságáért akár.
2: És amikor azt mondod, hogy egyre inkább, akkor feltételezem, hogy ezt azért mondod, hogy ez valószínűleg régen nem volt mindig így, és gondolom, akkor ez egyre közelebb tud kerülni, vagy hogy mondod, hogy akkor egyre több lehetőséget kapnak arra, hogy akkor az ő személyes ízlésük, vagy az a saját tárgyaikkal akkor díszítsék, hát vagy otthonossá tegyék ezeket a tereket.
3: Abszolút, de a harmadik emelet a hölgyeknél van egy közösségi tér, amit a hölgyek maguknak rendeznek, társasjátéktól a könyveken át, de a lakószobák...
2: Úgyhogy ez egy ilyen szigorúbban vett női terület, tehát hogy ez csak az övék, vagy
3: nem,
2: ez is
3: átjárható, nyitott, koedukál, de hogy mégis egy ilyen védett tér, mert azon a szakaszon csak hölgyek laknak. Az fontos, hogy a lakóterükben ott azt csinálnak, amit szeretnének. Tehát, hogyha kifestik, vagy fotóval teleragasztják, vagy az mindegy, az ő lakóterük. De hogy a közös, például a fali újságok rendezését is nyugodtan csinálják ők. Akár egy, ne adj Isten, egy lakó elvesztésénél, kollektív gyászban sokat számít, hogyha valakiről megemlékezünk egy fali újságon. Mert hogy ez mind az életük része ott is. Ennek a megérését próbáljuk. Ez szemléletformálás a kollégáknak is, szóval hogy nem egy rezsimet működtetünk ott a mindennapokban, hanem mi azért megyünk be, hogy minél lakhatóbb és élhetőbb legyen. Ez egy nagy mamut szálló, ez azért egy nagy szálló. Szóval, hogy egy, nem tudom, egy kisebb lakókörnyezet, ami a szociális ágazatban jellemző, hogy kitagolások mennek, ez nem így működik nálunk, illetve vannak erre.
1: Igen, egyébként ezen gondolkodtam, hogy a személyességet mennyire lehet megőrizni ekkora létszám mellett.
3: Igen, ez a kollégáknak van tímünk, eset megbeszélő csoport, stb., de hogy arra mindig figyelmeztetjük magunkat, hogy minden ajtó mögött egy sors van, meg egy élet. Mindenféle érzékenyítéssel dolgozom. Nekem ugye a feladatom főként az, hogy a kollégáknak az érzékenységét, az alkalmasságát, a fejlődését segítsem, és ezzel egyáltalán nincs is gond. Csoportmunkákat végzünk, közösségi munkát végzünk a lakókkal. Az intim tér az, hogy mit jelent magának egy ott lakónak, ezt általában ő maga kell, hogy megfogalmazza, főleg akkor, ha már nincsenek fotói a családjáról. De van történet, ahol fotót tudtunk szerezni a régi családtagjáról egy lakónak. Szóval, hogy ha ebben tudunk segíteni, akkor el is persze kinyomtatjuk meg, előhivatjuk meg, nem tudom, hogy minél inkább meghittebb legyen. De ilyen a színválasztás is, hogy akkor nem tudom, milyen kiegészítők legyenek a konyhába, hogyha ezen tudunk éppen, akár ez forrás kérdése is sokszor, vagy kreativitás kérdése szerintem leginkább.
0: Ami szerintem ehhez nagyon szorosan hozzátartozik, hogy azért a hallgatóknak úgy kell elképzelni, hogy ezek rendkívül picike szobák, uh-huh. és rendkívül picike intim tér vagy saját tér jut egy-egy ilyen emberre, tehát hogy igazából úgy kell elképzelni, hogyha bent van egy ágy, meg bent van egy stoki, és egy minimális ilyen polcos szekrény rész, akkor már csak így oldalazva lehet bemenni uh-huh. a szobába, tehát tényleg rendkívül kicsi szobákról van szó, és ez mondjuk erősen meghatározza azt, hogy mennyi személyes holmit lehet behozni. Tamáséknak egyébként ebben a sétában ezt nem lehet kipróbálni, de van egy nagyon jó ilyen érzékenyítő programjuk, amikor egyszerűen mondjuk hozzánk jövő hallgatóknak, vagy társintézményekben dolgozó kollégáknak azt a feladatot adják, hogy itt van 250 literes zsáknyi cucc, amit hozhatsz magaddal egy ilyen átmeneti szállóra, és meg esetleg a hűtőszekrényed, meg a tévét, amit megpróbálsz bepasszolni ebbe a szobába, költöz be, és akkor egy ilyen kis szobába be kell költözni, be kell cuccolni, be kell pakolni a holmiaidat, és aztán utána zárd magadra az ajtót, és gondold át, hogy mit érzel most. Szóval, hogy fantasztikus ez a ház abban a tekintetben, hogy egy-egy a szobák vannak, mert ez nem nagyon adott sehol máshol, ugyanakkor ezek rendkívül pici terek, és a hallítalná válással és a lakhatás elvesztésével bizony egy csomó ilyen típusú gyász vagy veszteség is együtt jár, hogy rendkívül sok személyes tárgyat, emléket veszítenek el ezek az emberek az életük során, ahogy költözködnek egyik helyről a másikra is, ahogy meg van szabva számukra az a tér. Egy nagy hálótermes halétanszálláson még kevesebb hely jut, tehát igazából ott az ágy az, ami az övé, és ezért még kevesebb lehetősége van arra, hogy bármilyen személyes holmit megőrizzem.
1: Egyébként most nagyon elgondolkodtam azon, vagy elgondolkodtatott az, amit az előbb mondtál, hogy az ott dolgozóknak a mentális, nem tudom, egyben tartása az egy komoly feladat, és igazából szerintem erről így viszonylag ritkán esik szó, mert általában arról beszélgetünk, mint ahogy most is, hogy akik a szállókon kliensként laknak, ők tulajdonképpen milyen nehézségekkel küzdenek, de ugyanakkor azt gondolom, hogy az ott dolgozóknak is, szóval azért ezek olykor elég traumatikus helyzetek lehetnek, és folyamatosan ebben a légkörben ennyi traumával, drámával találkozva együtt lenni, tehát hogy ezt hogy tudják a dolgozók, vagy hogy tudjátok ezt így kezelni? Mivel tudtok segíteni, vagy kevesebbet dolgozni? Most csak így ötletelek, hogy mi az, ami ezzel elfogadhatóvá teszi.
3: Ezt nagyon sokszor a látogatók is kérdezik, hogy ezt maguk hogy bírják, hogy hosszú távon hogy bírják, főleg egy kollégám, hogy egy 25 éve ugyanabban a házban ugyanott dolgozik nálunk. Itt nagyon sok múlik a tímen, az adott csapaton, hogy mi hogyan is dolgozunk, hogy ez esetben nem vagy egyedül, merjél kérdezni a kollégáitól, hozd be, hogyha ez neked nehéz. Szóval a maga az őszi, amért én felelek, az a keret, az őszintesség, szóval merjünk egymástól kérdezni, és merjetek azt mondani, hogy nem tudom, hogy ebben a helyzetben mit csináljak a lakóval, dugjuk össze a fejünket. Nyilván ez egy ilyen tímen belüli megoldás lehet, illetve nekünk van veszteségfeldolgozó csoportunk, amire a kollégák járnak, illetve a BMSK-inak van, ad lehetőséget egyéni és csoportos szupervízióra, ami szerintem nagyon fontos, és nagyon sokszor élnek is vele a kollégák, ugye a szupervízió az, ahol a mi dilemmáinkat, elakadásainkat egy külső szakember, egy szupervízor segíti, és ezt lehet egyénileg, csoportban, párban is kérni. Ez egy ilyen intézményesített segítés, amire a BMSK egy keretet és lehetőséget ad. Ezek kívül volt szociodráma, amit igénybe vehettek a kollégák. Én nagyon hiszek abban, hogy a kollégának, ha egyáltalán megkérdezem, hogy van az nap, minden reggel találkozunk a kollégákkal, így kezdjük a napot, az fontos lehet, hogy egyáltalán megérkezzen a munkahelyére, mert úgy nem fog tudni segíteni, hogy fejben még a gyerekkel az óvodában van, fejben még az anyukáját otthon hagyta, akit ápol a hétköznapokban. Szóval, hogy meg kell érkezni egy kicsit, és néha ezt játékosan tesszük, néha csak egyszerűen körbe ülünk és beszél, megkérdezzük, hogy ki hogy van, vagy menjünk tényleg egy kört, hogy ki mit foglalkoztat, vagy mivel foglalkozik éppen. Illetve van a rekreáció, amit a BMSK-i lehetővé tesz, vagyis mi közösen kollégák pont tegnap tértünk vissza egyről az átmeneti stimmel, elvonulhatunk egy-két-három napra, és csak együtt közösen lehetünk. Itt lehet ennek egy ilyen felépített része, vagy csak egyszerűen közös élményt szerzünk. Szerintem mi
0: igen,
3: még, ami...
0: ezek így szuperek, és tényleg szerintem fantasztikus, hogy a BMSK ezeket tudja biztosítani, de azért alapvetően, amit az előbb mondtál, hogy kicsit kevesebbet dolgozni, erre nagyon nagy szükség volna. Szóval, hogy a nyugat-európai példák azt mutatják, hogy ezen a területen sokkal kevesebb lenne a kiégett kolléga, és sokkal hatékonyabban tudnánk segíteni, hogyha akár rövidebb munkaidőben, akár sokkal nagyobb létszámmal, akár bizonyos évenként, fél év, egy év, tulajdonképpen szabadsággal, vagy fizetett szabadsággal honorálná azt az állam, hogy bizony ezek az emberek rendkívül kemény munkát végeznek, ugyanúgy, mint az egészségügyi dolgozók, és akkor még lehetne sorolni mindenki, aki emberek életével, sorsával kapcsolatos felelősséget visszahátán, szerintem számukra rendkívül fontos lenne az, hogy időnként ebből ki tudjanak csekkolni.
2: Az ilyen események sokat segíthetnek ebben, nem? Tehát, hogy az, hogy ennyire a transzparens a működésetek, vagy ahogy az Tamás is említette az előbb, hogy egész évben kibejárkálnak nálatok a csoportok, az egyetemisták, a kutatók, a látogatók ilyen szempontból, azzal gondolom a kényelmetlenségen túl, akár azzal is járhat, hogy azért lesz egy alapvetően sokkal nagyobb rálátás a ti munkátokra teljesen laikus szemmel is. Szóval, hogy ez nagyon érdekes. Babett, mesélsz még egy picit arról, hogy az adás előtt abban maradtunk, hogy van néhány jó program vagy esemény, amit még tudnál ajánlani a közeljövőbe. Szóval, hogyha valaki érdeklődését most a BMSK-ival és intézményeivel és működésével kapcsolatban felkeltettük, nagyon reméljük, akkor tényleg ilyen nagyon izgalmas dolgokat fogtok csinálni, vagy nagyon sok esemény van a házatok táján, hogy mondj néhányat, amit szívesen ajánlunk a hallgatóknak.
0: Igen, tehát a legkonkrétabb történet, ami most zajlik, ugye az a holnapi városi séta. A sétára magára már nem lehet regisztrálni, azt betelt, viszont a délutáni program, ami kapcsolódik a sétárhoz, a Zsófi, Tarján Zsófi kiállítása a padlástérben, oda még van hely, és ha megnézik a BMSK-i Facebook oldalát, illetve a tavaszi fesztiválnak a felületeit, akkor még oda lehet regisztrálni. Ez is tulajdonképpen azt jelenti, hogy vezetett sétával fölvisszük a látogatókat a padlásra, és közben is lehet velünk beszélgetni meg. A teljes városi sétát ugyan nem nyomjuk le, de azért bármit szívesen elmesélünk.
2: Nagyon ajánljuk, hogy a fotók alapján is annyira különleges az egész tér, hogyha valaki ezt hallja és van kedve, akkor tényleg
0: így
2: menjen,
0: van.
2: Mert egészen...
0: Sokan azt szokták mondani, hogy ez egy szakrális tér ott a padlásunk, és tényleg ezek a 115 éves gerendák, és ahogyan ez a tér ott körbe öleli Zsófi képeit, szerintem valóban nagyon érdemes megtekintése, és mi nagyon örülünk, nem csak azért, mert jönnek a látogatók és megnézik ezeket a fantasztikus képeket, hanem azért is, mert Zsófia az eladott képeinek az 50%-át felajánlotta a BMSK-i számára. Rendkívül nagy szükségünk van minden ilyen típusú forrásra, és egy csomó ilyen programot egyébként azért is szervezünk, mert ha valaki majd eljön hozzánk és megnézi, akkor fogja látni, hogy ez a fantasztikus ház is rendkívül rossz állapotban van. Hát ezt tudjuk, hogy miért Magyarországon a szociális szféra elég alacsonyan finanszírozott, úgyhogy nagyon kevés pénzünk jut különböző programok vagy infrastruktúrális beruházásokra. A következő ilyen programunk az pedig egy gardróbvásár lesz május 29-30-án. Ez ugyan nem a BMSK-ban lesz, hanem a Kult Hétben, de itt is lehet velünk találkozni, és lehet velünk beszélgetni. A gardróbvásár célja tulajdonképpen az, hogy hajléktalan kismamák számára a várandóságuk ideje alatt, és aztán utána, miután megszülték a gyereküket, tudjunk célzottabb támogatást nyújtani, különböző szolgáltatásokban, vitaminban, szociális munkában, egészségügyi munkában, elhelyezésben. Nagyon gyakran ezek a nők nem tudják hova vinni magukkal a gyereküket a szülés után, ugyanis egyszerűen a legtöbb anyagyerekszálláson nagyon hosszú a várólista, és nem is szívesen fogadják az egygyerekes szülőket, mert egyszerűen a normatíva tekintetében nem éri meg csak sokkal nagyobb családokat fogadni. És magához a vásárhoz kapcsolódik több érdekes program is. Egyrészt pénteken, igen, 29-én pénteken a vásár egy szakmai beszélgetéssel nyílik meg, majd aztán este az Apám lánya című filmvetítés lesz ugyanebben a térben, és ott is a filmhez kapcsolódóan is lesz egy beszélgetés. A film is rendkívül izgalmas, és mindenkinek ajánlom a megtekintését, egy ilyen időn és országokon átívelő nyomozás története egy rendkívül személyes és nagyon őszinte film arról, hogy a családi titkok hogyan tudják elfedni akár teljesen mondjuk egy családtag létezését, és amikor a főszereplő erre ráeszmél, akkor hogyan keresi meg a saját testvérét. Ez szorosan kapcsolódik a mi munkánkhoz, úgyhogy ezért is választottuk ezt a filmet, és másnap is lesznek még gyerekprogramok is, gyerekrajzkiállítás, úgyhogy érdemes eljönni és megnézni ezt is a Kult Hét galériában leszünk, és végig ott leszünk mi is, és lehet velünk is beszélgetni. A városi sétákat pedig tervezzük a jövőben folytatni, nagyjából negyed évente, úgyhogy figyeljék a kedves hallgatók a BMSK Facebook oldalát, ott fogunk minden eseményt meghirdetni.
2: És akkor lehet nem csak itt a népszeló vagy az épületen belüli sétáról van szó, hanem más típusú vezetett sétákról is, vagy most csak erre mondod?
0: Most csak erre mondom. Aha. Korábban volt egyébként egy másik sétánk is, egy másik szállásunkhoz kapcsolódóan, az Alföldi utcában, ami szintén egy nagyon patinás régi épület, az egy nagyon izgalmas séta volt, ott nem csak az épületet jártuk be, hanem az egyik lakónk, aki sajnos azóta meghalt, és ezért szűnt meg ez a városi séta. A 8. kerület különböző helyszíneihez kötődött az ő élete.
2: Most van egy másik, ezt pont egy hete vagy két hete ajánlottuk, szintén ugyanennek a keretében, pont itt volt a Tilos Rádióban is, úgyhogy akkor lehetett jelentkezni a 8. kerületnek volt, vagy van most a Népszínházban ez a nyitva fesztivál, és ahhoz kapcsolódóan ajánlottunk ilyen programot.
0: Igen, az Alföldi szállásunk egyébként, az Alföldi szállásunknak az udvara a 8. kerületben zajló több ilyen zenei fesztiválnak is helyszíne szokott lenni, szóval, hogy mi szeretjük kinyitni a szállásainkat, és egyébként még egy nagyon izgalmas program van, ahol folyamatosan találkozhatnak velünk a hallgatók egészen október közepéig, ez pedig a 8. kerületben a Józsefvárosi Múzeummal közös Mukik Otthona Múzeumban című
2: szintén ajánlottuk a rádióban részletesen, és az még mindig van.
0: Igen, október közepéig még
2: egy meg lett hosszabbítva, igen, azt hiszem.
0: A kiállítás, igen. És egyébként ott is vannak minden héten magához a kiállításhoz kapcsolódó események. Én legközelebb például majd, még a pontos időpontját nem tudom, vagy jövő csütörtökön, vagy június első hetében fogok menni oda egy útkereső nevű társasjátékkal, ami a BMSK-nak a társasjátéka, és a hallétlan emberek hétköznapjai döntési helyzeteit lehet benne megtapasztalni, ezzel fogunk ott játszani ebben a kiállító térben. Úgyhogy ilyen programokkal szoktunk szolgálni. Amíg lehetett, részt vettünk a múzeumok éjszakáján, most már ahhoz nem mindig tudunk kapcsolni, vagy általában nem tudunk kapcsolni. Kutatók éjszakájára szoktunk időnként programokat hirdetni, szoktak lenni konferenciáink, a Budapest Százon is részt vettünk. Szóval, hogy minden lehetőséget megragadunk arra, hogy beengedjük a szállásainkra az érdeklődőket.
2: Hát akkor kövessétek figyelemmel a BMSK-i munkáját, meg egyáltalán az, igen, meg az eseményeket.
1: Ahol tudtok tájékozódni a programokról. És hát csatlakozzatok, mert ezek azért elég jól hangzanak.
2: Nagyon, úgyhogy Babett és Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és zenélünk egy kicsit.
1: Köszönjük.
2: És aztán BKK, Sita, Stratégia, Rakpart, Budapest, izgalmas témával jövünk vissza nem sokára.

0: Sziasztok, újra itt vagyunk a stúdióban az Utca Rádió műsorával, és meg is érkezett a második témánk csoportja, vendégcsoportja. Itt ülünk az asztal körül. A BKK és a Turbina közös szervezésében a rakparton lesz holnap egy gyaloglás tematikájú program. A Veszünk el a gyaloglásban címet viseli ez a holnapi rendezvény, és hát itt lesz kerekasztal beszélgetés, meg lesz egy nagyon különleges téma, aminek a szervezője itt ül most a körünkben, majd mindjárt át is adom neki a szót, és ez az egész rendezvény, ez kapcsolódik, illetve talán a apropóját a BKK gyalogos stratégiájának a készülése adta. Úgyhogy erről is fogunk beszélni, hogy ez a gyalogos stratégia mi, mit lehet erről tudni, miért, hogyan, mikről fog szólni. És akkor most megkérem a vendégeinket, hogy mutatkozzanak be.
1: Ja. Én Urbán Szanya vagyok, és velem jött Bektolt Fülöp.
2: Sziasztok! Igen. Sziasztok, én például Kovács Bendegúz BKK szóvivő, holnap majd én fogom vezetni a beszélgetést.
0: Igen. Szanya, egy nagyon érdekes anyagot küldtél el magadról, ami nem tudom, hogy egy szakdolgozat témája, vagy szakdolgozat részlete volt, vagy ennek az egész projektnek, amit korábban már külföldön megvalósítottál, annak bizonyos részletei. Ezt egy kicsit bemutatnád nekünk, hogy mi volt az előképe, az előzménye annak a sétának, amire holnap még nem tudom, lehet regisztrálni esetleg?
1: Vagy ez már beter?
0: Nem kell regisztrálni,
1: csak nem kell lenni a helyszínen. De amúgy igen, ezt a szakdolgozatomból küldtem, de csak azért, mert nem volt időm egy új projekt leírást készíteni, és a szakdolgozatomban is a gyaloglást tematizáltam, mint a művészeti, meg mint kritikai konceptet, és a projekt igazából, ami miatt igazából Fülöpöt is elhoztam magammal, aki a tavalyi projekt leglelkesebb csapattársa volt, aki legtöbbet sétált velem Rómában. Igazából ez a MOMÉ-nak és a Római Magyar Akadémiának egy ilyen közös szervezésű rezidencia programja volt, és ez a rezidencia a graffitit tematizálta, meg a street artot talán, vagy a beszélő szobloktól a street artig, valami ilyen tematikája volt, és alapból úgy indult ez a projekt, hogy én egy ilyen teget ráillesztettem GPX stúdióval Rómának a térképére, amit utána kiexportáltam, nagyjából 165 kilométer nagyságban, és utána pedig ezt a helyszínen terveztem lesétálni egyedül. Ja, és igazából ugye ennek az lett van a lényege, hogy ugye végül is ezzel így befedem az egész várost, anélkül, hogy ténylegesen bármilyen nyomot hagynék magam után, de mégis így digitálisan érzékelhető lesz a jel, amit így ott hagytam magam után. Aztán ugye ezt egyedül
0: szeretném. És itt, bocsánat, itt mi volt a vezérelve, ami alapján ezeket a tegeket elhelyezted ezen a 160 kilométeres
1: szakaszon? Ez egyetlen egy nagy volt, és az elsődleges vezérelve az volt, hogy leginkább a külvárosi részekre essen minél több ebből. De igen, szóval egyedül szerettem volna lesétálni, aztán ez amúgy az első alkalommal megdőlt, és onnantól kezdve elkezdtek először a csoporttársaim, utána pedig nagyon sokan kiutaztak Rómába azért, hogy így kísérjenek ezen a sétán, ami a legtöbb esetben ilyen nem izgalmas helyeken, mert pusztákban, meg gyártelepen, meg autópálya bekötő úton történt a gyaloglás legnagyobb része, és igazából utána a projekt végére meg így tisztázódott, hogy sokkal izgalmasabb ez a közösségi gyaloglás, főleg olyan helyeken, amiket így nem ismerünk, meg egy ilyen nagyon érdekes, intim közösségi, vagy ilyen közösségtudatot teremt ez a közösen átélt furcsaság halmaz.
3: Igen, ebben a szövegben, amit átküldtél, ebben nagyon szép, hogy fogalmazol, hogy csoportos, városi csoportos eltévejedés, vagy nem is tudom, hogy mi a definíciója, de hogy így tényleg baromi jól hangzik, szóval hogy így valahogy cél nélkül közösen bolyongani egy nagyvárosba, olyan területeken, amiket nem ismersz, szóval hogy ezt nagyon, nagyon szépen leírod.
1: Hát igen, ugye ezt amúgy nem én találtam ki alapjáraton, ezt a gyakorlatot, de egyébként én még nem tudtam erről a gyakorlatról, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni.
0: És ezt a sétát, ezt egyszer jártátok végig, mert azért ez a 160 kilométer, ez elég soknak tűnik, vagy több alkalommal
1: hát
0: végigmentetek rajta?
1: Elején szóltak, hogy szerintük ne csináljam 160 kilométer, vagy 165 kilométer nagyságban, mert lehetetlen teljesíteni, úgyhogy végül 200 kilométeres lett, és hát ezt 15 részletben jártuk le, amiben ugye Fülöp kísért legnagyobb részben.
4: És főleg este, meg éjszaka.
1: Főleg este.
0: És miért? Már akkor volt időtök rá, vagy a hőmérséklet?
4: Hát amikor megérkeztünk, akkor 42-3 fok volt Rómában, és emiatt Szonya már előre gondolkodott azon, hogy nem biztos, hogy ezt a tűző napon a turisták között átverekedve kéne ezt csinálni.
0: Téged egyébként mi motivált, hogy csatlakozz erre ez a sétához?
4: Hát ebben ennek több oka is van. Egyébként alapvetően az volt a kezdeti ok, hogy csatlakozunk Szonyához, hogy az, hogy éjszaka sétál, hogy mindig legyen mellette valaki azért biztonsági okokból, mert azért ezt többen mondták, hogy hát Róma, különösen külváros, olyan részek, amik periférián vannak, azért problémásak lehetnek. Ehhez képest egyébként semmi nem történt, talán azért is egyébként, mert többen voltunk, de soha nem volt semmiféle atrocitás. És hát aztán meg benne ragadtam ebben. Meg tulajdonképpen volt ennek egy ilyen személyes oka is, hogy egy eléggé érzelmileg mély ponton voltam, amikor kimentem, és tulajdonképpen ez egy, hát igen, egy ilyen klisé, erről beszélgettünk itt a konyhában, hogy ez egy ilyen klisé, hogy az ember akkor elkezd sétálni nagyon sokat, és akkor csak megy, és aztán megoldódnak a dolgok, meg barátságok születnek, meg...
1: De amúgy annyit hagysz szóljak közben, és szerintem egy kicsit így függőséget is okozott egy ponton így
4: abszolút.
1: A csoportban, mert így minden egyes...
4: Én a saját projektemmel alig sikerült haladnom végül. De azért haladtam, de...
1: Hogy tényleg így azért okozott függőséget, mert minden egyes alkalommal történt valamilyen elképesztő furcsaság, vagy valami elképesztően váratlan dolog, amire így senki nem volt felkészülve, és utána meg amikor meg valaki már nem jött velünk utólag, az meg már mindig nagyon-nagyon bánta, hogy arra az egy estére kimaradt, mert biztos, hogy akkor még több furcsa dolog történt, mint addig bármikor.
0: Majd mindenképpen meséljetek el egy ilyen furcsa dolgot, de azért az érdekelne még előtte, hogy amikor ezt az egészet elkezdted, vagy mondjuk amikor te belevágtál, Fülöp, hogy mire gondoltatok, hogy milyen lesz, vagy mi fog történni, és akkor ahhoz képest...
1: Hát nekem nem voltak elképzeléseim, és egyébként majd, hogyha rátérek...
0: Úgy gondoltad, hogy akkor mész, és majd elhaladsz így gyárépületek mellett, meg minden sétálsz, és nem történik
1: tényleg
0: semmi.
1: Semmilyen elképzelésem nem volt igazából, meg majd, hogyha később beszélünk erről a most jövő sétáról, most sincs igazából semmilyen előzetes elképzelésem, és szerintem ez így helyes.
3: Én le is csapnék erre a bendegúszhoz, fordulnék, hogy te ugye a BKK szóvivője vagy, hogy miért még itt nagyon szétszálazzuk, vagy definiáljuk itt a sétát, meg a sétaszerepét, hogy mesélj már arról egy kicsit, hogy a BKK-hoz egyáltalán hogy jön az, hogy sétával, gyalogos stratégiával foglalkozni, ugye folyamatosan mikromobilitásról beszélünk, közösségi közlekedés fejlesztésről, rengeteg, nem tudom, a nagykörúton a villamosok, felújítások egyáltalán, hogy jön így a horizontra a gyalogos, meg a séta, hogy kerültetek ti össze ebbe a projektbe?
2: Hát kezdeném onnan, hogy egyébként pont azért kerültünk össze, és azért örültem én is nagyon, amikor Szonyának a projektjét hallottam, mert hogy pont az lenne most így a célunk, hogy a gyaloglásról kezdjünk el valahogy egy picit másképp is beszélni, meg úgy egyáltalán egyébként kezdjünk el a gyaloglásról beszélni. Egyébként az tök izgi, majd látni fogjátok, hogy én valószínűleg gyaloglásról fogok beszélni, a Szonya meg sétáról fog beszélni, és ezt beszélgessünk szerintem, hogy milyen különbségek vannak a kettő között. Viszont a nagyon egyszerű magyarázat pedig az, hogy az új közgyűlés, ő elfogadott egy határozatot, hogy legyen Budapestnek gyalogos stratégiája. Emögött a szakmai ok az nagyon egyszerű. A mobilitási piramisban a gyaloglás mindennek az alapja, tehát hogy igazából, hogyha nincs gyaloglás, akkor az összes többi közlekedési mód sem létezik gyakorlatilag, hisz nem tudsz elsétálni se a metróhoz, se a biciklithez, se az autódhoz.
3: Na de ez nagyon-nagyon érdekes szempont, hogy pont ezt akartam behozni, hogy a gyaloglásról most csak addig beszélünk, amíg közlekedési eszköztől közlekedési eszközig elmész, vagy ahogy kinyitjuk Szonyáékkal, vagy hogy itt tényleg rá tudunk nézni a városra ilyen szemmel is, és egyszerűen a gyalogos vagy a sétáló ember, és az ő igényei, meg egyáltalán az, hogy teljesen más optikával lesznek nézve innen, legalábbis Budapesten.
2: Így van. Egyébként pont, ahogy én is arról beszélek, hogy az első példám, az halljátok, hogy az, hogy elsétálok valami közlekedési eszközig, viszont maga a gyaloglás pedig önmagában állva is egy értékelhető közlekedési forma, tehát a stratégiának egyébként az a célja, pont amiket elmondtál, hogy Budapesten sétálni vagy gyalogolni, az legyen egy kényelmes, egy akadálymentes és egy egyértelmű választás, tehát hogy ilyen szavakat is használhatnék, hogy tegyük versenyképesebbé a gyaloglást, de gyakorlatban meg egyébként az azt...
3: Ez de jó!
2: Igen, mert mi mindig versenyben gondolunk, mindenkivel versenyzünk.
3: Tegyük versenyképesebbé a gyaloglás, ez
2: igen, de hogy csak hogy egy példát mondjak el egyébként, hogy mire lesz jó a stratégia, most, hogy sétáltam ide hozzátok, itt a Margit körút kanyarjánál, ugye itt a négy, a kereszteződésnek a négy oldalából csak három helyen van zebra, viszont természetesen a gyalogosok azok a negyedik oldalát is használni fogják a zebrának, mert ki akar tenni egy hatalmas kerülőt, hogyha ez nem feltétlenül szükséges, és akkor ebből jönnek ilyen elég veszélyes helyzetek, most itt láttam, hogy az úr papucsban zokni van a kis bevásárlásával rohan át, de iszonyatosan gyorsan rohant, hogy még pont az autók, a villamosok is mindenki minden előtt átérjen a másik oldalra. Na, a gyalogos stratégiának azért az lenne a része, hogy inkább tiszteljük azt, hogy az emberek hogyan szeretnének közlekedni, és ahol ők szeretnének átmenni az úton, ott azt mi tegyük biztonságosá, és ne feltétlenül próbáljuk őket elterelni mindenféle felesleges kitérőkre, vagy ha valakit el kell terelni felesleges kitérőre, mert sokan vagyunk a városban, sokan szeretnénk ugyanazon a helyen közlekedni, akkor nem biztos, hogy a gyalogosokat kell elterelni, hanem most már lehet, hogy az autókat?
0: Vagy? Na, most egy kicsit megelőlegezted azt, amit kérdezni akartam, mert szerintem egy éve volt itt a Halászáron nálunk a stúdióban, és biciklis utakról beszélgettünk, és akkor ő azt mondta, valamelyik biciklis útról már nem emlékszem, hogy abban a ritka szerencsében volt része, hogy ment egy biciklis úton, és hogy itt egy élmény volt az egész környezet, amiben menni tudott. És akkor valahogy ez úgy beakadt nekem, hogy tényleg ennek van egy ilyen aspektusa is, hogy élményt okozzon az az útvonal, amin elhaladsz, még a városon belül is, nem csak praktikusan, hogy el akarok jutni A-ból B-be. És ezek a praktikus szempontok, amiket elmondtál, ezen túlmenően az autósok terhére, kárára születnek, vagy vannak-e olyan terveitek, amik a gyalogosoknak élményt okozhatnak, és közelebb juthatnak, egyébként, mint ahogy a rakpart is valamilyen szinten most a Dunához odaengedi a gyalogosokat, hogy lesznek-e még ilyen, vagy vannak-e még ilyen elképzeléseitek ezen kívül is?
2: Vannak, és azért vannak, mert szerintem érdemes ezt úgy elképzelni, mint hogyha lenne egy ilyen gyaloglási Maslow piramis, és a gyaloglási Maslow piramisnak a legalján azok a dolgok vannak, amiről korábban beszéltem, igen, ami a szimplán a biztonság, az akadálymentesség, tehát hogy gyakorlatilag te bárhova kényelmesen el tudj menni. És azt gondoljuk, hogyha ez megvan, akkor jöhet egyébként a következő, akkor tudunk elkezdeni hitelesen beszélni azokról a dolgokról, hogy valójában a sétálásnak elképesztő mennyiségű egészségügyi hozzáadott értéke van, és egyébként elképesztő mennyiségű mentális hozzáadott értéke is van.
3: Ahogy ezt itt meg is erősítették már a stúdióban az imént.
2: Így van, és itt kapcsolódik össze egyébként a két témánk, mert ahogy dolgozunk a stratégián, főleg ugye közlekedésmérnökök dolgoznak, mondjuk én pont nem vagyok az, de a többség az, aki ezen dolgozik, meg építészek, akiknek az első számú szemüvegük az ez a nagyon alapszintű infrastruktúrális megközelítés, viszont ahogy egyre mélyül ez a munka, így egyre inkább jön föl, és egyre többen mondják nekünk, és a társadalmi egyeztetésen is, ami erről volt, ott is az jött vissza, hogy az emberek a gyaloglást azt egyébként inkább élményként élik meg, tehát hogy az számít nekük nagybetűs gyaloglásnak, hogyha történik közben velük valami, a sima, és azt, amikor meg elközlekednek ezekre a helyekre, hogy amit ma említettem, hogy csak a metró megállóban minden, az meg csak úgy, az úgy valami. De hogy az igazából nem gyaloglás, az nem része természetesen az út, vagy nem része önmagában az útnak. Ha a gyaloglásról beszélünk, akkor ahhoz a legtöbb helyzetben kapcsolódik valamilyen élmény, és azt gondoljuk, hogy ez lehet, hogy nem a BKK-nak a legszűkebb tevékenységi területéhez kapcsolódó dolog, viszont egy elképesztően fontos érzelmi rész, és hogyha azt szeretnénk, hogy ebben a városban többen szeressenek sétálni, akkor viszont bizony ezzel is foglalkozni kell.
3: És Szonya is Bendegúz, hogy teljesít Budapest ezen a szemüvegen át? Tehát, hogyha van a jó sétálható, milyen a jó sétálható város, és ehhez képest milyen Budapest, meg az is érdekelne, Bendi, hogyha beszélsz, vagy beszéltek arról egy kicsit, hogy ugye nyilván ez itt az idők, az évszázadok alatt is megméretik, tehát, hogy ahogy kialakult Budapestnek a mai képe, ahogy ma közlekedünk benne, ott hol, kik, milyen szerepet szántak a sétáló embereknek és a gyalogosoknak? És mik a lehetőségeink, mert ezek ilyen nyilván óriási beruházások, szóval ez gondolom nem holnapra fog megvalósulni, amiket ezek a szakemberek megálmodnak. Na, szóval először beszélünk arról, hogy milyen most Budapest gyalogosan sétálva?
2: Én mondjuk akkor ott kezdeném, hogy nekünk van egy évenkénti adatfelvételünk, háztartás felvételünk, ahol nézzük, hogy egyébként hányan gyalogolnak. Ezt úgy kell érteni, hogy itt azt tekintjük gyaloglásnak, amikor valaki teljes utat gyalog teszi meg, tehát hogy besétál a munkahelyére, vagy besétál az iskolába, vagy tehát hogy nem vesz figyelem, nem vesz igénybe másik eszközt. Ez a típusú gyaloglás jelenleg egyébként az összes Budapesten megtett útnak a 19%-át jelenti, ami ez egy növekvő trendet mutat Budapesten. A mi célkitűzésünk 2030-ra az, hogy a 20%-a legyen az összes útnak gyalog megtéve. Most ehhez képest talán ez az a mutató, amiben már most elértük a céljainkat. Tehát ebből a szempontból tök jó lehet. Viszont, hogyha hozzáteszem azt a részét, hogy tele van a város olyan helyekkel, ahol viszont szeretnének az emberek gyalogolni, de egyszerűen nem lehet. Ez a példa, amit most itt a Margit körútról hoztam, az pontosan ez, de tudnék mesélni még autópálya bevezetőkről, külvárosi részekről, hogy egyébként nincs járda, olyan területekről, ahol nem lehet akadálymentesen közlekedni. Ebben azért még nagyon-nagyon sok tennivalónk van, és akkor vannak az olyan napi banális dolgok, amikor egyszerűen valaki felparkol a járdára, és mellette marad 70 centi, és akkor nem tudom, egy darab ember ott el tud menni, de mondjuk az, hogy két ember egymással beszélgetve ne libasorba kelljen haladnia, és mondjuk meg tudják vitatni azt, hogy mi történt velük, erre azért a városnak vannak olyan terei, amik nagyon alkalmasak, ezek egyébként tele is vannak emberekkel, tehát látszik, hogy ahol jó sétálni, ott sétálni fognak az emberek, és vannak azok a terek, az M3-as bevezető mellett szerintem nem fogsz találni sétáló embert, csak tényleg azt, akinek kötelezően sehogy máshogy nem tudta elkerülni, hogy arra kelljen valahogy gyalogolnia. Na most pont ezek az M3-as bevezető jellegű részek az, amivel egyébként a stratégiának foglalkoznia kell, mert bizony itt is laknak emberek, és nekik is joguk van ahhoz, hogy jól érezzék magukat sétakörülni.
0: Úgy látom, hogy megérkeztünk a közös szához, mert a Szonyáik nagyon nevettek, amikor az M3-as bevezető elhangzott az előbb, és én egy, tehát a programajánlóból kiderült számomra, hogy egy egészen konkrét kapcsolat van a gyaloglási stratégián ki. Hoppá, van hallgató. Hello, szervusz hallgató.
5: Szevasztok, a buszos. Hát gyerekek, aki az M3-as mellett lakik, az amúgy is fuldoklik abba a bűzbe, amit az M3-as okád magából. Tehát ott én sétálni biztos, hogy nem szeretnék. Na, szóval lehet, hogy azért is nem készültek oda ilyen infrastruktúrák.
2: Hát figyelj,
5: az erdőben sokkal jobb sétálni.
2: Ezzel teljesen egyetértünk, de laknak emberek az M3-asnak két oldalán, tehát hogy persze, hogy nem szeretnek sétálni, érthető is, hogy nem szeretnek sétálni, de hogy csak azért, mert ők ott laknak, akkor tőlük a város megvonja ezeket az élményeket, míg akik meg jobb helyen lakik.
5: Ez nem élmény, ha megfulladok.
2: Ez valóban nem, igen, csak hogy pont azt mondom, hogy lehet, hogy érdemes megszüntetni a megfulladás okát egyébként, hogy ezek az emberek utána tudjanak élni ezekkel a lehetőségekkel. De egyetértünk abban, hogy ott nem jó sétálni. Tehát te érted, hogy ott nem sétálni.
5: Tehát azokon a helyeken, ugye ahogy az imént is mondta, az emberek amerre kitapossák maguknak az utakat, arra általában előbb-utóbb készítenek is járdák, vagy szokott lenni, ezt én is látom így úgy történt, hogy a házak között össze-vissza mindenféle rövidebb útvonalak vannak. Na most, de ez a rövidebb, ez azt hozza, amit te mondtál, hogy kényelmesebb. Tehát az embereknek a rövidebb a kényelmesebb.
2: Ez pont az a rész, amiről most beszélgetünk is, mert van olyan egyébként, amikor tényleg a rövidebb, a kényelmesebb, és van az a rész, amikor én például nekem busszal bejutni a leggyorsabb a munkahelyemre, de hogy van, hogy beszoktam sétálni, azért sétálok be, mert ki tudom tisztítani az agyamat, fel tudok készülni a napi rohanásra, és egyébként meg szerencsés vagyok, mert nekem az egyik Dunahídon kell átsétálnom a munkahelyemre, tehát hogy egyébként minden nap megcsinálni azt a budapesti panorámát, amiért egyébként én dolgozom, az egy tökre feltöltő dolog, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember van ebben a városban, akik pedig nem feltétlenül tudják, hogy akár ezt is lehetne választani. Tök jó lesétálni egy megállót, mondjuk az utolsó villamos menel megállót, hogyha lesétálod, akkor egyszerűen jobban fogod elindítani a napodat, ettől meg mindenkinek jobb lesz, lehet, hogy több GDP-t fogsz termelni, kedvesebb leszel a barátaiddal, a kollégáiddal, tehát ezzel csak mindenki nyerhet.
5: Hát ez a te döntésed.
2: Persze.
5: De neked van egy életszemléleted, amit szeretnél népszerűsíteni, de én nem gondolnám azt, hogy azért talán a rövidebb utakat kell, mert ugye a gyalogosnak, amit az előbb megegyeztünk, abba a kényelmesebbet, az a rövidebbet jelenti, hogy akkor most az utakat keresztül kassuk el mindenhol zebrával rakni, ott is, hol nem lehet olyan hamar átmenni, vagy nem úgy lehet átmenni, szóval...
2: De várj, ez azért az én döntésem, mert én olyan helyen lakom, ahol alkalmas erre a környezet. Azoknak az emberek, ők nem tudnak úgy dönteni, hogy sétálnak, ahol nem alkalmas erre a környezet. És
5: hát
2: szerintem
5: ez... tegyünk egy hidat?
2: Hát ahol át akarnak kelni emberek, oda meg kell fontolni, hogy tudunk-e tenni hidat.
3: Hát vagy.
5: Köszi,
3: hogy telefonáltál.
0: Hát vagy még azt hadd tegyem hozzá, hogy azért a városnak szerintem vannak olyan pontjai, amik egyébként alkalmasak lennének arra, meg tök jó sétálóhelyek lennének, csak éppen az infrastruktúra nem megfelelő hozzá, és nyilván a gyalogos stratégia erről is szól, de visszakanyarodva a programhoz. Tehát, hogy van még egy közös vonala, vagy több vonala annak, hogy ez a séta, ez miért pont ezen a BKK-s programon valósul meg, és ez a metróhoz, egy tömegközlekedési eszközhöz kötődik.
2: Csak egy dolgot hagyd tisztázzak, hogy holnap mi fogunk beszélgetni Szonyával, az ő projektnek, és a Szonya sétája ez nem holnap lesz.
1: És Novák Leával.
0: És Novák Leával.
2: Szonya és Leával sétája nem holnap lesz, hanem vasárnap lesz. Ez csak nehogy ezt zavarjuk a hallgatókat.
1: Igen, nos, előtte még azt hozzá szeretném fűzni, hogy ha én valahol, akkor legszívesebben az M3-as bekötő mellett sétálnék, és hasonló sétálhatatlan helyeken, vagy számomra igazából ez az izgalmas, és a legkevésbé oda mennék sétálni, ami a legsétálhatóbb. De ez az én személyes véleményem. És hogy mi lesz most vasárnap, igazából egy szófiai felhívásra, egy köztéri fesztiválra, a Nine Elephants köztéri fesztiválra készülünk a már említett Novák Leával, aki ma sajnos nem tud itt lenni velünk. És igazából itt azt fogjuk csinálni, hogy a szófiai metróhálózat térképét Budapesten, a budapesti metróhálózat térképét pedig Szófiában sétáljuk le. És most vasárnap ennek az első vonalát, a szófiai kék metrót fogjuk lesétálni, amit kb. Reggel 10-kor indulunk, mindjárt eszembe, hogy honnan? Csillaghegyre, igen. Fülep már jobban tudja, mint én. Ő is ott lesz például.
2: És meddig mentek? Hol a vége?
1: Hát a Pénzvárdig megyünk, szóval a régi tilosig sétálunk nagyjából. Különböző kacifántos útvonalakon, amit majd én vezetek.
0: És akkor ehhez lehet csatlakozni.
1: Igen.
0: De akkor itt tulajdonképpen ilyen olyan értelembe vezetett sétáról nem beszélhetünk, hogy ismerteted, hogy hol haladtok keresztül, ez miért érdekes, vagy miért megyünk erre,
1: nem.
0: Hanem...
1: A projekt lényege amúgy elsősorban az ilyen anomália keresés, uh-huh. Az oda nem illő, vagy talán furcsaság, vagy hát lehet ez ilyen építészeti anomália, mint a semmibe vezető lépcsők, vagy ez ilyen... Hát az olyan dolgok, amiket nehéz lenne mondjuk kategorizálni, és ilyen dolgokat keresünk a séta alatt közösen, a több szem többet lát elvén.
0: De akkor ez nektek is meglepetés lesz, nem jártátok
1: persze,
0: még ezt az útvonalat.
1: Nem,
0: tehát
1: ez
4: a római is, és azért az fontos, ezt nem hangzott el az előbb, hogy azért a Szonya ezt dokumentálta, tehát fotóval, illetve szkennek készültek az út során, nyilván ott elsősorban a graffiti, meg a street art témát körüljárva, de hogy az egésznek volt egy ilyen abszolút felfedezés jellegű
0: És ezt valahol lehet látni, ezeket a fotókat?
1: Van igen, majd hamarosan, június 11-én először majd Rómában, a Római Magyar Akadémián, de utána úgy tudom, hogy talán ősszel majd a MOMÉ-n is meg lehet majd tekinteni. De
3: várj, Szonya, és azt jól értem, hogy akkor ezt most Szófiában ugyanígy, egy hasonló csoport ugyanebben az időben lejárja mind a 4 budapesti metróvonat, vagy ahogy ti a szófiai vonalakat, úgy a budapesti, tehát hogy lesz ez?
1: Most sétálunk, amúgy végig is mondom a dátumokat azoknak, akik csatlakozni szeretnének, most május 17-én vasárnap, utána május 30-án, utána 31-én, majd végül június 6-án, remélem jól mondtam, június 6-án fogunk sétálni, és utána pedig Szófiába július 5-től 20-ig fogunk tartózkodni Leával, és ott ennek a köztéri fesztiválnak a keretein belül a helyi résztvevőkkel fogjuk a budapesti metróvonalat lesétálni, és az ott résztvevőknek majd meg kell keresniük a Budapesten fellelt anomáliáknak a párjait.
0: Ennek úgy tudom, van egy saját Facebook oldala is, ezt említettétek, vagy egy esemény igen. kapcsolódik hozzá, ezt még esetleg elmondanád a hallgatóknak, hogyha igen. szeretnének bekövetni, vagy érdeklődni, igen. vagy ezt ott lenni.
1: Úgy lehet megtalálni a Facebookon, hogy Metro Hír, Metro Der, de a Metro az első az cirill betűkkel van írva, de amúgy rá lehet csak úgy keresni, hogy Metro, és ki fogja adni.
4: Én úgy kerestem rá, hogy fonetikusan írtam be, hogy Metro is működik. Tehát,
0: az előbb egy kicsit megakadtunk abban, hogy mi volt a legizgalmasabb, vagy hát nem is tudom, legbizarabb élményetek a római séta során, vagy a legnagyobb, legérdekesebb anomália, hogy tudnátok valamit kiemelni, akár kettőt is?
1: Fú, nekem van egy adat, amit mondtál
4: össze. Én nekem csak most itt a lezárás kapcsán pont az ugrott be, hogy volt egy olyan napunk, ami egyébként egy napközben túra volt, ahol egy erdei szakaszon, vagy egy ilyen külvárosi szakaszon éppen egy utat újítottak fel, és éppen átadtak, és még a munkások lezárva tartották a területet, de gyakorlatilag a frissen lefektetett aszfalton mi végsétálhattunk egy majdnem

0: először kénytelenek leszünk igénybe venni a buszt, mert nagyon kacifántosan volt ott megoldva az út, és hát ugye hát nagyjából 10 percet kellett volna várni a buszra, de hát Rómában voltunk, szóval másfél óra múlva meg is érkezett a busz, és visszaértünk a városba, és amint leszálltunk a buszról, feltűnt, hogy a szkenner kiesett a zsebemből, úgyhogy vissza kellett mennünk ugyanoda, és hát visszazarándokoltunk újra az autópálya bevezetőn vissza a pusztába, majd újabb másfél órát vártunk a buszra, kb. 8-an, így a semmibe felszálltunk ugyanarra a buszra, amit ugyanaz a férfi vezetett, mint az előzőt. Szóval számára ez valószínűleg egy különleges anomália lehetett.
1: A szkenner meg lett.
0: Meg lett, persze. A madár se járt arra.
2: Én ezt csak annyit tennék hozzá, hogy nekem is van egy ilyen történetem, én nem tudatosan mentem sétálni, de hogy megtörtént velem is az, hogy egy római külvárosban egy autópálya bevezető alatt várunk egy buszra, ami elvileg 5 perce érkezett meg, de sajnos 45 perccel később sem érkezett meg.
3: Ilyenkor érdemes sétálni.
2: Igen, és az ott nem volt választás kérdése, csak itt a betelefonálhoz kapcsolatban, ott nem volt választás, hogy sétálni kell.
4: Én gyorsan arra szeretnék rákérdezni, hogy itt a hülye időjárási anomáliák miatt, hogy van esőnap, vagy itt annyira elhivatottak vagytok, hogy esőben is megy a szófiai metróvonal séta.
0: Persze, ez már ki van írva az eventben, hogy mindenki rétegesen öltözködve jó. És esőkabáttal érkezzen.
1: És ez egyébként hány kilométer lesz most?
0: Hát 17.
1: 17 kilométer.
0: De egyszer a Fülep lesétált 28 kilométert egy papucsba, szóval...
3: Egy szandál volt.
1: Tehát semmi nem lehetetlen. Szóval. De most ez a szófiai metróvonalak, ezek hasonlóak a struktúrájukba, vagy így nem tudom, tervezettségükbe, mint a magyar metróvonalak? Tehát,
0: igen, egyrészt...
1: De ez befolyásolt titeket, amikor jelentkeztetek a szófiai fesztiválon, hogy ez csak menet közben derült ki?
0: Igazából, amikor jelentkeztünk a szófiai fesztiválra, akkor nem volt nagyon semmi ötletem, és ezért megnéztem a Szófiának a Wikipédia oldalát, és ott megláttam a metróvonalakat, és azon a szinkódolással ugyanannyi volt, mint Budapesten, és utána igazából...
1: Már adta magát.
0: Igen.
4: Bendi, és te hogy találtál rá erre a projektre? Vagy akkor hogy borultatok össze, mint BKK és Szófia metró séta?
2: Az ő érsek, hogy szerintem a komvezetőnk az Anna lánya, és akkor a Turbina
1: is. Azt hiszem,
2: igen, itt a Turbina az összekötő kapocs, ezért is a holnapi beszélgetés, ami meg igazából a Szonyaék, meg Lea is, illetve az én egyik kollégám a Rabidit, aki meg a stratégiár felelős, nagyon hasonló témákról fogunk beszélgetni, ez egy zárt térben lesz, tehát, hogy aki esetleg nem, mert most elindul egy sétára, annak nagyon ajánlom, hogy holnap 4-re viszont a rakparton, a Tuna nevű helyre oda viszont érkezzen meg. Szonya is ott lesz, nem tudom, Fülöp, te részt veszel, akkor Fülöp élőben lehet, mint Szonyával, mint Fülöppel, illetve sokat emlegetett Leával találkozni, és ott egyébként
1: a felfedezőket lesz... személyesen is megismerhetitek.
2: Így van, és mi meg megpróbáljuk hozzátenni a corporate részét egyébként, illetve valójában ennek van egy ilyen belső edukációs célja is, tehát nekem az a célom, hogy minél több kolléga jöjjön el, és hogy a BKK-sok se csak az infrastruktúrális maszlópiramis alján lévő gyaloglási szempontokkal foglalkozzanak, hanem hogyha az én kollégáim is be tudják fogadni azt, hogy igazából a minők dolgoznak, annak nagyon-nagyon sok rétege van, szerintem annak örülni fognak, 2 maga a stratégia is jobb lesz, 3 pedig sokkal-sokkal több és inkluzívabb tud lenni a teljes fővárosi munka, ami a gyaloglással kapcsolatban.
4: És ez a stratégia most mennyire jár gyerekcipőben, vagy hogy most bárki hallgató, akinek felkeltette ez az érdeklődését, hogy most ehhez hozzá lehet férni valahogy, lehet ehhez csatlakozni valahogy, tehát aki így bolondul a gyaloglásért, és nem csak az ilyen különleges helyeken, vagy nem csak az ilyen amúgy nem gyaloglásra szánt helyeken, mint a Szonyáik, hanem aki mondjuk a belváros, vagy egyáltalán a városba szeretne sétálni, és ez nagyon érdekli, ő hova fordulhat most.
2: Magának a stratégiának éppen van egy aloldala a honlapunkon, itt szépen fel van írva a folyamat, hogy fog ez elkészülni. Ez még nincs kész, ez most készül. 3 fő része van, az egyik az egy helyzetértékelés, tehát egyébként milyen most Budapesten gyalogolni. Ez már kész van, ez fent van a honlapon, lehetett véleményezni, illetve volt kérdéves társadalmi egyeztetés is, illetve nagyon sok civil szervezettel is beszélgettünk, akadálymentességgel foglalkozókkal, idősekkel foglalkozókkal, egészségügyi szervezettel.

0: kell, hogy ők is tegyék hozzá a saját gondolataikat. Készül egy hálózati terv, az nagyon izgalmas lesz, az ki fogja jelölni azt, hogy mi mit gondolunk, hogy hol vannak a budapesti fő gyalogos tengelyek, illetve hol nincsenek most tengelyek, ahol viszont azt szeretnénk, hogy legyenek tengelyek, tehát hol vannak azok a kapcsolatok, amik léteznének, hogyha mi megépítenénk azt a hidat, vagy azt az ebrát. Ez lesz a második része. A harmadik része pedig egy ilyen, hát unalmasnak mondanám, pedig az a legfontosabb része, az az intézkedéseket fogják tartalmazni, amiben bele lesz írva, hogy pontosan mi mit javaslunk, hány milliárd forintot hova kellene, milyen ütemezésben elkölteni. Viszont, és van egy társadalmasítási, szemléletformálási intézkedés csomag is, és ott bevallom, hogy itt nem nagyon bírtunk magunkkal, azért úgy éreztük, hogy hát akkor kezdjünk el erről beszélgetni, mert azért most már egy éve zajlik a munka. Körülbelül most ilyen mérföldkövek valamikor júniusban kerül majd épp a fővárosi közgyűlés vagy a szakbizottság, azt most nem tudom, hogy melyik elé pontosan, de az a lényeg, hogy még lesznek ilyen elfogadási aktusok, és mi azt szeretnénk, hogy amikor a teljes stratégiát elfogadják, akkor az ne csak a stratégia elfogadása legyen a része, hanem a stratégiához tartozó pénzügyi terv is, források is, hogy akkor utána pedig, amit kitaláltunk és végegyeztettünk, annak a megvalósítására forduljon rá a BKK és a teljes fővárosi intézményrendszer. Ez lenne a cél.
1: Szélesen mosolyunk mindannyian, és optimistán tekintünk
2: a jövőbe.
0: Igen, mi is.
2: Még most azért pillanatra kanyarodjunk vissza a holnapi naphoz, mert én ezt a holnapi napot nagyon bírom, hogy lesz ez a beszélgetés, hogy itt mi lesz? Miről beszélgetünk?
0: A beszélgetésnek ugye nem csak Szonya, illetve a Lea vesz majd részt a beszélgetésen, hanem még a Máté Zsófi is, ő a Ludwig Múzeumban kurátor, és a Ludwig Múzeum pedig egyébként az idei őszre készül egy sétatematikájú időszaki kiállításról. Zsófi erről fog mesélni, ugye Szonya, illetve Lea mesélni fog még több történetet az ő projektjékről, és meg fogjuk próbálni, egyébként azt a kérdést fogom nektek holnap feltenni, hogy szerintetek a ti projektjeitekből, illetve a művészetből mit tanulhat a közlekedés szervező? Erre nem kell most válaszolni, mert azt szeretném. Igen, illetve meg fogjuk keresni azt, hogy hol vannak a kapcsolatok a BKK stratégia és ez az élmény alapú gyaloglás között, illetve az is téma lesz, hogy a gyaloglásnak a kultúrtörténete és a művészetben, a filozófiában elfoglalt helye. Ha valaki felmegy és megnézi a Facebookunkon az eseménynek a borítóképét, ott azért adtunk, ugye veszünk el a gyaloglásban, az a címe az eseménynek, így lehet megtalálni, és a borítóképen egyébként Platón és Arisztotelész látható, tehát ugye egy példát, azért ők vannak ott, mert ők azok, akik sétaközben tanították egyébként a tanítványaikat, és sok-sok hasonló történetet fogunk egyébként még átbeszélni, tehát alapvetően ekkörül fog mozogni a beszélgetés, kevésbé a zebrák, akadálymentesség témakör köré, viszont a Rab Judit, aki meg a stratégiának a felelőse, illetve a közszeretfejlesztési vezetője a BKK-nak, ő el fogja mondani azért azt, hogy épp most hogy áll a stratégia, és mire koncentrálunk, de a fókusz az a művészeteken és az élményen lesz holnap. És nagyon jó lesz. Gyertek el minél többen. Azt szeretnénk, a rakparton lesz, és azért mondom, hogy zárt helyen lesz, mert hogyha szakad az eső, akkor is meg fogjuk tartani, sőt, utána még szerintem a rakparti vendéglátóhelyek is nyitva lesznek. Illetve az is nagyon fontos, hogy maga a rakpart egyébként gyakorlatilag ennek az egész témának, amiről beszélünk, az a kicsúcsosodása, hogy miért is gondoljuk azt, hogy bizony át kell alakítani a közterületeinket. És amikor elveszünk ezekben a vitákban, hogy akkor hogy fogunk közlekedni, mert ugye általában a rakpartról kapcsolatos témák, ezek mindig a közlekedésről szólnak, akkor pont ez a szempont szokott kimaradni, hogy oké, de hogyha pont nem a közlekedés részét nézzük egy közterületnek, hanem azt, hogy mi történik ott az emberekkel, milyen élményekkel gazdagodnak, hogyan tudnak növekedni, hogyan változik akár a személyiségük, milyen élményeket tapasztalnak, így is lehetne nézni egyébként a rakpartra, és akkor valószínűleg egy nagyon más megítélése lesz, hogyha csak ez alapján, a szempontrendszer alapján értékeljük azt, hogy mi zajlik a rakparton, ami Budapesten az egyik legizgalmasabb és leginkább élőbb és legmenőbb közösségi kezdeményezés, amit most oké, hogy a főváros csinálja magát a forgalmi átrendezés, de hogy itt megjelentek közösségek, akiknek most már az elmúlt 6-7 évben olyan élmény mennyiség, hogy így Szonya, ajánlom következő projektnek, hogy ezeket összegyűjteni.
1: Ajánlottuk is, volt benn nálunk a Vajó már többször mostanában, úgyhogy
2: igen,
1: sokszor ajánlottuk.
2: Azt is, hogy most hosszabb is lesz a rapportnak a megnyitott része. Tehát egészen a cipőkig lesz a lezárás.
0: Tovább, hát a Margit hídig lesz a lezárás.
1: Igen, és rengeteg izgalmas program igen, lesz, amire de, lehet továbbra is jelentkezni. Szóval.
2: De hogy nekem abban pont azt tetszett, hogy ezt a nagyon sűrű programokkal feltöltött részt kiegészíti egy ilyen elmélyülős, nyugodtabb sétáló rész is, ahol egy ilyen hát nem tudom, elmélyültebb, intimebb viszonyba lehet kerülni a Dunaparttal, a vízzel, a folyóval.
0: Így van, és ez egyébként az elmúlt éveknek a tapasztalatai, tehát hogy az a szép a rakpartban, hogy így nagyon szépen fejlődik tovább, tehát az eddig megszerzett tapasztalatokat, azokat hasznosítja mind a Vajó, mind a főváros, és az a nagyon sok ember, aki ott arra járt, azok segítenek nekünk abban, hogy még jobb legyen, és nem is azt akarom mondani, hogy még többen járjanak, mert ami itt a május elsői hétvégén volt, ott szerintem így megtelt gyakorlatilag igen. A rakpart, nem hiszem, hogy oda befért volna még több tízezer ember, viszont az nagyon fontos, hogy akik oda mennek, azok olyan élményekkel gazdagodjanak, amitől egyszerűen jobb lesz az életük.
2: Jó, hát akkor mindenki sétáljon, nagyon sokat, meg össze-vissza, mert hogy ez sokkal izgalmasabb, mint hogyha...
3: Igen, amúgy itt még csak annyit szerettem volna behozni még korábban, hogy hogyan így pont a mindennapos útvonalaimat nem szeretem annyira lesétálni, de például a héten ki kellett mennem többször is Albert falvára, és akkor utána onnan meg mondjuk visszasétáltam, meg ugyanígy Óbudára, és akkor onnan is visszasétáltam. Szóval, de mondjuk az ilyen mindennap egyetemre bejárós, vagy munkába bejárós köröket nagyon-nagyon nem szeretem.
2: Vagy de azért te nem csak gyalog közlekedsz, hanem felszállsz buszra,
3: persze.
2: Meg lehet arra. Most egy pillanatra megriantam.
3: De azért ide gyalog jöttem igen. Már, feltem, hogy fel leszek kérdezve.
2: Jó, tehát akkor holnap kerekasztal beszélgetés 4 órakor a
0: Tunában,
2: és holnap után vasárnap pedig, hány órakor, mert 10 ezt 10 órakor
3: indultok
2: a Csillaghegyi Hév megállóból.
1: És Szonya, akkor hol lehet, azt is mondjuk el még egyszer, hogy hol lehet a te munkásságodat, vagy gyalogos sétakarrieredet követni, mert gondolom, akkor tényleg így a következő hónapokban ebbe egy csomó izgalmas anyag, nem tudom, fénykép, bármi
2: ilyen Insta kikerül. Oldal, vagy valami ilyesmi van esetleg?
3: Hát, nem nagyon, de...
1: Ajaj, hát akkor itt a
2: most azt az
1: itt a felkérés, hogy
2: láttuk, Szonya, hogy kéne, hogy legyen, de nincs.
1: Valahogy ezt...
3: Majd kitalálok valamit, elsősorban inkább jöjjenek emberek sétálni, és igen. Akkor ott követhetik.
2: Ne képeket nézzetek, hanem gyalogoljatok.
1: Igen, veszedek el a városba, és akkor még erre a gyalogos stratégiát is, akkor elmondjuk még egyszer, hogy aki ezt szeretné követni, részt akar venni, szeretné építeni, hogy Budapesten minél jobb legyen gyalogos embernek, meg sétáló embernek lenni, az akkor menjen fel a BKK oldalára, és akkor mindenféle dokumentumokat talál meg a következő években, tud ehhez csatlakozni.
0: Így van, nagyon sok programot tervezünk a stratégia elfogadása után, tehát szeretnénk megmozgatni.
1: De benned így összeverekedik ilyenkor az, hogy a közösségi közlekedésre buzdító éned és a gyaloglást motiváló szakember benned így össze, hogy jön ez össze. Ez új, nem? Tehát azért korábbi években ezzel így ilyen célzottan nem foglalkoztál, vagy foglalkoztatok?
0: Hát most mondanám, hogy igen, sokkal izgibb az a kép, hogyha ez a két dolog összeverekedik, de sajnos az unalmas választ kell adnom, hogy ezek nem ellentétben állnak egymással, hanem kiegészítik egymást. De hát igen, sajnos ez a szóvivői létnek a sajátja. De alapvetően valóban a szakmai álláspont az, hogy az urbanisztikának, illetve a várostervezésnek az alapja, az továbbra is a gyalogos közlekedés, és ebben érződik most egyre inkább az elmúlt évek, években egy tök jó irányba menő építészeti diskurzus váltás.
1: Ezt akartam itt üdvözölni, hogy mennyire jó, hogy erről itt most veled beszélünk itt ebben a stúdióban, de tényleg, tehát...
0: Így van, és azt gondolom, hogy a BKK-nak is ez egy fontos és változásra okod, vagy lehetőséget adó része, hogy, hogy ahogy most nekünk van külön biciklizéssel, meg közösségi közlekedéssel foglalkozó csapatunk egyébként, meg akadálymentesítéssel, lehet, hogy eljött az idő, hogy legyen külön gyaloglással foglalkozó.
1: Hát velkám! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Nem tudom, Renáta, még ajánlani?
2: Nagyon gyorsan szeretnék ajánlani, mert a Juli itt nagyon lelkesen összeállított egy kis csomagot a programajánlókból, ebből már mindegyikre nem fog idő jutni, de lesz Pelikán Sauna, illetve van, mert 5. 9-től 17-ig van, ez egy szauna egy lószállítóban, és hát ide mindenkit szeretettel várnak, szintén van egy Facebookos esemény, én most a pontos címet nem látom, de ha itt is van, szemüveg nélkül sem látom, viszont társadalmi célú hirdetés fog elhangzani, nagyon sokan gyűjtenek 1%-ot, nagyon sok szervezet, így mi is, és nagyon szeretnénk kérni titeket, hogy mindenképpen utaljatok nekünk. A Tilos Kulturális Alapítvány adószámát megtaláljátok a Facebook oldalunkon is, meg a honlapunkon is, meg biztos van, aki be is mondja, én most nem fogom, mert már egy percünk sincsen, ahogy ez, de még egy percünk van, akkor elmondom, 18:00-24:54-41, ez csak azt tudta leírni, aki gyorsan tud írni, de az adás visszahallgatható, tehát ott újra meg tudjátok hallgatni ezt az adószámot.
1: Rendelkezzetek.
2: Rólunk, velünk, nekünk. Hello!
1: Nagyon köszi, hogy itt voltatok, jövő héten is Utca Rádió, sziasztok!
4: Tilos Rádió hírei következnek.
5: Kevesebb lett a lyuk az ementáliban, miután a nagyobb svájci gazdaságokban a fejőgépek miatt egyre sterilebbé vált a tej. A kézifejés korában még belekerültek a tőgyön maradt növényi szemcsék, már pedig élelés közben ezek körül keletkeznek a lyukak. A buborékmagként viselkedő úgynevezett szénavirág hozzáadását azonban a sajtkészítés túlzott elipariasodásától tartó mezőgazdasági hivatal nem engedélyezte. Ekkor kezdeményezett pert az Emmentaler Switzerland nevű szakmai szövetség. Bírósági döntés nyomán a mezei növények elhalt, nem komposztálódott törmeléke, a 100%-ig biotermesztésű szénavirág ezentúl nem csak kozmetikumokban, hanem sajtjukkeltő porként is alkalmazható. Írta meg a Swiss Info nyomán a HVG. Európa egyik legnépesebb és legeredményesebben szaporodó állatkerti rózsás flamingó csapatának ad otthont a Budapesti Állat és Növénykert. Jelenleg 158 egyed él itt. A párok május elején már túl voltak a fészekrakáson, jelenleg felváltva kotlanak a tojásokon, áll az intézmény Facebook oldalán. A kecses gázló madarak évente közel 200 fiókával örvendeztetik meg a rajongókat. A felcseperedett fiatalokból rendszeresen jut más állatkertekbe is. Az elmúlt években a győri, nyíregyházi, veszprémi és marosvásárhelyi, illetve több holland zooparkba kerültek budapesti rózsás flamingók. Tavaly 27 fióka kelt ki. Kérdés, idén megdőle ez a rekord? Írja a Sokszínű Vidék. Nem csak a szárazföldi közlekedés juttat rengeteg széndioxidot a légkörbe, hanem a hajózás is. Ám az elektromos hajók térnyerését gátolja, hogy akkumulátortöltésre vissza kell térniük a kikötőbe, hiszen kint a tengeren nem lehet egy könnyen töltőpontokat kialakítani. Az Ocean Charger mágneses indukciós rendszer rugalmas nyíltvízi töltést tesz lehetővé, számol be az Interesting Engineering. Az érintkezők helyett ellenállóbb tekercseket alkalmazó plug-and-play megoldás több lépcsős folyamat során nagy feszültségű egyenáramot alakít át nagy frekvenciás mágneses mezőkké. Ezeket továbbítják aztán tárolásra a hajók fedélzetére. A tekercseket pedig oda telepíthetik, ahol épp a hajóknak dolgozniuk kell.
4: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

Sziasztok! Kérünk titeket, hogy támogassátok a Tilos Rádiót. Tudjátok, mi alapvetően abból a pénzből tartjuk fönt a rádiót, amit ti összeadtok, úgyhogy kérjük az 1%-otokat, ajánljátok fel a Tilos Kulturális Alapítványnak a 1800-2454 kötőjel 2 kötőjel 41 az adószámunk, ugye ez megváltozott 42-re, de hogyha beütitek azt, hogy Tilos Kulturális Alapítvány, akkor ki fogja dobni.

Tilos Rádió FM 90.3. Benne pedig a Tilos Rádió két hetente péntek este jelentkező szórakoztató szöveges zenés és zenés szöveges műsora. A Pensioners Duck Club. iLab a.k.a. Lingam featuring von Schwarz. Mai estén is szabad fogású DJ-zés. Back to back-ek. Az elején egy-két karib tengeri újdonság. Szóval hallgassatok minket egészen a meséig, 7:30-ig. Tilos. Pensioners Duck Club.

Tilos Rádió. Benne a Pensioners Dub Club. Új Shaggy

0: Tilos Rádió, Tilos Rádió, Tilos Rádió, Tilos Rádió, Tilos Rádió, Tilos Rádió, Tilos Rádió, FM 90.3. 6-tól fél 8-ig Pensioners Dub Club, Ayla B.K. Lingam és Von Schwartz. Tilos, Tilos, Tilos, Tilos, és egy jótékonyság, jótékonyság, jótékonyság, jótékonyság, visszhangos felhívás. Még május 20-áig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1%-áról. Amit legyetek olyan nagyon szívesek és ajánljatok fel a Tilos Kulturális Alapítvány számára.
1: Még 5 nap. Gondoljatok az 1%-ra, nektek csak egy mozdulat, nekünk minden.
0: A Tilos Rádiót ti finanszírozzátok. Az adótokból. Az összes vonatkozó adatot megtaláljátok. A NAV erre jogosultak listájában, de a tilos.hu-n is ott van rengeteg info, de csak egy a lényeg, az adószám, amit tuti, hogy megtaláltok.
1: Az adótoknak ez az 1%-a biztos jó helyre megy.

És ez volt egy jótékonysági felhívás. Nem sokára tilos maraton. 9 napon keresztül a Dürer kertben. Kint az esemény. Rengeteg program. A rádiónak a két lába közül ez a három, ami az 1% és a Tilos Maratonon befolyt hallgatói támogatás. Jövő héten Pécsett fejeződik be a Tilos Karaván tavaszi szezonja. Korai elektrik lemezbemutató Pécsett. Szabadkikötő 23-a szombat. De addig is hallgassátok a Tilost. Örüljetek az esőnek. Pensioners, the pensioners, the pensioners.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Kormos István, a muzsikás kismalac. Hol volt, hol nem volt? Volt egy ember, annak pedig sok jószága. Földje, háza, volt csordája és ujjája, birkanyája, nagy gondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznó konda közepén egy kis kurta farkú malac. Amolyan épp három arasz, szűre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, élt a legelő fűvén. Ejha, dehogy élt, épp hogy éldegélt, mert csak néha naplegelt. Volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz kurta farkú göndörmalac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szombja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet elt. Ej, de szépen muzsikált, nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Villárom, tallárom, zengett át héthatáron, de a gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, azt latolgatván magában.
1: Itt egyek, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó. Jó, 200 kiló, hát akkor levágjam most. Vesszen az a három orosz, muzsikás göndörke malac, kondérbe az aranyost.
0: Fülön fogta?
1: Hé, gyere, lesz belőle pecsenye.
0: De az a három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpp kis malac gazdájának így felel.
2: Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérodban gazdám, pecsenye én nem leszek.
0: Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre üle, és amikor földre huppan, két marka közünk kicsusszal. Hopsza! Ki a három arasz muzsikás göndöri malac balfüle? És a malac messze fut. Be se csukta a kaput. Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emigyen.
2: No, kis malac, mit csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagyvilág előtted. Lehet udvari muzsikus belőled. A király várába menj, király előtt megjelenj. Játsz neki a pikulán, eme csodás muzsikán, s mindjárt nyakadba borul, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol.
0: Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi. Kezdi újra. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Áll elé egy pici nyúl, kérdi tőle jámborul.
3: Kis malackumám, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora.
0: A nyulacska kérleli.
3: Kis malackumám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj pár minótát, tartom elébed a kótát.
2: Gyere velem, nem bánom. Udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akár minótát, ha a nyúl tartja a kótát. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Egy kis borjú arra sétál. Füle a csodától szétáll. Kérdi.
4: Hé, komák, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: A kisborjú is kérleli.
4: Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Meglásd, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök. Ide figyelj, így szól egy jó nagybőgő.
2: Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak, jó kis borjú pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek. Megyen a három arasz, muzsikás göndörmalac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája. Kezdhető akárminótát, hajnyúl tartja a kótát, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, grillárom, tallárom, zenget át hét határom. Egy csikó is ugra-bugra, elébb jut, dobban az útra, kérdi.
5: Hé, hey, komán, hova?
0: Feleli a három arasz, muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak. Mert annak van jó sora, tanul tartja majd a kótát, ha én csudás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: Kis borjú, a nagy bőgő, brumog mélyen. A csikó is kérleli.
5: Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Ha te fújod a pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagy bőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közben dobbantok, patáimmal koppantok.
2: Gyere velem, nem bánom, udvari a muzsikásnak. Jó kis csikópajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Pikuláját zengeti, kótát a nyúl tartja neki, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, a csikó meg. Dobbant patáival közben koppant, tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Egy kis zsenge, ifjú kecske, kecske gida, szól mekegve. Hi, komák, ugyan hová? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak. Mert annak van jó sora, a nyúl lesz a kótásom, nagy bőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos.
0: A gida is kérleli.
1: Is malackom el, vigyél el.
0: Jól tudnék segíteni, de pikulás nyúl a kótás, borjú bőgős, csikós, dobos, én majd énekelgetek.
2: Gyere vele, nem bánom, udvari a muzsikásnak, kecske gida pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát. Közbe bűg a kis borjú, dobbant rá a kis sikó, kecske gida mekeg rá, ihajlá, csohajlá. Királyi vár elé érnek, vár kapuján mind betérnek. Elépük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz, muzsikás göndöri malac.
2: Merre székel a király? Hozzájöttem pikulásnak, udvari fő muzsikásnak.
0: Feleli az őr.
5: Hajhaja, nagy a királyunk baja. Nem kell annak pikulás, se udvari muzsikás. Olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel. Ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet.
0: A nosza a három arasz szőre, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp, kismalac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban vacogó foggal forog, olyan beteg föl se kell, kérdezheti a kismalac, nem felel, csak sóhajtoz.
6: Nem kell semmi, hogyha nem tudom nevetni.
0: Szól a kismalac.
2: Uram, tehetsz egy próbát ugyan? Szállj ki az ágyadból végre, s nézz az erkéről a térre.
0: Azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkére a király fogva-cogva de kiáll. Királyi vár főterén, térleges legközepén, ott áll a három arac muzsikás göndör malac, sikkant a pikula, zeng a csodás muzsika, a nyúl tartja a pótát, fújja fennen a kis malac, vaj, de hogyan a nótát, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, a kis csikó. Dobban patáival közben koppan, kecske Gida.
7: Meg. Hely, ha felséges királyom, jól megnevett lek.
0: Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Zeng a király nevetése ama csudás muzsikától. Messze zeng hét határon, s így szól.
8: Udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, a bőgősöd, a kisborjú, a csikó a dobosod, énekesnek a kicskecske.
0: Itt a vége, hús, a muzsikás kismalacik fuss.

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Egy új kutatás szerint az infrahang, a 20 Hz alatti nagyon alacsony frekvenciájú hang növelheti a stresszt és az azzal járó kortizol szintet. Ezzel inkedékenységet vált ki, ami akár tudományos magyarázatot ad arra, miért nyugtalanítók egyes kísértet járt a valójában előregedett csőhálózattal rendelkező helyek. A kutatók szerint, bár az emberek megérzik, azonosítani nem tudják az infrahangokat, a Magyar Narancs hírét hallottátok. Kis mennyiségű alkohol elfogyasztása is károsíthatja az agyműködést, figyelmeztetnek a tudósok, akik olyan egészséges felnőtteket vizsgáltak, akik csak mérsékletesen isznak. Összefüggést találtak a magasabb alkoholfogyasztás és a rosszabb agyvéráramlás között. Azt is tapasztalták, hogy ez a hatás explicitebb az idősebb felnőtteknél. A kutatócsoport mindenkelőtt azt szerette volna kideríteni, hogy a mérsékletes alkoholfogyasztásnak van-e neurológiai hatása. Az emberi felvételek és az alkoholfogyasztási értékek elemzése nyomán arra lehetett következtetni, hogy még a mérsékletes alkoholfogyasztás sem biztonságos. Ugyanis az agyi véráramlás csökkenésével jár együtt, ami az oxigénellátást is csökkenti. Azoknál, akik magasabb havi átlagos alkoholfogyasztásról számoltak be, nagyobb méretű véráramlás csökkenés volt megfigyelhető, mint azoknál, akik kevesebbet ittak. A frontális és halántéklevényben található agyi területek szabályozzák a gondolkodást, a memóriát és a nyelvet, ezért ha itt csökken a véráramlás, az hozzájárulhat a kognitív hanyatláshoz. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
2: Harmat és Bíborka nagyon gondosak, ügyesen kikeltették az első fiókát. Olvasható Pertő Zsolt, abonyi polgármester április végi Facebook bejegyzésében. Hosszú út vezetett idáig. Országos viszonylatban elmondható, hogy népszerű madaraink igen korán hazajöttek. A gólya pár március 24-én rakta le első tojását, 33-34 napos költési idővel számolva április 27-e tájáról lehetett várni az első fióka érkezését. Több évtizedes korábbi fészküket a tél viszontagságai semmisítették meg, ezért szakemberek építettek számukra újat és biztonságosat a pingvines óvoda kéményére. A fészek kiállta a próbát, a gólyapár tetszését is elnyerte. 4 tojás lapult benne, így hamarosan már nem csak 3-an lesznek, írta meg a sokszínű vidék.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kognitív Találkozások műsorsávja. A mostani adásban egy 2 évvel ezelőtti adásnak az ismétlését fogjátok hallani, ahol Királyi Ildikóval, a társas elmék kutatócsoport vezetőjével beszélgettem, még a Verdében. Sajnos a mostani adásra nem tudtunk készülni bátyámmal, de megengedte, hogy elmondjam ennek az okát, házasodik. Úgyhogy nagyon nagy volt az utóbbi időben körülötte a zsizsegés, a török családnak a látogatása, úgyhogy most fogadjátok szeretettel egyelőre ezt az ismétlést, és 2 hét múlva már élőben fogunk visszatérni, ahol folytatjuk a szociális kogníció, a hatalom, erő, egyensúlyok és az empátiának a fejtegetését. Rassan most már rátérünk ezeknek az idegrendszeri alapjaira is. Sziasztok!

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kognitív Találkozások. Borbála vagyok, és ma Király Édikó lesz a vendégünk, a Kognitív Pszichológia Tanszék vezetője és a Társas Elmék Kutatócsoport vezetője. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a tanárnő a meghívást.
1: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Akkor kezdjük is el. Az önéletrajzában olvastam, hogy a pszichológia és a kultúrantropológia volt a kiinduló pont két mester szakon, hogy ezek mennyiben különbözőek, vagy mennyiben kapcsolódnak?
1: Nagyon jó kérdés. Egész egyetemi éveim alatt egyrészt elkötelezett híve voltam mind a kettő területnek, tehát nagyon érdekelt, és hogyha most vissza kell emlékeznem, hogy mi az összbenyomásom az egyetemi éveim alul, vagy mit éltem át akkor, akkor az a jó érzés tölt el, hogy élveztem. Élveztem a pszichológiát, minden oldalát, és élveztem az antropológiát is. De az is felsejlik a mai napig, hogy kellett így váltanom gondolkodásmódban, hozzá állásban, mikor az egyik csokor órára és információ egységre állt rá az agyam meg, amikor a pszichológiára. És a későbbi években, amikor még mindig párhuzamosan futott az antropológia és a pszichológia az életemben, akkor sokszor kaptam azt a kritikát, főleg az antropológia tanszéken, hogy túl pszichológus a gondolkodásom. Mm-hmm. És ezt úgy tudnám mégis összefoglalni, hogy noha mindkét tudományterület az ember, az emberi viselkedés megértését próbálja lehetőleg precízebben és gazdagabban megragadni, nagyon más eszköztárral teszi ezt. De azt hiszem, hogy a kutatásaim egy részében végül sikerült, tehát hogy lassan-lassan összeértek azok a kérdések és azok a megközelítésmódok, amik mindenképpen mindkét területből gyökereznek, és mindkét terület felé tudnak információt átadni, és így kerültem oda, hogy például a társas megismerés alapjait, kognitív alapjait vizsgáljam, és ez azt hiszem, hogy végül is egy híd terület lett, de nem születettek volna meg ezek a kérdések, ha nem tanulom mind a kettőt, vagy érdekelt volna mind a kettő. Mindkét helyen jól éreztem magam, és mind a két helyen nagyon mást kaptam. Az kulturális antropológia tanulmányokra tényleg úgy gondolok vissza, mint egy nagyon-nagyon erősen közösségcentrikus képzésre, olyan, mintha az együttlétek is alapot adtak volna, hogy értsük, hogy kell ehhez a kérdéskörhöz fordulni. Pszichológia oktatásban, meg még abban a szerencsében volt részem, hogy mi nem voltunk sokan, kevesen voltunk, így ott meg párhuzamosan láttam, hogy ki hogy találja meg magát a pszichológia nagyon-nagyon sok rétű területeiben, és egyszerre volt az is nagyon szerencsés, hogy nem egyedül voltam, aki a kognitív pszichológia iránt érdeklődött, mert ez nem a legnépszerűbb ága a pszichológiának, azt valljuk be itt a kognitív találkozásokon belül, de egy olyan kohortban kerültem, ahol mi többen voltunk, és így tudtuk egymás érdeklődését életben tartani, és sőt, inspirálni egymást, úgyhogy ennek ezért hálás vagyok.
0: Azért itt is fontos ez, hogy egy ilyen szociális része is van a tudomány művelésnek, abban, hogy hogyan kap az ember inspirációt, vagy éppen hogyan hátrát adják a munkáján.
1: Teljesen egyetértek, és ez nagyon jó. Az együtt gondolkodás, amiről mert pszichológusok tudják, hogy ez egy rendkívül hasznos és produktív terület tud lenni. Ha megfelelő emberekkel zajlik, akkor nagyon gyorsan jut előre az individuum a gondolkodása terén. Nem mindig ennyire szerencsés a konstelláció, van, amikor éppen hátráltatja a dolgot, de épp úgy hallottam egy előadáson egy nagyon lelkes kutatótól, hogyha megfelelő kvalitású emberek kerülnek össze, tehát ez múlik azon, hogy mennyire alapos tudásra rendelkeznek, akkor igenis többet tud a csoport, mint az egyének külön-külön. És én ezt élveztem. Mindig volt egy kis lökés, vagy egy kis motiváció.
0: Igen.
1: Többiek részéről is sokkal többet olvastunk, vagy beszélgettünk, vagy dolgoztuk fel azt, amit hallunk ezekben a kis körökben.
0: A kultúrantropológusokkal valamennyire megmaradt a kapcsolat?
1: Valamennyire igen, nem olyan eleven és élénk, mint a pszichológusokkal, de egy óriási szerencsében is volt részem, mert nekem az olvasmányaim közül kiemelkedett egy-két akkori szerző, aki elképesztő intellektuális kihívást is jelentett, plusz motivációt a továbbhaladásra, és közöttük kell említenem Dan Sperber munkáit. És abban a szerencsében volt részem, hogy megismertem, és egy kutatás kapcsán személyes kapcsolatot tudtunk kialakítani. Együtt vettünk részt egy nagyobb projektben, és ez tehát azt kell mondjam, hogy olyan, mint hogyha egy legendával lenne élő kapcsolatom, és nagyon formált azt, hogy hogyan közelítek ehhez a híthoz, hogyan lehet összekapcsolni a két területet. Nagyon röviden összefoglalom, elképesztő kritikusan, tehát valójában folyamatosan azt a visszajelzést kaptuk tőle, nem csak én, hanem többen, akik kezdnek van a kutatásban, hogy nem jól tesszük fel a kérdést. Ez még mindig pszichológia, ez nem antropológia, ez összehasonlító pszichológia, és ezek az állandó challenge-ek, hogy akkor menjünk terepre, és akkor tegyünk fel antropológiai szempontból is érvényes kérdéseket, ha érezzük, hogy tudjuk, hogy mi a kérdés lényege. És úgy érzem, hogy ezek a kihívások és az állandó megkérdőjelezés sokat segített abban, hogy tényleg értsem, hogy lehet összekapcsolni, vagy hát próbáljam meg jobban megérteni, hogy lehet összekapcsolni a területet. Nem hiszem, hogy nagyon sikerült, de legalább próbálkoztam.
0: Valami elindult, és ez egy eléggé úttörő gondolatmenet is, hogy a két irányt összekapcsolni valamilyen módon.
1: Hát azt hiszem, hogy azért sokan próbálkoztak, csak ez egy nagyon-nagyon nehéz és nehezen áthidalható mesdje, amikor már nem csak a pszichológiai eszköztárát használjuk, és ez a nagyon hasznos kulturális összehasonlító pszichológia, nem tényleg az az igényünk, hogy az a változatosságot, amit a különböző kultúrák jelentenek, megfelelő módon értsük meg a pszichológia szempontjából is, és hagyjuk, ne akarjuk ezeket az univerzalitásra törekvő leírásokat minden áron dominánsan fenntartani. Szerintem ez az, ami nehéz, de közben meg nem lehetetlen. És az egy külön fontos dolog, hogy közben az antropológia felé is kommunikáljuk azt, hogy mik azok a lehetséges univerzális elemek, amik lehetővé teszik a variabilitást. Tehát, hogy ezt most kicsit bonyolultan fogalmazom, de ez az a határterület, ami szerintem egy külön izgalmas terület, de végül is ennek a területnek maga, de Sperber az megalapítója, szóval nekem ezért egy nagy példakép.
0: És hogy jött be a képbe egyáltalán a pszichológia és a kultúrantropológia?
1: Mármint választás. Nehéz volt nagyon. És hát nem tudom, sokan átélik ezt a pályaválasztást, hogy valaminek kell lenni az embernek, mi érdekli a legjobban. Engem nagyon sok minden érdekelt tényleg. Tehát a matek egész nem voltam nagyon jó, de érdekelt. Érdekelt a biológia, tehát ezek a reál területe, kémia is egyébként valamennyire, és nagyon érdekelt párhuzamosan mindaz, amiről írhatunk, tehát maga az irodalom, az rengeteg olvasmány mögött maga az ember. És ez is izgalmas, hogy ezt akkor elmesélem a családi anekdótánkat, hogy annyira kíváncsi gyerek voltam, és mindig valamivel foglalatoskodtam, és már kicsi koromban én is, de ez ilyen 6-8 éves gyereket jelent, mindig megkérdezik, mi akarsz lenni, vagyis hát az én kiskoromban ez egy jelentős kérdés volt, és persze akartam tanítónén lenni, akartam pénztáros lenni, de aztán gondoltam egy nagyot, mert nagyon tényleg pici koromban élveztem a matekot, nem tudom mi. Azt már nem értem a mai fejemmel, de akkor megvan az az élmény, hogy a gondolkodtató feladatok papírhoz leültem, és tényleg élveztem, tehát kerestem ezeket a feladatokat, és akkor jött az az izgalmas kihívás, hogy biztosan láttam ilyen ismeretterjesztő filmet különböző törzsi kultúrákról, és akkor előálltam ezzel az általános kérdésre adott meglepő választ, amit mindenki megjegyzett, hogy nem tanítónéni akartam lenni, vagy pénztáros, hanem matematika kutató Afrikában. És ezzel mindenki kellően meglepődött, hogy mit jelent, kinevettek. De a mai fejemmel visszatudom állítani, hogy tényleg jött egy olyan gondolat, hogy nem mindenki egyformán oldja meg a matek feladatokat, hogy emögött kell lenni valami izgalmas jelenségnek, és azt már piciként értettem, hogy a mateknak kéne lenni annak a nyelvnek, ami mindenki fölött áll. De hogy ennek is lehetnek mégis alapjai, ami még a legelemi kultúrában is elérhető, illetve lehetnek változatai. Szóval ezt ilyen nagyon furán megragadtam szerintem, és velem maradt ez a gondolat, és amikor tényleg ott voltam negyedikbe érettség előtt valahova kell jelentkezni, akkor elgondolkodtatott ez, hogy melyik szintjét szeretném az életnek, és egyszerűen tényleg az emberi megismerés fogott meg annyira. Gondolkoztam a filozófián, de ahhoz nem voltam elég olvasó. Tehát úgy éreztem, hogy ez túl távol van a hétköznapi interakcióktól, és így jött a pszichológia. Ötvösnek is jelentkeztem, hogy halogassam az időt, de az nem voltam elég ügyes, és sokat hallottam már akkor a Boglár Lajos féle kulturális antropológiáról is, és ahogy felvette pszichológiára, rögtön jelentkeztem. Tudtam, hogy ez akkor B-szak volt, tehát nem lehetett jelentkezni rá, hanem a már felvettek jelentkezhettek rá, és egy év alapozó szakasz után juthattak be, amit nagyon élveztem. És tényleg, ahogy említettem, klassz volt ez így a kettő együtt. Nagyon más olvasmányok, nagyon más felől, de mégis jó volt így.
0: Az nagyon szép a kognitív tudományokban, hogy egy ilyen gyűjtőtégeje a gondolatoknak, és hogy még a gyerekkori gondolatokat is, ami akkor nevetségesnek tűntek, azt is elő lehet venni, és már egy ilyen tudományosabb szempontból elemezni. Szerintem ez egy nagyon szép vonása annak, amit csinálunk. Az gyakran elő szokott kerülni, hogy a külföldi hatások azok mennyire befolyásolják a tudományos utakat. Volt ilyesmi?
1: Abszolút. Nekem az is egy nagy szerencse az életemben, hogy én nagyon korán találkoztam a mentoraimmal, akik így tényleg szerintem egy tudományos területen egyedül elvész az ember. Tehát valahogy kapcsolódnia kell megfelelő vezető gondolkodóhoz, vagy akivel egyetért, és utána együtt csiszony. Tehát én ezt is egy közös munkának érzem, nem egy passzív követésnek, hanem amikivel tud folyamatos interakcióban lenni. És ahogy így az egyetemi évek alatt említettem, hogy nagyon klassz volt a csapat, már ott volt, ugye, nem véletlenül vagyok itt, mert Plé Csaba, aki nem csak ő, mint állandó kérdező, és ő mindig kérdez, és van egy-két történeti hozzáfűzni valója, ami olyan ablakokat, meg utakat nyit meg, amit magunktól nem jut eszünkbe. Tehát ez volt az alap. Ez egy nagyon-nagyon erős bázis volt, de emellett állandóan hívott meg embereket külföldről, külföldre szakadt hazánk fiait, és mindenféle embert, mindenféle területről, amit bárhogyan kapcsolódott a megismeréshez, és ez tényleg klassz, hogy annyi perspektívából lehet látni ugyanerre az elme és a gondolkodás működésére, és többek között ő még akkor a Börbeken dolgozott, Csipra Gergő, őt hívta meg, és hát sok-sok órát próbálta a Gergely Gyurit rávenni, hogy ott legyenek, és ott a Konya Anikó is ott volt állandóan. Tehát ők hárman, Anikó, aki egy alapja volt az akkori általános pszichológia tanszéknek, Csaba mellett, Gergely Gyuri, aki kibe járt, tehát volt ott órája, de sokat utazott, és Csipra Gergő, aki akkor külföldről jött haza, ők mind-mind nagyon-nagyon nagy jelentőséggel bírtak abban, hogy mi keltette fel az érdeklődésemet, mert sok minden érdekel, de egyre jobban megfogott az, ahogy ők közelítik meg a megismerést, és leginkább az ebben kettő dolog, az egyik az emlékezés, tehát hogy ennek ez is egy olyan fogalom, ami a hétköznapokban nagyon egyszerű, mindenkihez közel áll, és nagyon gyakran használt szó és fogalom. De Anikó hívta fel rá a figyelmet, hogy ez annyira összetett és annyira bonyolult, hogy ezt nem lehet ennyire kézenfekvőnek és adottnak venni. És emellett meg Gyuri és Gergő meg arra hívták fel a figyelmemet, hogy ott a legkisebb korban annyi minden történik, és annyira izgalmas változásokon mehet át az emberi gondolkodás, hogy érdemes ott kutakodni. És így végül is ez félig egy ilyen félig külföldi, félig magyar összetett hatásrendszer, ami arra vezetett, hogy én felnőttekkel kezdtem el dolgozni, így a PhD alatt Anikóval, de rövid úton rájöttem, hogy sokkal jobban érdekel, és sokkal jobb kérdéseket tudok feltenni, ami pici korban történik, és így az Anikó és a Gyuri téma vezetésével együtt. Főleg az Anikóval, de egy átformálódva erre a korai megismerés kutatásra végeztem el a PhD-ben. És jöttem rá, hogy az egész emlékezet kibontakozása az ott az első időszakban olyan jelentős és izgalmas változásokon megy keresztül. Újra vissza is visszatérek erre, tehát hogy annyira nehéz kérdés, hogy rész kérdésekre vannak válaszaink, de az egészre, még a jelenségre még mindig nincs, és ezért most például újra emlékezett van a kutatásaim fókuszában, egy ideig nem foglalkoztam vele, mert úgy éreztem, hogy nem tudok tovább lépni, most újra visszatértem ide.
0: Néha kellnek is kitérők, nem, hogy utána egy másik perspektívából lássa rá az ember.
1: Kicsit távolabbról, kicsit újra érdekelje, kicsit többet tud máshonnan már, és igen, messzebbről tud ránézni újra.
0: És mi olyan különleges a gyerekekben, vagy mi a különbség a között, hogy hogyan vizsgáljuk a felnőtteket és a gyerekeken?
1: Amit én nagyon szeretek ebben, hogy még sokkal öntörvényűbbek. Ez az első. Kinek mi jut erről eszébe? Nekem ez az öntörvényűség. Tehát, hogy tényleg maga az eredeti, egyedi, individuális gondolkodás mondjuk sokkal inkább a sajátjuk, és kevésbé alkalmazkodnak az elvárásokhoz. Nagyon hamar alkalmazkodnak, szóval ezt az időszakot érdemes megragadni. De a másik az, hogy nem válaszolnak kérdésekre, tehát sokkal ötletesebb és fifikásabb kísérleti megoldásokat kell kitalálnunk ahhoz, hogy egyáltalán megpróbáljunk választ kapni a kérdésekre, és nekem ez is nagyon tetszett ebbe a területbe, nagyon sok kreativitást igényel szerintem, egy sajátos módszertani gondolkodásmódot, amit nagyon szerettem volna megtanulni. Remélem, hogy valamennyire élveztem, a mai napig élvezem ezt a részét a munkának, és harmadrészt meg, hogy tényleg kedvelem ezt az életkort, az őszintesség és a sokszínűség miatt, tehát ami miatt öntörvényűek, hogy az interakciók is nagyon színesek velük. Sajnos ma már én keveset tesztelek, mert a munkámból adódik, hogy több más feladatom van és kevesebb a tesztelés, de ez volt, tehát a PhD és a postdoc időszakom, sokáig maradtam a laborban, mert nagyon szerettem. Ez is egy nagyon élvezetes munka volt, mert új és új gyerekeket különböző teszthelyzetekben megismerni és vizsgálni. Nagyon szerettem.
0: Egy kicsit szomorúan hangzik azért, hogy az annyira szürkébbek, vagy nem?
1: Nem, a felnőttek nem szürkébbek. A felnőttek is nagyon izgalmasak, nagyon klassz, amit csinál, tehát, hogy a kibontott megismerő rendszer annyira komplex és gazdag, nagyon jó. Szeretem őket is vizsgálni, de már sokkal szabálykövetőbbek. Tehát beülnek, és megmondom nekik, mit kell csinálni, és nyomkodják a gombot. Tehát maga, ez őszintén, ez az önös érdekem, tehát maga az az interakció, ami a kísérlet, sokkal kevésbé izgalmas, mint a gyerekekkel, akit rá kell venni. Ha nincs kedve rám, se bagóz. Ha éppen olyanja van, akkor más csinál. És ott rájönni arra, hogy egy-egy válaszaból mi az, ami tényleg arra utal, amit én szeretnék tudni, és mi az, amit még le kell hántani róla ügyesen, az egy kihívás. Tehát ez végül is a saját kíváncsiságom korlátairól szól, nem a felnőttekről. Azt szeretném hozzátenni, hogy amit csinálnak, tehát a megismerő rendszerük, az ugyanúgy izgalmas, és a mai napig nem csak gyerekeket vizsgálunk, hanem mindig megpróbáljuk nézni azt is, hogy egy hasonló helyzetben mi az a felnőtt gondolkodásmód, ami egy hasonló válasz mintát ad. Ez egyrészt azért izgalmas, hogy mi az az elvárható, hogy egy-egy kompetencia hova fejlődik, másrészt valójában vissza is igazolja azt, hogy a kicsiknél, amit vizsgálunk, vagy amit tanálunk, tényleg arról a kompetenciáról, vagy képességről szól. Szóval mi ezt a laborban, ezt a fajta hozzáállást követjük, hogy egyszerre nézzük a felnőtteket és a gyerekeket, ami szerintem külön izgalmas. Nekem személy szerint egy kicsit a gyerekek jobban vonzanak. Ez egy ízlés kérdése.
0: Akkor térjünk is át az emlékezetre, mert hogy az nem, de igen, mindenkinek van egy ilyen intuitív elgondolás arról, hogy mi az emlékezni, mert hogy így minden percben csináljunk nagyjából, de hogy ez ilyen kognitívosabb fejjel, mi is ez?
1: Jó nehéz kérdés. Ugye? De hétköznapokban tényleg azt hívjuk emlékezésnek, amikor van egy sajátos tudati módunk, megkülönböztetjük azt a tartalmat, amit előjövünk, attól, amit egyébként el tudunk képzelni, vagy elkalandozunk, ilyen álomszerű állapotba kerülünk, vagy egyszerűen csak lehetőségekről, mint lehetséges kimenetelekről gondolkozunk. Ezekről tudjuk, hogy nem történtek meg, de van egy speciális mód, amikor azt mondjuk, hogy emlékezünk, hogy tudjuk, hogy az velünk történt meg, és ezzel a szándékkal hívjuk elő. Ez automat, tehát, hogy egyszerre van egy nagyon erős tudati kontrollat, mégis nagyon automatizálódott, mert gyorsan hívjuk elő ezeket az emlékeket, és nagyon sokat használjuk. Ami mindig megdöbbent mindenkit, amikor elmondom, hogy volt egy Miller nevű kutató, aki konkrétan megszámolta, hogy milyen gyakran emlékszünk, és ezt egyszerűen ilyen társas interakcióba tette, és óránként 10-15 percet erre szánunk. Bármilyen társas interakcióból vett mintát, ez elképesztő idő. Nyilván nem mindig vagyunk interakcióban másokkal, de ez akkor is nagyon sok. És ugye a pszichológus feladata, hogy ezt elhelyezze, ezt a hétköznapi képességet egy nagyobb, tágabb képben, mert tehát emlékezésnek nem csak ez a nagyon sajátos, egyedi formája van, amit a hétköznapokban így hívunk, hanem minden, ami egy múltban elsajátított információ, későbbi időben, pontban történő használatát, aktivációját jelenti, azt emlékezésnek hívjuk. Ilyen szempontból maga, amiről hétköznapokban beszélünk, csak egy pici szelete ennek a nagy átfogó fogalomnak, de mégis talán a legjelentősebb szelete, hiszen ennek neve van, és nagyon sokat használjuk. És ami ugye pszichológusokat érdekelte hosszú időn keresztül, az, hogy egyáltalán leírja, hogy milyen emlékezés. Tehát a tágabb értelemben az információ elsajátítása és előhívása szempontjából milyen formák vannak, ez vezetett el oda, hogy el tudjuk különíteni a nem tudatos és tudatos, vagy habitusokra, szokásosokra vonatkozó információt, a konkrét tudás tartalmakra vonatkozó, ez a deklaratív, nem deklaratív elkülönítés, és azon belül is meg tudjuk fogni, hogy van tudásunk, és van, amit nagyon könnyen aktiválunk, és van bizony olyan információ, aminek az elsajátítás körülményeire is emlékszünk. Ez maga az emlékezés, amit a hétköznapokban így hívunk. És itt jön az a csavar, ami szerintem a hétköznapi emberek számára is érthető, de a pszichológusok feladata lenne, hogy megértsük jobban, hogy miért van, hogy emlékszünk, bízunk ebben, ugye, hétköznapunkban, és hányszor jövünk rá, hogy ja, valami félrement, vagy interakcióba kiderül, hogy nem jól emlékszel, hát összeveszünk társaságba azon, hogy de ő nem volt ott, de ott volt, vagy de piros volt az autó, de hogy, hát már rég lecserélte a piros autóját. És rájövünk, hányszor szembesülünk vele, hogy bízunk az emlékeinkben, de azok tévednek, tehát hogy nem tévedhetetlenek valójában. És ez az a terület a magának, a tudományos pszichológiának, hogy meg kéne mutatni, hogy azon túl, hogy azt már igazoltuk hosszú 10-20 éves tapasztalattal, hogy az emlék több már kognitív pszichológia fejlődésével párhuzamosan zajlott annak az alapos igazolása, hogy konstruktív az emlékezetünk, tehát nem másolatokat őriz meg, hanem elemeket is abból újra összeállítja az emlékeket. Ennek következtében néha hibázik, és a hibás összeállítás eredménye az, hogy téves elemek kerülnek be. Ez egy jó leírás, de a mai napig nincs világos, több versengő hipotézis van, hogy mi ennek az adaptív haszna. Egyrészt, hogy valójában a jövő eseményeinek előrevetítése miatt jó, vagy más miatt jó ez nekünk, és arról is nagy viták vannak, hogy visszaállítható-e akkor az igazi, egyedi emlék abban a valójában, és mi kell hozzá. És ez az a terület, ami most, hogy tudjuk, hogy nagyon tévedhető az emlékezetünk, kezd kinyílni, hogy oké, de mikor nem az, és hogyan tudjuk rávenni, hogy ne legyen az. Ez az, ami, hogyha valamit erre keresel, akkor sokkal kevesebb kutatás és adat van, egy-kettő, míg arra, hogy mennyire tévedhető, arra már egy hatalmas evidencia halom van. És szerintem ez az egyik nagyon fontos kérdés, hogy rá tudjuk-e venni az elménket arra, hogy noha a konstruktív mégis alkalmazza a hitelesség szűrőjét, és magával szemben kritikus legyen egy emlékei összeállításakor, és milyen adaptív haszna van, ha ez ilyen váltókapcsolóként működhet, hogy amúgy nem zavarja az elménket a tévedés, inkább konstruál bátran, és mikor zavarja, és hogy egyáltalán képes erre, hogy akkor szűrőket alkalmazzon. Ez szerintem egy olyan kérdés, amit most érdemes jobban körüljárni, főleg azért, mert sokkal több információ emlik ránk, sokkal több mindent tudunk emiatt keverni, és ezért egyáltalán mikor bízhatunk a saját emlékezetünkben.
0: Igen, ez egy elég fontos kérdés. És amúgy ezt hogyan kell elképzelni? Tehát arról volt szó, hogy inkább egységek vannak valahogy a tudatunkban, és akkor azokat fűzzük föl egy-egy narratíva szára, de hogy, tehát hogy akkor ezek úgy két különböző, hát ugye külön vannak ugye az agyban, vagy...
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye van egy nagyon sokat vizsgált és izgalmas struktúra az agyunkban, a hippokampusz, aminek a kutatása most tényleg az elmúlt 10 évben indult meg egyre jobban, a megfelelő technológiai fejlődésnek köszönhetően, ugye a képalkotó eljárásokkal egyre jobban látjuk, hogy kis egységek is hogy működnek, és azt tudjuk, hogy ez az egység, vagy struktúra az vagy agyunkban, az szolgálja, hogy bizonyos helyzetekben tényleg ez elemeket, amiket tapasztaltunk, meg tudjunk különböztetni más elemektől, más tapasztalati elemektől, el tudjuk választani. Ugyanakkor azt is segíti egy másik al része és a környező struktúrák, hogy tudjuk annak ellenére, hogy csak részeit tapasztaljuk újra, visszaállítani a teljes emléket. Tehát, hogy egyszerre különítjük el az egyedi minőségében más hasonló tapasztalatoktól, meg részeiből tudjuk kiépíteni. De azért fontos ez, mert valahol ez azt mondja, ez az elképzelés, hogy az agyunk igenis megőrzi a sok-sok részletet. Maga az előhívás folyamata, az a manipuláció, amit az elménk végez, az működik különbözőképpen. Néha az arra a célra húzalozva, hogy minél általánosíthatóbb, a következő események bejóslására alkalmasabb információt hozzon elő, vagy pedig igen, megkülönböztesse azt a kis fragmentumot több hasonló információtól. Valójában ugye ez azt jelenti, hogy és mindig is ez volt az emlékezés kutatásnak a legnagyobb korláta, hogy vélhetjük úgy, hogy mindent megőrzünk. Soha nem fogjuk tudni se azt igazolni, hogy nem őrizzük, meg se azt, hogy megőrizzük, mert valójában az előhívás ezen dolgozik ugyan, de az előhívás problémái elfedik ennek a kérdésnek a vizsgálhatóságát, és amit tudunk vizsgálni, az, hogy milyen manipulációk, milyen különböző előhívási folyamatok eredményeként lesz hitelesebb emlék. És pont ezért olyan fontos innen nézve az, amit kérdeztél, hogy jába, lehet, hogy fragmentumokba rakjuk össze, lehet, hogy ott vannak a több részlet. Neked, tehát csak akkor tudjuk meg, hogy milyen mélységig, milyen gazdagságban vannak megőrzött emlékek, ha a tévedhetőség mellett a hiteles előhívásról is pontosabb képet adunk, vagy kapunk, és ehhez talán most állnak össze úgy a vizsgálati eljárások, hogy nem csak a viselkedést tudjuk mérni, hanem mögötte az agyi struktúrák működését is egyre finomabban, és ez a kettő egymásra téve egy párhuzamosan tud informálni bennünket. Külön-külön, tehát külön az idegtudomány se viselkedéses vizsgálatok nélkül nem tudjuk pontosan, hogy mit művel az agyunk. Ugye ezért is nagyon fontos, hogy egyre inkább képesek leszünk, remélem, interdisziplináris kutatásokra.
0: Akkor úgy tűnik, hogy elég fontos a motiváció is az emlékezésben.
1: Abszolút, igen. Abszolút. Ez az előhívás elindításának egy nagyon erős feltétele.
0: Az olyan különös, hogy általában az én tudat, vagy az öntudatnak a fölébredése az valahogy így intuitívan a saját gondolatokhoz kötjük, de hogy itt viszont nem úgy beszélünk róla, tehát hogy itt kicsit így eltávolodva ettől az aspektustól, és hogy ez valahogy mennyire, tehát ugye csak egy ilyen melléktermék az öntudatra ébredés.
1: Jó kérdés. Nem hiszem, hogy melléktermék lenne, és én abban is biztos vagyok, hogy ez az egyik erős motorja az emlékezet fejlődésének. Ha legegyszerűbben írom le, akkor azt kell látnunk, hogy ugye a gyerekek szempontjából mindenki látott már kisbabát és kis totyogót fejlődni. Van egy pont, ahol egyszerűen elhangzik a saját neve először magára vonatkoztatva, de azelőtt nem, azelőtt passzívan éli át ezt, vagy amikor először az én kifejezést kezdi el használni nyelvileg, ezek azok a nyelvi mutatók, amik arra utalnak, hogy tényleg van már egy én másik megkülönböztetés. Ennél korábban klasszikusan a rúzstesztet szoktuk használni, amikor lopva rá helyezünk egy rúzsfoltot vagy egy matricát a gyerek fejére, és valahogy a tükör elé kerül ezzel, és észreveszi-e, hogy az rajta van, és nem azon a képen, ami lát a tükörbe. És ez az, amikor azt gondoljuk az első jele, hogy az én integritás valamilyen minimális formában megjelenik. Ez az a pont, ahol azt gondolják kutatók, hogy tényleg az emlékezés is használja ezt a fogalmat, amit az én jelent, és ha belegondolsz, ez tényleg csak annyit jelent, hogy egyszerűen van egy extra horgonypont, eddig tudtam, hol vagyok, kikkel találkozom, tehát olyan horgonypontok, amihez tudom kötni az emlékemet. Ki volt akkor ott, amikor valamit együtt tapasztaltunk meg. De most van egy fogalmam, én láttam, én hallottam, ami addig nem állt rendelkezésre, amihez egyszerűen hozzá tudom kötni. Ez sokan úgy vélik, hogy ez egy átcsapási pont, amikor egyszerűen több információt, több szempontból, egy ilyen adott fontos szempontból is tud gazdagabban megjegyezni az individuum. De valójában ennél bonyolultabb a helyzet, azt gondoljuk. Tehát amit az intuíciódból sejtett, hogy olyan, minthogyha attól, hogy én egy bizonyos testbe, egy bizonyos érzékszervi apparátussal vagyok, az egy alaphelyzet. Tehát én mindent ebből a szempontból látok. Szükségszerűen be vagyok zárva a saját megismerési korlátaimba. Mintha ez lenne a kiinduló pont. Tehát mindent egy ilyen egyedi perspektívából kellene látnom. És ez azt kellene, hogy mondja, hogy hiába van az én fogalom később, ennek az egyedi meg is, vagy érzékleti konstellációnak, fogalmazzunk így, elsődlegesnek kell lennie. Akkor is, ha nincs én fogalom, és csak utána kellene tudnom leválasztani az én saját perspektívámat. Ez az intuitív elképzelés. Azt látjuk, hogy ez annak ellenére, hogy ennyire könnyűnek és triviálisnak tűnik, nem így van. Tehát hiába vagyunk ebbe bezárva. A pici gyerekek ennek ellenére, mintha leválasztanák a saját perspektívájukat, sőt, mintha ez a perspektíva még nehéz is lenne, ha ez egy külön feladat ennek a visszajövása. És ez mutatja azt, hogy ezért nehéz beszélni arról, hogy ez a öntudatra ébredés, ez pontosan mikortól van, mert itt van ez az ellentmondás, hogy hát mindig is ott van, de ennek a tudatossága, ez mikortól van pontosan, valójában a rúzsteszt, ez ennek az első tudatossága, vagy még nem, még ez nem elég ahhoz, hogy van egy minimális ilyen fogalma. Ez az egyik kérdés, a másik az, hogy mi megint, hogy de miért jó ez nekik, hogy nincs meg a saját perspektívájuk, miért kell ezt külön kezelni. És erre van egy végül is egy jó magyarázat, hogy egyszerűen sokkal többet tanulnak másoktól, sokkal többet tanulnak a világról, ha nem csak a saját perspektívájukat kezelik, hanem azt, mint egy, hiába ők tapasztalják meg, mint egy általánosabb tudást akkumulálnak, gyűjtögetnek, és az egyedi formákra nem fordítanak figyelmet, mert az egyedi formák azok, amiket a saját perspektívájuk hozzákapcsolása jelentene. De erre nincs szükségük. És így az is érdekes, hogy lesz egy pont, amikor már fontos, hogy azt én éltem meg, én tapasztaltam meg, de ez úgy tűnik, mintha egy későbbi megkülönböztetési folyamathoz lenne szükséges, és a sok tudásból hogyan tudok egyet-egyet kiemelni az egyedi perspektívom segítségével. De ez egy nehéz kérdés, ahogy így körüljárjuk.
0: De csak azt valahogy úgy kellene elképzelni, hogy így evolúciósan ez a ritmus így kialakult, és belénk, tehát így jöttünk már eleve létre, hogy akkor ez így ki volt számítva, hogy körülbelül hány évet.
1: Szerintem igen, az egy izgalmas kérdés pont az evolúció szempontjából, hogy az, hogy egyre gazdagabb formákban tudunk információt előhívni, ez már egy evolúciós vívmány. Hogy a tudásunk van, hogy azt rugalmasan tudjuk átadni egymásnak a nyelv segítségével. De miért volt arra szükség valójában, evolúciósan, hogy külön nyomatékot kapjon az, hogy néha egyedi dolgok. Tehát, hogy én tudom, hogy hogy kell viselkedni, de hogy én elmeséljem neked, hogy egy héttel ezelőtt egy-egy sajátos élményem egy adott típusból milyen volt. Tehát mondjuk általában tudok étterembe viselkedni, járok, de hogy volt egy specifikus alkalom, amikor így és így történtek a dolgok. Az egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés, és valójában ez sok kutatót izgat, és vannak olyan irányzatok, amik azt mondják, hogy ezek már társas, tehát pont a nagyon-nagyon sűrű, intenzív társas együttlétből akadó, vagy fakadó olyan funkciók, olyan dolgok, amiket csak ebben a konstellációban értünk. Például, hogy meggyőzzelek téged bizonyos dolgokról, amik, ha egyedi eseményhez kapcsolódik, sokkal meggyőzőbb, mert autentikusabb, mint egy általános, tehát mert lehorgonyozható hozzám, és adott történethez. Vagy hitelesebb, mert elfogadjuk, hogy tényleg láttam. Tehát ott ugyanezért, mert akkor meg kellett történnie. És ugye tudjuk, hogy ez fals, mert egy csomószor nem az történt, mint amit elmondok, hogy ez mégiscsak egy közös, társas megegyezés, nem pedig egy objektív igazság, hogy az hiteles. De mégis van egy ilyen egyesség, és azt mondjuk, hogy ez a meggyőzés az egyik ilyen nagyon fontos társas funkció, amit szolgálhat, vagy pedig éppen az, hogy együtt tudjunk tervezni, tudjunk együtt kooperatív módon viselkedni. Ha én elmondom, hogy már egyszer nagyon megbízható voltam, akkor te fogsz bennem bízni, hogy egy hasonló esemény jövőbeli előfordulás, akkor lehet rám számítani. Ez egy másik ilyen társas alapú elkezdés. A harmadik pedig az, hogy hiába van egy tudásom az eseményekről, jobban fel tudok készülni rá, ha úgy tervezem, tehát az előrevetítése az eseménynek, mégis olyan, mintha megtörténne velem, ami a múltból van gyökerező tapasztalat. És ezt úgy el kell elképzelni, hogy akkor jobb, ha nem egyedi emlékekre konkrétan emlékszem, hanem inkább egy valószínűségi alapon kiválasztom a legvalószínűbbeket, és elképzelem, hogy mi fog történni, mert az egy gazdagabb, részletgazdagabb, és a valószínűséghez jobban adaptálódott megvalósulás, mondjuk egy egyetemi vizsga, az nem tudom, hogy mi fog történni, hanem elképzelem, hogy bemegyek a szobába, mit kérdezhetnek, és ott már abból adódóan, hogy több hasonló élményem van, és nem egyet idézek föl, már a lehetőség

0: látni, hogy ezek a társas együttlétből fakadó új és gazdag funkciók, és talán ez egy kulcs ahhoz, hogy akkor ez miért nehéz megtalálni ezt a képességet más fajoknál.
1: Kicsit úgy tűnik néha, mint hogyha túl sokat tudnánk, vagy túl sok minden történne a fejünkben, és hogy evolúciósan valamikor erre szükség volt, hogy ezt a társas létet ezt kialakítsuk, de hogy most már ebben a világban így nem tudunk ezekkel mit kezdeni, vagy hogy olyan információkat is kapunk, vagy olyan mennyiségben, hogy nagyon nehéz ezekhez alkalmazkodni.
0: Hát csak egyetérteni tudok, tehát valójában a mi elménk még nem egy ilyen információ dominancia, tehát hogy nem ilyen mennyiségű információra készült fel, és egyrészt, másrészt meg nagyon erősen társakra van alapozva a megismerő rendszerünk mozgatóru mozgásban tartása is. Ezért nagyon érdekes minden. Itt megint egyébként kapcsolódhatna a pszichológia az antropológiával, tehát hogy sokan, nagyon sokat vizsgálják ugye a szociális média szerepét, jelentőségét, hatásmechanizmusát, de nagyon kellene, hogy kommunikáljon egymással a szociológia és az antropológia és a pszichológia. Amit látunk, és ez inkább már a nem kutatási alapokon mondanom, hanem intuícióim dominálnak, de tényleg az, hogy nincsen eszköztárunk az információ szűrésébe, ami a virtuális, vagy kisebb, mint ami a virtuális világban van, és ezért kell tréningezni, ezért mondjuk, hogy tanítani kell erre az embereket, külön érzékenyíteni az embereket. Ugyanez, ha élő interakcióban zajlik, jobban működik. Ugye? A másrészt meg az biztos, hogy nagyon megváltozik az információ feldolgozási stílusunk, meg stratégiánk. Ez biztos, hogy nem, tehát, hogy egy individuumon belül is folyamatosan változik, de generációk között biztos, hogy óriási különbségek vannak. Másképp kell fordulni hozzá. Ami szerintem a legnagyobb kihívás, az nem csak az, hogy a virtuális világból mennyi információ, hanem hogy mi áll mögötte, tehát hogy nem szociális partnerek állnak, hanem mesterséges intelligencia jelentős mértékben közbeszól, és a mesterséges intelligenciával való interakció az egy, amit most tanulunk.
1: Igen.
0: Az alapokról, de ehhez megint izgalmas és érdekes tudni, hogy mi jellemzi, ami nekünk eddig természetes volt, hogy társakkal, humán társakkal végeztük, jobban kell értenünk, hogy meg tudjuk különböztetni a mesterséges intelligencia kreálta dolgokat. Szerintem ezt mindenki gyakorolja, meg próbálgatja a ChatGPT-vel. Nem tud jól ének, tehát hogy nem ismeri például a népdalokat. És hibát keresni rosszul tud. Az emberek nagyon-nagyon kritikusak, tehát nagyon könnyen keresnek hibákat. ChatGPT kreál dolgokat, de nem tud szisztematikusan hibákat keresni. Ezt ajánlom mind a nyelvi területen, mind a képalkotó területen, tehát vannak egy elemi szabályaink, amik az embereknek 5 ujjuk van, nem 6 vagy 7. Például, igen, mindig fejeznek ki érzelmeket a ChatGPT. Kevésbé, tehát a kritikus hozzáállás, a hibakeresés az nem neutrális az embereknél, ugye? Vannak ilyen kicsit tehát a káromtól kezdve a pozitív értékelésig minden. Úgyhogy szerintem ez egy fontos új út, hogy tehát itt is az emlékezés és a társas interakciók kapcsolata rávilágíthat arra, hogy ez a közös emlékezés, egy kicsit átcsúsztam erre a témára, átkapcsoltam, mert ez az, ami az egymásba vetett bizalomnak meg azon keresztül adja, hogy valamit tudunk egymásról egy-egy közös történeten keresztül. Na ez fog hiányozni minden. És nagyon, tehát azzal, hogy felhívulnak a kapcsolataink, és ilyen virtuálisra válnak, és

0: Az, ahogy ebbe beleszól a mesterséges intelligencia, és ki kéne szűrni. Na, vele nem lesznek. Vagy hát ki tudja.
1: Ilyen személyes AI-asszisztens. Igen. Talán. Ez viszont eléggé veszélyesen hangzik a gyerekekre nézve, akiknek ez a természetes pedagógiai helyzetek, azok eléggé fontosak, és hogy egyre kevesebb olyan helyzetbe kerülnek, ahol konkrét húsvér emberektől tanulhatnak, hogy...
0: Igen, ez is csak egyet érteni tudok. De ezt meg kellene tartanunk. Egyszerűen látjuk a veszélyeit. Az elmúlt évek egyik nagyon izgalmas kutatási területe éppen az, hogy hogyan tartsuk fenn a kíváncsiságát, a tanulási motivációt a gyerekeknél. Mennyire fontos eleme a humán életformának az, hogy az új keresésére és az újdonságon keresztül a tanulásra mindig nyitott maradjon. És egy friss kutatás szerint éppen az a probléma a ChatGPT-vel, hogy soha nem hagy teret, tehát hogy a kritikának olyan, mint nagyon magabiztos, és ezért nem táplálja a kíváncsiságot, és erre hívták fel a figyelmet pont másik szempontból, hogy egy emberrel kapcsolatban soha nem merül, mindig van, amit nem tud, vagy mindig van, amire pontatlanul válaszol. És a ChatGPT is néha pontatlanul válaszol, de olyan magabiztossággal, és annyira bízunk abban, hogy mennyi, mekkora tudás áll mögötte, hogy már a gyerekek is azt fogadják el, hogy biztos tudásként kezelik, és egyre kevesebbet kérdeznek tőle egy kutatás szerint. Tehát kizárja maga az interakció a bizonytalanságot a megismerés, tehát ebből a folyamatból, és ezért demotiválja a gyerekeket. Tehát nem is a félrevezetés a legnagyobb probléma ezek kutatás szerint, hanem az, hogy nem tartja nyitva, nem táplálja a gyerekek kíváncsiságát, és erre még inkább oda kell figyelni. És persze ez egy-két élő személy jelenlétével megoldható.
1: Hát igen, de hogyan lehet ezeket a gondolatokat visszaforgatni a való világban, tehát, hogy vannak ezek a kutatások, és akkor egyre jobban megértjük ezeket, de mi lesz szegény gyerekekkel mégis?
0: Hát azért én nagyon mindig bízom abban, hogy ezek az alapkutatási eredmények megfelelő csatornákon eljutnak azokhoz, akik a gyerekekkel dolgoznak, és az alkalmazott területekhez. És szerintem pont azok, akik kicsikkel foglalkoznak, mindig is keresték ezeket a tanácsokat, ezeket a megfelelő, ilyen alátámasztott evidenciákat. Próbálunk ezért tenni mi is, tehát több disszeminációs ismeretterjesztő esemény szervezünk, ahol nem csak azt elmondjuk, ahogy mi gondoljuk, hanem várjuk a kérdéseket, és próbáljuk lefordítani az ő kérdéseiket arra, hogy azok mire tudunk mi válaszolni, de ez egyre fontosabbá válik szerintem ezek az interakciók.
1: Hát igen, közben jönnek az olyan dolgok, mint a Covid, amikor viszont szükséges az ilyen váltás, vagy a tanárhiány. Tehát, hogy
0: abszolút.
1: Ezek igen. Is közben játszhatnak.
0: Igen, hát valójában a Covid egy óriási terepkísérletet teremtett a számunkra, hogy kipróbáljuk, tényleg kipróbálhassuk azt mindannyian, amit így érzünk, gondolunk, hogy jó nekünk társak között lenni. Mindenki úgy volt vele, hogy egy kicsit jó otthon, nem? Egy kicsit jó mongolni. Egy ideig.
1: Igen.
0: De nagyon rövideig, és a legtöbb ember mégiscsak komolyan vette, hogy szüksége van erre az állandó kapcsolattartásra, nem csak a szűk családjával szemben. Én nagyon megosztó véleményem vagyok ezzel kapcsolatban, mert szerintem azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei hajlandóak voltak velük foglalkozni, ez az időszak nagyon jó volt, mert ők azok, akik amúgy veszthetnek ezzel, hiszen nagyon sok főleg elfoglalt szülő, keveset van a gyerekekkel, átadja mindennapokban babysitternek, különböző intézményi keretek közé. És azt gondolom, hogyha ők egy kicsit többet kaptak a szüleikből, akik hajlandók voltak velük foglalkozni, és ezzel beleértve azt, hogy az ő igényekre szabott programokat is tervezni, nekik jó volt. De ez nem mondható el minden gyerekről, tehát nagyon sokan kerültek olyan helyzetbe, hogy ott voltak ugyan a szülők, de nem kapták meg ezt a figyelmet. Nekik nem volt jó, mert valószínűleg ők kiestek abból az intézményes gondozó rendszerből, ahol ugyan intézményesen, de figyelnek arra, hogy az igényeiknek megfelelő stimuláló képzésben, foglalkozásokban vegyenek részt, és ezért mondom, hogy megosztó véleményem, mert egy bizonyos szempontban én ezt nem tartottam rossznak egy rétegre nézve, mert ez úgy egyszerre adott több hozzáférést a gyerekeknek, meg amitről sokat beszéltünk most, hogy a közös élmények, a közös emlékezéseknek a talaját pont abban az időszakban, a korai időszakban, amikor erre legnagyobb szükségük lehet a gyerekeknek, megteremthette. De ami miatt még egy nagyon izgalmas terepkísérlet lehetett számunkra a COVID, az az, hogy amiről megint beszéltünk, hogy ezek az alternatív csatornák, a virtuális csatornák megfelelőek-e? Tudjuk-e annyira kihasználni őket, mint hogyha élő kapcsolatok legyenek? És szerintem ebben a legtöbben intuitívan is le tudjuk vonni a konklúziót, hogy nem. Nem tudtunk annyit megtanulni az interaktív, de virtuális konferenciákból, mint az élő konferenciákból. Zajlottak az események. Tényleg bizonyos, nagyon hatékony, praktikus meetingekre teljesen jó, fenntarthatóvá teszi az életet, nem kell messzire utazni, de nem minden olyan élénk, emlékünk. Tehát így, ha lehet még egy ilyen utolsó konklúzióm, olyan, mintha az emlékeink se úgy formálódnának, ha virtuális térben vagyunk, mint az élő kapcsolatban lennénk, és ez is egy olyan kérdés, amire volt egy ilyen terepkísérlet, és még kell egy kis idő, hogy az adatokat elemezzük, és meglássuk, hogy tényleg más-e úgy emlékezni, hogy mindig csak egy Zoom meetingbe találkozunk.
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, mert közben pedig ott vannak a filmek például, amik ugyanúgy be tudnak szippantani, mint bármilyen másik jelen idejű élmény. Tehát, hogy akkor igazából mi is a különbség a kettő között, egy Zoom meeting és egy valós meeting között?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Ez mindig is foglalkoztatta a kutatókat, hogy egy könyvélmény vagy egy filmélmény nagyon-nagyon aktív megélést és fantáziát okoz, de ahogy mondtam, valami mégis kell ahhoz, hogy oda tegyük azt a kis megjegyzést, hogy velem történt meg. Valahogy tudjuk, hogy a filmet láttam, és nem velem történt meg. A könyvet bármennyire élményszerű olvastam, de nem velem történt meg. És szerintem az, amit ebbe a virtuális világban egy kihívás, hogy oda tudom-e tenni azt a címkét, hogy velem történt meg, ha Zoomban vagyok mással. És én itt keresném ezt erre a kérdésre a választ, hogy mi kell ahhoz, hogy ezt oda tudjam tenni, mert nekem az a tapasztalatom, hogy ez nem elég színes, nem elég megkülönböztethető. Túl kevés szenzoros infó van, mert le vannak korlátozva a csatornák. Valószínűleg emiatt is lehet az, hogy itt nehezebb ezeket az emlékeket kódolni és később megkülönböztetni.
1: Nagyon érdekes. Akkor várjuk az eredményeket majd. És még egyszer köszönöm szépen, Király Ildikó volt a vendégünk.
0: Sziasztok! Én is köszönöm.

hogy a rádiónak és neked ne kelljen alábadnia. Ez most nem kerül egy filléretbe sem. Hát az majd a maratonon lesz, amikor majd pénzedbe is fog kerülni. Már csak az adód 1%-át kell felajánlani a tilos javára. Mert hát ugye most jött el az ideje a bevallásnak, ha te magad vagy a könyvelőd már túl van a nehezén, akkor a leg... 18.00.24.54.2.43. Beírod, borítékolod, és akkor mi ezt megköszönjük neked, ha megtetted. Ennyi lett volna, és még egyszer köszönöm, szevasztok!

0: Jótékonysági felhívást hallottatok.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Nemrég érkezett hazánkba a japán Chiharu Shiota, hogy megépítse Emlékeső című különleges installációját. Olvashatjuk többek között a város honlapján. A neves művész sok ezer méternyi piros fonallal hálózza be a kiállítóteret, amelyre régi fémkulcsokat helyez. Az elmúlt hetekben magyar civilek gyűjtötték a kulcsokat, munkájuk eredményeképpen mintegy 22 ezer darabot használhat fel a művész. A kiállítás két helyszínen látható, a Szentendrei Képtárban és a vele szemközti Kmetti Múzeumban. Az előkészületek sikeresen befejeződtek, már a művek installálása zajlik. A tárlat május 13-ától látható. Kulcs a kézben című, a legutóbbi Velencei Biennálé japán pavilonjában bemutatott projektjét több szaklap is az elmúlt év legjobb kiállításának választotta. Shiota előszeretettel dolgozik fonállal és arra felfűzött, azzal összefűzött használati tárgyakkal. Régi ágyak, ablakok, ruhák, cipők, bőröndök jelennek meg a fekete vagy vörös színű fonalrengetegben, amelyek mindig az emlékek, az emlékezés szimbolikusan gazdag gondolatkörét idézik meg. Különleges kamerákkal, érzékelőkkel és mikrofonokkal szereltek fel európai kutatók állatfarmokat, írta a Euronews. Egy holland baromfi telepen 20 ezer csirke él folyamatos megfigyelés alatt. Kamerák és mikrofonok követnek minden mozgást és a térbeli eloszlásukat is. Képesek jelezni a gazdáknak, ha valami szokatlan észlelnek. A gazda, Sven Colbert szerint a kamerák és a mikrofonok segítségével valós időben követhetik, ha az állatok kikészülnek. Így gyorsabb és hatékonyabb megoldást találhatnak, és közben nem kell folyamatosan jelen lenniük. Etológusok, biomérnökök és állatorvosok közös kutatása egyértelmű eredményeket hozott az állatok viselkedéséről. A gyors és kaotikus mozdulatok azt mutathatják, hogy a tyúkoknak melegük van, vagy nem működik rendesen az etető és itató rendszerük. A Löveni Egyetem kutatólaborjaiban adta össze a tudását 20 partnerintézmény, szerintük 100-ból 95 esetben a rendszer meg tudja mondani, hogy pontosan milyen problémák adódtak a keltetőházakban.
1: Ezek voltak a hírek.

Ezzel a 2002-es korai öröm bakelittel köszön el a Mailstrip Show mára. Köszönet érte Gusztinak. És ha jól értesültem, a filterben ismét szolid lesz élőben. Nem Japánból, hanem a stúdióból. További jó tilosozást!

Sziasztok, jó estét mindenkinek! Ez itt a 90.3 FM Tilos Rádió Filter című műsora, a mikrofonnál és a lemezjátszók mögött pedig Klémen, és ebben az adásban nem készültem semmilyen koncepcióval, csak hoztam magammal egy csomó lemezt, és felrakosgatom őket egymás után. Meglátjuk, mi sül ki belőle. Jó hétet mindenkinek, sziasztok!

Yeah.

more.

Come forward.

That was your first encounter.

moves pretty fast.

0: fucking.
1: I need you to hold that rope really steady.